0: Ez a Rádió Egyik csak igazi mai sláger megy, a Rádió Egy DJ pedig folyamatosan bizonyítanak a bulikban, a zenékkel, itthon és külföldön egyaránt. Regálili például az utóbbi napokban Majorkán ismét hatalmas bulikat csinált, és hát itt a zene is tőle. Az egyik legújabb igazi mai sláger a Hiami Regálilitől. Ezt indítom már is.
1: Sziasztok! Regálili vagyok, ez a legújabb saját dalom a Hiami. Fogadjátok szeretettel itt a Rádió Egyen.
2: Ez a Rádió.

0: mert a Rádió Egyet hallgatják.
1: Kiemelkedően fent van a púzus, de amúgy este is, amikor megyek hazafelé, akkor nem tudom tovább feltekerni a hangerőt, mert mindig fent van teljesen, úgyhogy nagyon jók vagytok.
0: Mi játsszuk az igazi mai slágereket. Rádió 1.

Rádió 1 csak igazi mai sláger megy. A Rádió 1 Stage ezerrel pörög a kampuszon. Hát, azt gondolom, hogy megint nagyon oda tettük magunkat. Köszi mindenkinek, aki bulizott velünk, aki viszont most a kampuszon lemaradt rólunk. Lesz még a nyáron olyan buli, nem is kevés, ahol tudunk együtt bulizni, ahogy ígértük, a legnagyobb fesztiválokra és a legnagyobb bulikba ezen a nyáron is mi visszük el a hallgatóinkat. Közben pedig pörögnek az igazi mai slágerek, most Cashmere és a White.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger.

0: miért a Rádió Egyet hallgatják?
1: Változatos zenék, Balázsék, egész nap el vagyok fel a munkába.
0: Mi játsszuk az igazi mai slágereket.
2: Rádió 1.

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy, jövő héten pedig újra játék, vagy hát mondhatom úgy is, hogy folytatódik a játék, hatalmasat ment ezen a héten a strandfesztiválos játékunk, páros belépőt lehetett nyerni, és a jó hír, jövő héten ezt folytatjuk, szóval továbbra is ott az esély, hogy páros belépőket nyerünk, tehát a strandfesztiválra. Közben viszont az újabb nagy kedvencet elindítottam, Tame Impala, Jenny-vel, az igazi mai sláger, a Dracula, itt a Rádió 1-en.

0: Ez a Rádió 1. Itt csak igazi mai sláger, mert de jó ez a dal, én nagyon bírom. Na, ma ez mi Stargazing, ami zárta az órát, Mimirex a Fateless New Religion pedig, ami nyitja a következőt. Mert továbbra is megállás nélkül a legnagyobb kedvenceket hozzuk, csak itt a Rádió 1-en.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: Egészségpercek. Információk az egészséges életmódról és a drog megelőzésről.
3: Kiderülhetett, hogy kit és miért szeretnek jobban a szúnyogok. Az égő, viszkető szúnyog csípések sajátosan nyári problémát jelentenek, azonban nem mindenkit érint a dolog egyformán. Egyes embereket láthatólag sokkal jobban kedvelnek a vérszívók, mint másokat. A kutatók a BBC bevonásával összegyűjtötték azokat a tényezőket, amik vonzóvá tehetnek egy embert a szúnyogok számára. A kellemetlen csípésekért kizárólag a nőstény szúnyogok a felelősek, azért szívnak vért, mert abból jutnak a szaporodásukhoz szükséges fontos fehérjékhez. Prédájukat vizuális és szagjelek alapján kutatják fel. Ilyen szagjel az általunk kilélegzett széndioxid is. Ebből a szempontból a célponttá válás összefügghet az életkorral is, ugyanis a felnőttek méretükből adódóan több széndioxidot bocsátanak ki, mint a gyerekek. A vérszívókat a meleg és a nedvesség is vonza, emiatt várandós nők gyakrabban kerülhetnek az étlapjukra. A terhesség ugyanis fokozza az anyagcserét és a légzést, így a kismamák szervezete több hőt termel, egyszer s mint több széndioxidot is bocsát ki. A bőrünk illata alapján is könnyebben kiválaszthatnak minket a vérszívók. A bőrön számos olyan mikroorganizmus él, amelyek szénhidrátot, zsírsavak és peptidek lebontása során illékony szerves vegyületeket állítanak elő. Ezek aztán a levegőbe kerülve egyfajta iránytűként vezérlik a szúnyogokat. A bőr mikrobiom több mint 500 illékony vegyületet termelhet, amelyek közül a vérszívók elsősorban az ammónia, a tejsav és a karbonsavak jelenlétére érzékenyek. Mindemellett a csípésre adott testi reakciók is egyénenként eltérőek lehetnek. Korábbi genetikai kutatások erős kapcsolatot találtak az immunrendszer génjei és a szervezet szúnyogcsípésre adott válasza között. Érdekesség, hogy ezek a genetikai régiók átfedést mutattak azokkal a génterületekkel is, amelyek az allergiás reakciókkal hozhatók összefüggésbe. Magyarán vannak, akik hajlamosabbak az igazán nagyra duzzadó és kínzóan viszkető csípésekre, ami arra is kihatással lehet, hogy mennyire érzik magukat szúnyogmágnesnek.
2: Az egészségperceket hallották.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: És most!
1: Rádió
4: 1! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igazi

Ez Rádió egy csak igazi mai sláger, megy 3 óra után is, hello mindenkinek, a mikrofonnál Király Tamás, ő pedig Ray a folytatásban, akinek nem indult egyszerűen a karrierje, nem jól választott először kiadót, aki ugyanis folyamatosan blokkolt, nem akarta kiadni az első albumát, nem olyan promóciós kampányt csinált, ami igazán tetszett neki, hát az elején nem könnyű megtalálni a saját hangot, de a tehetség utat tör magának, és itt van erre a tökéletes bizonyíték, Ray, az igazi mai sláger a Where is my husband, amit már is indítok a Rádió 1-en.

Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

Rádió 1. Bárhol, bármikor hallgatható az okostelefonodon. Töltsd le az új alkalmazást, lépj be a Rádió 1 világába, hogy kedvenc műsorodat vagy DJ-det bárhol és bármikor hallgathasd.

ez a rádió egyik csak igazi mai sláger, mely picivel fél négy előtt járunk, én pedig arra gondoltam, hogy Taylor Swiftet hozom a fogyalásban, akinek újabb nagy mérföldkő a karrierében, hogy bekerült a dalszerző hírességek csarnokába, amivel ő lett a legfiatalabb női tag. Az abszolút rekorder egyébként Stevie Wonder, akit a legfiatalabban választottak, vagy iktattak be ide, de a hölgyek között Taylor Swift az abszolút csúcstartó. Az igazi mai sláger az Opel Eye-t, ezt indítom a Rádió 1-en.

0: body lit. Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi rádió egyes slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert rádió egy, csak igazi mai slágerek.

még tart a Rádió Esztés a kampuszon, de szépen lassan zárjuk a fesztivált, és hát folytatjuk, távolról sem zárjuk ezzel még a nyarat. Nagyon sok bulival készülünk, ahogy ezt ígértük. És adásban is, az igazi mai slágerek között jön a fesztivál hangulat, most Sam Felder Rosalinnel a Heart Like Mine, amit indítok a Rádió 1-en.

0: Ez a Rádió Egy, csak igazi mai sláger megy, mindjárt 4 óra, jönnek a legfrissebb infók, 8-tól ma is jönnek Balázsék, a Balázsék Weekenddel, a következő órában pedig olyan nagy kedvencek, mint egy újdonság Metzger Vikitől, vagy éppen Jennifer Lopeztől, de hozom Alex Kenjit, sőt, Hypatont is, a kezdésben pedig Kamrádot. Ez a Be Mine, igazi változatosság, igazi mai slágerek megállás nélkül a következő órában is a Rádió 1-en.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Tudáspercek. Információk a környezetvédelemről és a digitális világról.
2: Most érdemes kémlelni az eget, július utolsó éjszakáján egyszerre két meteorrajban is gyönyörködhetünk, érkeznek ugyanis a déli delta akvaridák gyorsabb meteorjai, és az alfa kaprikornidák lassabb, de időnként látványos tűzgömböket is produkáló hullócsillagai. A két meteorraj július 30-áról 31-ére virradó éjszaka éri el aktivitása csúcsát. A hullócsillagok szerelmesei a két meteorraj megfigyelésével már most ráhangolódhatnak az augusztusi Perszeidák hullócsillagaira, hívja fel a figyelmet a Schwab-hegyi csillagvizsgáló. A déli delta akvaridák és az alfa kaprikornidák ugyanazon az éjszakán július 30-áról, tehát 31-ére virradóan érik el az aktivitásuk csúcsát. A két meteorraj mégis egészen eltérő látványt nyújt majd. A déli delta akvaridák gyorsabb, finom fénycsíkokat húzó meteorjairól ismertek, míg az alfa kaprikornidák ritkábban jelentkeznek, cserébe időnként fényes tűzgömbökkel ajándékozzák meg az égbolt szerelmeseit. Ezek a ragyogó meteorok még a hold erős fénye mellett is látványosak lehetnek, olvasható a Schwab-hegyi csillagvizsgáló közleményében. Mint írják, a meteorrajok megfigyeléséhez nincs szükség távcsőre vagy binokulárra, a hulló csillagokat mindig szabad szemmel érdemes keresni. Minél nagyobb égterületet látunk be, annál nagyobb az esélyünk arra, hogy elcsípünk egy meteort. A megfigyeléshez olyan helyet kell választani, ahol nincs épület, fa vagy hegy a déli látóhatár közelében. Például a fővárosban a 3-as határhegy vagy vidéken egy nyílt mező jó választás lehet, tanácsolják. Az alfa kaprikornidák látszólagos kiindulási pontja a Bak csillagképben található, éjfél után 30 fok felett tel el a radiánsa. A déli delta akvaridák meteoraj látszólag a vízöntő csillagkép felől indul, radiánsuk hajnal 3 óra körül 27 fok magasan tel el. A meteorrajok alacsony kiindulási pontja és a majdnem teli hold miatt a maximálisnál kevesebbet láthatunk. 10-15 hullócsillagot várhatunk óránként.
1: A tudásperceket hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: És most!
1: Rádió
3: E! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igazi,

ez a Rádió 1. Itt csak igazi mai sláger megy. Kellemes éjszakát, a mikrofonnál Király Tamás. Ebben az órában sem állok meg, nem dumálok, csak hozom az igazi mai slágereket. Jön például nem sokára Loi és Tate McRae is. Ő viszont egy sűrűen a kamerával, Siri remixében. Ezzel folytatom.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió.

Ez a Rádió 1. Itt csak igazi mai sláger megy, és szeretnék mutatni egy dalt az egyik Rádió 1 DJ-től, aki az utóbbi időben nagyon sok, nagyon jó felvételt készít. Ő DJ Metzger Viki, aki most Nagy Bogival és Miss Mooddal jön. Az igazi mai sláger az Éden itt a Rádió 1-en.

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy. Egy nagy DJ és énekes páros, Tiesto és Iva Max és a Dimoto. Ez szólt most, és a folytatásban egy nagy DJ és énekes páros. Sőt, egy igazi újdonság. Jennifer Lopeztől és David Guettától a Save Me Tonight, amit indítok.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egyátsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi rádió egyes slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert rádió egy, csak igazi mai sláger megy.

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger. Megy kellemes éjszakát, jó bulit, aki úton van, vezessen óvatosan. A mikrofonnál Király Tamás, az igazi mai slágereket pedig én hozom továbbra is, és hát július második felében járunk, de ezzel együtt nyugodtan mondhatjuk, hogy tombol a nyár, én pedig hozom a nyár egyik legnagyobb kedvencét most. Alex Kenji és a Bumble a rádió egyen.

0: a Rádió Egyet hallgatják.
1: Változatos zsenék, Balázsék, egész nap el vagyok fel a munkába.
0: Mi játsszuk az igazi mai slágereket.
2: Rádió 1.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Debrecen legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
2: Felülvizsgálják a jégkármérséklő rendszer működését. Ma hajnalban véget ért a Campus Fesztivál. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Barta Éva. Tudományos testületet hoz létre az Agrár- és Élelmiszergazdaságért felelős minisztérium a Jéger jégkármérséklő rendszer vizsgálatára. A miniszter pedig felkérte az Agrárgazdasági Kamarát, hogy mérje fel a magyar gazdatársadalom véleményét a rendszer további működtetéséről. Bulla Szabolcs miniszter a héten fogadta civil szakértők egy csoportját, akik meteorológiai, vállalkozói, gazdálkodói és jogi szempontból fogalmazták meg érveiket a Jéger működése ellen, és a rendszer leállítását kezdeményezték. Ma hajnalban véget ért a Campus Fesztivál Debrecenben. A négynapos rendezvényen közel 300 fellépő és több tucat helyszín várta a közönséget különböző programokkal. A rendezvény zárását követően hajnalban megkezdődött a kordonok bontása, valamint a Nagyerdei stadion környezetének helyreállítása. Így reggel 8 órától megszűnnek a forgalomkorlátozások is, és ismét teljes hosszában lesz használható a Nagyerdei körút, az Egyetem tér környéke, a Dóczy József utca és az Egyetem sugárút. Sokan választják nyáron a külföldi nyaralást, és időnként sajnos adódhatnak problémák. Ám a jogérvényesítés nem könnyű, főleg ha külföldi szolgáltatóval szerződtünk. A Vármegyei Békéltető Testület elnöke arra is felhívta a figyelmet az Esti Közelkép című műsorunkban, hogy érdemes például a katalógusban szereplő fotókat is figyelembe venni, mert eltérések esetén akár a részvételi díj csökkentésére is jogosult lehet a nyaraló. Ezen kívül Hajnal Zsolt arra is figyelmeztetett, hogy nem mindegy, kivel kötjük meg az utazási szerződést, hiszen az utazási iroda akár közvetítőként is eljárhat. Hajnal Zsoltot, a Vármegyei Békéltető Testület elnökét hallják.
3: Közvetítőnél is tehetünk panaszt, de ő továbbítani fogja a szervezőnek. És abban az esetben már is egy nehéz helyzetben vagyunk, hiszen egy külföldivel szemben állunk. Ott már korlátozottan érvényesülnek a jogérvényesítési lehetőségeink, mondjuk a békeltető testületi eljárás.
2: Hajnal Zsolt azt tanácsolja, hogy ha a helyszínen a szolgáltatás eltér a meghirdetettektől, azt már a recepción jelezzük, és kérjük jegyzőkönyv felvételét. De érdemes utazás előtt is tájékozódni, mert az all-inclusive szolgáltatások a szálláshelyeken eltérhetnek egymástól. Délelőtt ragyogó napsütés várható. Napközben a gyenge délkeleti szél kissé megélénkül és délire fordul, de mérsékelt marad. Délig 29 fokig melegszik fel a levegő. 11 és 2 óra között ma is magas UV-sugárzásra figyelmeztetnek. Vigyázzanak magukra!
0: Egészségpercek. Információk az egészséges életmódról és a drogmegelőzésről.
4: Kiderülhetett, hogy kit és miért szeretnek jobban a szúnyogok. Az égő, viszkető szúnyog csípések sajátosan nyári problémát jelentenek, azonban nem mindenkit érint a dolog egyformán. Egyes embereket láthatólag sokkal jobban kedvelnek a vérszívók, mint másokat. A kutatók a BBC bevonásával összegyűjtötték azokat a tényezőket, amik vonzóvá tehetnek egy embert a szúnyogok számára. A kellemetlen csípésekért kizárólag a nőstény szúnyogok a felelősek, azért szívnak vért, mert abból jutnak a szaporodásukhoz szükséges fontos fehérjékhez. Prédájukat vizuális és szagjelek alapján kutatják fel. Ilyen szagjel az általunk kilélegzett széndioxid is. Ebből a szempontból a célponttá válás összefügghet az életkorral is, ugyanis a felnőttek méretükből adódóan több széndioxidot bocsátanak ki, mint a gyerekek. A vérszívókat a meleg és a nedvesség is vonza, emiatt várandós nők gyakrabban kerülhetnek az étlapjukra. A terhesség ugyanis fokozza az anyagcserét és a légzést, így a kismamák szervezete több hőt termel, egyszer s mint több széndioxidot is bocsát ki. A bőrünk illata alapján is könnyebben kiválaszthatnak minket a vérszívók. A bőrön számos olyan mikroorganizmus él, amelyek szénhidrátot, zsírsavak és peptidek lebontása során illékony szerves vegyületeket állítanak elő. Ezek aztán a levegőbe kerülve egyfajta iránytűként vezérlik a szúnyogokat. A bőr mikrobiom több több mint 500 illékony vegyületet termelhet, amelyek közül a vérszívók elsősorban az ammónia, a tejsav és a karbonsavak jelenlétére érzékenyek. Mindemellett a csípésre adott testi reakciók is egyénenként eltérőek lehetnek. Korábbi genetikai kutatások erős kapcsolatot találtak az immunrendszer génjei és a szervezett szúnyogcsípésre adott válasza között. Érdekesség, hogy ezek a genetikai régiók átfedést mutattak azokkal a génterületekkel is, amelyek az allergiás reakciókkal hozhatók összefüggésbe. Magyarán vannak, akik hajlamosabbak az igazán nagyra duzzadó és kínzóan viszkető csípésekre, ami arra is kihatással lehet, hogy mennyire érzik magukat szúnyogmágnesnek.
0: Az egészségperceket hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most!
0: Rádió
1: E! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igaz

ez a rádió egyik csak igazi mai sláger, mert szép reggelt mindenkinek, a mikrofonnál Király Tamás, 5 óra után 11 perce járunk, július 26-a van, az Anikók és az Annák egyébként a névnaposok, sok boldogságot nekik. Az igazi mai slágereket pedig hozom ebben az órában is, nem sokára a rádió egy DJ, a DJ Metzger Viki jön, Nagy Bogi és Dash Jó Leszek Újrának speciális remixével, előtte viszont Cigala és a Riptide, ezt is imádjuk. Ezzel folytatom most, aki pedig üzenne, a számunk 0620 311 111. Ez rá...

0: biztos nem.
1: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
2: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zene

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Jövő héten, vagyis már holnap újra játék, strandfesztivál páros belépőket lehet nyerni. Ezen a héten is volt ilyen játék, és olyan népszerű volt, hogy rádobunk még egyetet, szóval jövő héten is el lehet vinni a belépőket. A Major Lazer jön, az igazi mai sláger, amit már is indítok.

0: Ez a Rádió egyik csak igazi mai sláger megy. A mai napra egyre több helyre jósolnak az országban esőt, de azért 26 fok lesz, és hát kb. Ilyen idő holnap és a jövő elején is, ilyen 25 fok, elszórtan esővel. Az igazi mai slágerek között Féder és a Goodbye, amit nem sokára indítok a hírek után.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Tudáspercek. Információk a környezetvédelemről és a digitális világról.
2: Most érdemes kémlelni az eget, július utolsó éjszakáján egyszerre két meteorrajban is gyönyörködhetünk, érkeznek ugyanis a déli delta akvaridák gyorsabb meteorjai, és az alfa kaprikornidák lassabb, de időnként látványos tűzgömböket is produkáló hullócsillagai. A két meteorraj július 30-áról 31-ére virradó éjszaka éri el aktivitása csúcsát. A hullócsillagok szerelmesei a két meteorraj megfigyelésével már most ráhangolódhatnak az augusztusi Perszeidák hullócsillagaira, hívja fel a figyelmet a svábhegyi csillagvizsgáló. A déli delta akvaridák és az alfa kaprikornidák ugyanazon az éjszakán július 30-áról, tehát 31-ére virradóan érik el az aktivitásuk csúcsát. A két meteorraj mégis egészen eltérő látványt nyújt majd. A déli delta akvaridák gyorsabb, finom fénycsíkokat húzó meteorjairól ismertek, míg az alfa kaprikornidák ritkábban jelentkeznek, cserébe időnként fényes tűzgömbökkel ajándékozzák meg az égbolt szerelmeseit. Ezek a ragyogó meteorok még a hold erős fénye mellett is látványosak lehetnek, olvasható a svábhegyi csillagvizsgáló közleményében. Mint írják, a meteorrajok megfigyeléséhez nincs szükség távcsőre vagy binokulárra, a hulló csillagokat mindig szabad szemmel érdemes keresni, minél nagyobb égterületet látunk be, annál nagyobb az esélyünk arra, hogy elcsípünk egy meteort. A megfigyeléshez olyan helyet kell választani, ahol nincs épület, fa vagy hegy a déli látóhatár közelében. Például a fővárosban a 3-as határhegy, vagy vidéken egy nyílt mező jó választás lehet, tanácsolják. Az alfa kaprikornidák látszólagos kiindulási pontja a Bak csillagképben található, éjfél után 30 fok felett tel el a radiánsa. A déli delta akvaridák meteoraj látszólag a vízöntő csillagkép felől indul, radiánsuk hajnal 3 óra körül 27 fok magasan del el. A meteorrajok alacsony kiindulási pontja és a majdnem teli hold miatt a maximálisnál kevesebbet láthatunk, 10-15 hullócsillagot várhatunk óránként.
1: A tudáspercet hallották. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: És most! Rádió!

Rádió egy csak igazi mai sláger megy, köszönjük pedig Taylor Swift a fogyadásban, aki a karrierjét részben modellként kezdte, mármint hogy sima ilyen divatmagazinokban is vállalt modellkedést. Néhány szintet lépett azóta. Az igazi mai sláger Taylor Swiftnek a The Fate of Ophelia, amit már is indítok a Rádió 1-en.

A Rádió 1. Bárhol, bármikor hallgatható az okostelefonodon. Töltsd le az új alkalmazást, lépj be a Rádió 1 világába, hogy kedvenc műsorodat vagy DJ-det bárhol és bármikor hallgathasd. Rádió 1.hu.

0: Miért a Rádió Egyet hallgatják?
1: Nagyon jók a zenétek, és ez tényleg egy hangulat, egy életérzés, egy fesztivál szezon maga a Rádió Egy.
2: Nagyon-nagyon hálás vagyok, hogy itt vagytok minden nap, minden éjjel. Nagyon-nagyon-nagyon sokat köszönhetek nektek, és nagyon szeretem hallgatni a Rádió Egyet reggeltől egészen estig.
0: Mi játsszuk az igazi mai slágereket.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: FM 95 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Debrecen legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: 100 000 növény és dézsás fák a közterületeken. Ma ünnepli 4 éves szülinapját a Szigetkék. Köszöntöm Önöket a mikrofonnál Barta Éva. Son Nevent Pált jelöli alkotmánybírónak a Tisza frakció, jelentette be Facebook oldalán Bújdosó Andrea, a képviselőcsoport vezetője szombaton. Son Nevent Pál az ELTE állam és jogtudományi karának tanszékvezető egyetemi tanára, korábbi dékánja, nemzetközileg elismert alkotmány és nemzetközi jogász. Több mint 100 000 egynyári növényt nevelt idén a Dekert a város köztereire. A hőség miatt most a növények folyamatos öntözése jelenti a legnagyobb feladatot, ezért a társaság munkatársai öntöző autókkal járják a várost. Ezen kívül 1250 egyenként 90 literes öntözőzsák segíti a facsemeték folyamatos vízellátását. Pete Tamást, a Dekert ügyvezetőjét hallják.
2: Ez a fák törzsére van helyezve. Egyfelől egy stabilabb vízellátást biztosít a facsemetének, kettő jobban ellenőrizhető. Tehát ugye előfordult az korábban, hogy meg lett locsolva a fa, csak ugye ott a nagy kérdés, hogy elegendő vizet kapott-e. Egy ilyen öntözésnél viszont könnyen visszaellenőrizhető.
1: Ahol a mély garázsok vagy a sűrű közműhálózat miatt nincs lehetőség hagyományos faültetésre, ott az úgynevezett instant erdők, vagyis dézsás fák teszik zöldebbé a városi környezetet. A dézsákat a belügyminisztérium támogatásával a Dekert munkatársai készítik. A Szigetkék ma délelőtt 10 órától ünnepli 4. születésnapját a tematikus parkban. De most nem csak a gyerekeknek, hanem a felnőtteknek is különleges élményeket tartogat a rendezvény. Például Szabó Magda egyik novellája segíti a foglalkozás résztvevőit eligazodni a titkok sűrűjében. A gyerekeket peti bohóc, kézműves foglalkozások és akrobata produkciókkal várják ma a Szigetkék 4. születésnapján. Vármegyei rangadót nyert a Kisloki a labdarúgó MB3 északkeleti csoportjában szombaton. Az első fordulóban ugyanis 5-2-re nyertek hazai pályán az Újonc Hajdúnálás ellen. Két debreceni labdarúgó csapat számára is ma kezdődik a bajnoki szezon. A DVSC a Puskás Akadémiát látja vendégül a labdarúgó NB1 nyitófordulójában. A mérkőzés ma este 6-tól lesz a Nagyertei stadionban. A labdarúgó NB3 északkeleti csoportjának első fordulójában pedig a Deac délután 17:30-kor a Tiszafüred vendége lesz a Lipcsei Elemér sporttelepen. Délelőtt ragyogó napsütés várható. Napközben a gyenge délkeleti szél kissé megélénkül és délire fordul, de mérsékelt marad. Délig 29 fokig melegszik fel a levegő. 11 és 2 óra között ma is magas UV-sugárzásra figyelmeztetnek. Vigyázzanak magukra. Délután még 2 fokot emelkedik majd a hőmérséklet, amíg eléri a 31 fokot.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most Rádió 1. Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igazi

Rádió 1. Csak igazi mai sláger. Meg szép reggelt, jó hétvégét. 6 óra után 10 perccel a mikrofonnál Király Tamás. Vasárnap van. Remélem nagyon sokan most azért hallgatnak bennünket, mert még hazafele tartanak buliból. Ha viszont valaki ilyen korán ébren, hát jó reggelt. Nem lesz megállás, nem lesz felesleges duma. A reggeli kávé, a reggelizés mellé is pörögnek az igazi mai slágerek. És most egy picit olyan hangulat, mint az Oroszlán Királyból. Nekem a dal eleje mindig egy picit ilyen, de hogy jó értelemben, ott is a betétdalban van egy ilyen ho-ho-ho, nem éneklek. Inkább mutatom, mire gondolok. Kicsit olyan, nem? Na, jöjjön a dal! Két

Ez a Rádió egyik csak igazi mai sláger, megy közé pedig Shawn Mendes, aki most nem koncertezik, pihen, nyaral, egy nyár van, nem indokolatlan, és Brazíliában, aminek hát az is egy apropója, hogy a párja egy brazil színésznő, sokan pletykálják, hogy lehet, hogy ez ilyen nagy családi látogatós bemutatás, ugye 2025-ben jöttek ki az év második felében az első pletykák, hogy együtt vannak is, hát lassan már oda jutunk, hogy ez egy éve. Szóval, Shawn Mendes Brazíliában, az igazi mai slágere pedig itt a rádió, vagy ez a Treat You Better, amit indítok már is.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: FM 95 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Debrecen legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: A belföldi turizmus továbbra is élénk a széles választék miatt. Két fiatal játékost igazolt a Deac foci csapata. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Barta Éva. Kis Róbert Rihárd turisztikai szakértő szerint a forint árfolyamának javulása ellenére a belföldi turizmus megmaradt a széles választéknak köszönhetően.
2: Azt is látjuk, hogy itthon is bőven vannak olyan élmények, amelyek miatt érdemes elmenni akár Balatonra, vagy akár Debrecen térségébe, ahol azért a Virágkarneváltól az akvatikumon át a nagy erdőig számos izgalmas dolog várja az ide látogatókat, vagy akár a Déri Múzeum, a Nagy Templom szerintem kihagyhatatlan látnivaló sokasága várja ide is a turistákat.
1: A turizmus ma 420 ezer embernek ad munkát hazánkban. A szépkártya tavaly 480 milliárd forintos forgalmat bonyolított, és a belföldi turizmus idén is megőrizte lendületét. Magyarországon rengeteget fejlődött a szállodaipar, mert a szálláshelyek építését mindig a piac szabályozza. Kis Róbert Rihárd turisztikai szakértőt hallják.
2: Kell egy ekkora városnak szálláshely bőségesen, és azt gondolom, hogy ha összességében nézzük, akkor minden szálláshely, minden új szálláshely az növeli a kapacitást, akkor a szolgáltató rákényszerül, hogy azt töltse, és akkor az összvendégforgalom növekedni fog.
1: A turisztikai szakértő szerint az utazóknál az árérték arány az első szempont. Ezt követi a szolgáltatások minősége és az élményígéretek beteljesülése. Ingyenes és változatos programokkal várja a családokat a debreceni vagyonkezelő a következő hetekben. A szervezők a programokat úgy alakították ki, hogy azok a közös kikapcsolódásra és az élményszerzésre épüljenek. Az első program egy vezetett séta lesz az Aquaticum fürdőkomplexum kulisszái mögé augusztus 1-én, de az új kert alagútrendszerét is felfedezhetik az érdeklődők, illetve a karneváli villamos és egy városi séta is szerepel az augusztus végéig tartó programok között. Családonként egy programra lehet jelentkezni online regisztrációval. Feltétel továbbá az érvényes debreceni lakcímkártya is. További részleteket az esemény.dvrt.hu oldalon, illetve a DeHír cikkében olvashatnak. Két fiatal játékost igazolt a Deac foci csapata. Lisztes Bence és Kis Berccel is Tiszafüreden játszott eddig, ezentúl pedig a Deacért küzdenek majd, közölte a klub. Délelőtt ragyogó napsütés várható. Napközben a gyenge délkeleti szél kissé megélénkül és délire fordul, de mérsékelt marad. Délig 29 fokig melegszik fel a levegő. 11 és 2 óra között ma is magas UV-sugárzásra figyelmeztetnek. Vigyázzanak magukra. Délután még 2 fokot emelkedik majd a hőmérséklet, amíg eléri a 31 fokot.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most! Rádió 1! Folytatódik!

ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy, és pár napja volt az Egyesült Államokban a Nemzeti Fagylalt Nap, aminek tiszteletére ki is hozták a fagyi top listát az USA-ból. Messze a vanília fagyi a legnépszerűbb, a második egyébként a csoki, a harmadik helyen a dobogon a cookie dough, ami egy ilyen csoki darabos keks darával dúsított vanília fagyi, de ott van még a brownie is, a mogyoróvajas és a csoki darabos mána fagyi is, valamint az eppel és a cseresznye meg a kávé a top 10-ben. Aki elmerülne még ebben, a radio1.hu-n egy csomó érdekesség Amerika fagyi fogyasztási szokásairól is, az igazi mai slágerek között pedig itt az újabb most a Rádió 1-en.

rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy. Sam Feldjön, és egy igazi fesztivál hangulatú kedvenc, és ha már fesztiválok, jövő héten is páros belépőket lehet tőlünk nyerni a Strand Fesztiválra. Na rá, hogy ez a rádió egy.

0: Ez a Rádió egyik csak igazi mai sláger megy. Óriásit mentünk szerencsére most is a kampuszon a hétvégén, az elmúlt néhány napban. Aki nem volt ott, az pörgesse át az Instát, Facebookot, TikTokot, mert egy csomó jó kontentet csináltunk, és na, hogy készülünk még nagy bulikkal a nyáron. És készülünk az igazi mai slágerekkel is már a következő órában is. Faithless, Bibi Rexha, New Religion. A hírek után ezzel folytatom.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: FM 95 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Debrecen legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: Felülvizsgálják a jégkármérséklőrendszer működését. Ma hajnalban véget ért a Campus Fesztivál. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Barta Éva. Tudományos testületet hoz létre az Agrár- és Élelmiszergazdaságért felelős minisztérium a Jéger jégkármérséklő rendszer vizsgálatára. A miniszter pedig felkérte az Agrárgazdasági Kamarát, hogy mérje fel a magyar gazdatársadalom véleményét a rendszer további működtetéséről. Bóna Szabolcs miniszter a héten fogadta civil szakértők egy csoportját, akik meteorológiai, vállalkozói, gazdálkodói és jogi szempontból fogalmazták meg érveiket a Jéger működése ellen, és a rendszer leállítását kezdeményezték. Ma hajnalban véget ért a Campus Fesztivál Debrecenben. A négynapos rendezvényen közel 300 fellépő és több tucat helyszín várta a közönséget különböző programokkal. A rendezvény zárását követően hajnalban megkezdődött a kordonok bontása, valamint a Nagyerdei stadion környezetének helyreállítása. Így reggel 8 órától megszűnnek a forgalomkorlátozások is, és ismét teljes hosszában lesz használható a Nagyerdei körút, az Egyetem tér környéke, a Dóczy József utca és az Egyetem sugárút. Sokan választják nyáron a külföldi nyaralást, és időnként sajnos adódhatnak problémák. Ám a jogérvényesítés nem könnyű, főleg ha külföldi szolgáltatóval szerződtünk. A Vármegyei Békéltető Testület elnöke arra is felhívta a figyelmet az Esti Közelkép című műsorunkban, hogy érdemes például a katalógusban szereplő fotókat is figyelembe venni, mert eltérések esetén akár a részvételi díj csökkentésére is jogosult lehet a nyaraló. Ezen kívül Hajnal Zsolt arra is figyelmeztetett, hogy nem mindegy, kivel kötjük meg az utazási szerződést, hiszen az utazási iroda akár közvetítőként is eljárhat. Hajnal Zsoltot, a Vármegyei Békéltető Testület elnökét hallják.
2: Közvetítőnél is tehetünk panaszt, de ő továbbítani fogja a szervezőnek. És abban az esetben már is egy nehéz helyzetben vagyunk, hiszen egy külföldivel szemben állunk. Ott már korlátozottan érvényesülnek a jogérvényesítési lehetőségeink, mondjuk a békeltető testületi eljárás.
1: Hajnal Zsolt azt tanácsolja, hogyha a helyszínen a szolgáltatás eltér a meghirdetettektől, azt már a recepción jelezzük, és kérjük jegyzőkönyv felvételét. De érdemes utazás előtt is tájékozódni, mert az all-inclusive szolgáltatások a szálláshelyeken eltérhetnek egymástól. Délelőtt ragyogó napsütés várható. Napközben a gyenge délkeleti szél kissé megélénkül és délire fordul, de mérsékelt marad. Délig 29 fokig melegszik fel a levegő. 11 és 2 óra között ma is magas UV-sugárzásra figyelmeztetnek. Vigyázzanak magukra!
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most! Rádió E! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igazi!

ez a rádió egyik csak igazi mai sláger. Megy szép reggelt, jó hétvégét a mikrofonnál Király Tamás. 8 órától Balázsék jönnek, addig viszont ilyen nagy kedvenceket válogatok egymás után. Teddy Swims és a The Door itt a rádió 1-en.

it when you take control, even if you

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger.

Ez a Rádió egyik csak igazi mai sláger megy, a folytatásban pedig az az énekesnő, aki most kapott egy Primetime Emmy jelölést, méghozzá a Wednesday című sorozatért, aminek az egyik betétdalát ő készítette. Igen, Lady Gaga, hogy megnyerje, az majd szeptember közepén derül ki. Ez viszont az igazi mai sláger tőle, Lady Gaga.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: FM 95 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Debrecen legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: Ma kezdődik Debrecenben is a Tartsd a lépést. Sokan szenvednek a nyári melegben az allergiától. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Barta Éva. Ma délelőtt 10 órakor kezdődik a 16. Tartsd a lépést című országos közösségi gyors gyaloglás Debrecenben is, amikor az ország számos pontján egy időben egy közös célért indulnak útnak a résztvevők. Debrecenben Ignát Éva és Karasz Adrien nagykövetek várják a gyaloglókat. A Tartsd a lépést nem a kilométerekről vagy a tempóról szól, hanem arról, hogy a résztvevők közösen tegyenek az egészségükért, feltöltődjenek és megtapasztalják, milyen ereje van egy támogató közösségnek. Elkezdődött a parlagfű szezon, és egyre több embernek okoznak gondot az allergiás tünetek. A szakemberek szerint a pollenek száma évről évre növekszik, az éghajlat és az időjárás változása miatt. Dr. Mikáczó Angéla szakorvos arra figyelmeztet mindenkit, hogy az allergia tünetei hasonlóak egy vírusos megfázáshoz. Az, hogy melyikről van szó, megállapítható például abból, hogy jár-e fejfájással, vagy társul-e hozzá arcüreggyulladás. Dr. Mikáczó Angélát, a tüdőgyógyászati klinika szakorvosát hallják.
2: Arra is felhívnám a figyelmet, hogy bizonyos orsprék használata, amik csak a megfázásnál, illetve néhány napra javallottak, azokat szigorúan tilos tartósan használni, ugyanis ezek éppen az ellenkező hatást fogják kiváltani, inkább súlyosbítani fogják a tüneteket.
1: A szakorvos szerint először ajánlott szemcseppet, orsprét alkalmazni, és csak később érdemes gyógyszerekhez fordulni. De a tüneteket enyhítheti például a gyakori haj- és ágynemű mosás is. A hongkongi felnőtt vívó világbajnokságon a DSI Debrecen párbajtőrözője Nagy Blanka a legjobb magyarként az előkelő 14. helyet szerezte meg. A Magyar Úszószövetség elnöksége jóváhagyta az augusztusi párizsi Európa-bajnokságon induló medencés, illetve nyílt vízi válogatott névsorát. A versenyen 24 úszó képviseli majd Magyarországot, köztük a DSI Debrecen Európa-bajnoka Senánszki Petra, aki címvédőként 50 gyorson, illetve a 4x100-as női gyorsváltó tagjaként ugrik majd medencébe. Délelőtt ragyogó napsütés várható. Napközben a gyenge délkeleti szél kissé megélénkül és délire fordul, de mérsékelt marad. Délig 29 fokig melegszik fel a levegő. 11 és 2 óra között ma is magas UV-sugárzásra figyelmeztetnek. Vigyázzanak magukra. Délután még 2 fokot emelkedik majd a hőmérséklet, amíg eléri a 31 fokot.
3: Az időjárás jelentés támogatója a Szanga cégcsoport. Ipari és logisztikai beruházások, irodafejlesztések országosan. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy, és akik Horvátországban nyaraltak, vagy akár most indulnak, azoknak külön érdekes, hogy egy nagyon ritka vendég bukkant fel az Adrián, az északi részen egészen pontosan a horvátországi partszakasz keleti partjainál a szemtanúk a hétvégén egy 2 méter hosszú szürke mediterrán barátfókát láttak. Nem sűrű, sőt kifejezetten ritka, de azért nem példanélküli, hogy megjelenjen a 243 kilós állat ezen a részen. Most állítólag 2 is. Nagyon vagány fotók készültek róla. És hát valaki látott valami szépet nyaralás közben, akár delfineket, és van róla fotó, jöhet Viberen 0620 311 111. Én pedig hozom az újabb nagy kedvencet közben a Sophie and the Giants-től és Purple Disco Machine-től, ez a Paradise.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: A igazi mai slágert hall

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy. Szép reggelt, jó hétvégét! Pár perc múlva már Balázsék folytatják a Balázsék Weekenddel, akik holnap reggel nanák, hogy újra jönnek. Az igazi mai slágerek pedig nem mennek sehova, megállás nélkül szólnak. Most az egyik legnagyobb nyári favorit Alex Kenji és a Bambolé. Király Tamást hallottátok. További szép napot, kellemes hétvégét és jó rádiózást a Rádió 1-jel!

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Hamarosan jön a fesztivál, ami egyben a Balatonpart legnagyobb fesztiválja lett. Jön a Strandfesztivál! Augusztus 19-22. Balaton. Zamárdi. A nagy színpadon Tibi Trump

0: Balaton. Strand Festival, augusztus 19-22. Jön a Vadi Új Rádió egy Jack Daniel Stage. Egy klub a strandon. Tali Zamárdiban.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: FM 95 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám. Hű, stabil optikai net féláron.
2: Bizony, ennek a felesen tréfa.
1: Otthoni és üzleti internet csomagok most 3 hónapig 50% kedvezménnyel és díjmentes bekötéssel a Zénet Telekomnál.
2: Részletek és megrendelés a zt.hu weboldalon vagy a 1277-es telefonszámon.
3: Pörögj rá a koncertekre és egy új állásra! Debrecen legikonikusabb fesztiváljáról természetesen az autógyártás egyik legikonikusabb szereplője sem hiányozhat. Gyere el a campusra, ülj be egy elektromos BMW-be, próbáld ki egyedi autóversenyzős játékunkat, nézd meg, hogy hogyan állna rajtad a legendás BMW kabát, és szerez hasznos tippeket kollégáinktól a jelentkezéshez. Várunk téged is július 22 és 25 között a Nagy Erdőn. BMW Group gyárt Debrecen. Építsd velünk a jövőt!
0: Mindig aktuális. Dehír.hu. A debreceni hírportál. A debreceni hírportál. Dehír.hu. Dehír.hu. Esélyek, eredmények, interjúk, hírek a debreceni sportvilágából. Hajrá, Sportmagazin! Vasárnap 12 óra után pár perccel az FM 95 Rádió 1-en.
4: Hirdessen közvetlenül, kedvező áron az FM 95 Rádió 1-en.
5: Információ és ajánlatkérés a reklámkukac mcdb.hu e-mail címen.
4: FM 95 Rádió 1. Hirdessen nálunk!
5: Reklámkukac mcdb.hu.

0: Reklámot hallottak.
1: Debrecen legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
2: Vármegyei rangadót nyert a Kisloki. Két debreceni foci csapatnak is ma kezdődik a szezon. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Barta Éva. Több mint 100 000 egy nyári növényt nevelt idén a Dekert a város köztereire. A hőség miatt most a növények folyamatos öntözése jelenti a legnagyobb feladatot. Ezért a társaság munkatársai öntöző autókkal járják a várost. Ezen kívül 1250 egyenként 90 literes öntözőzsák segíti a facsemeték folyamatos vízellátását. Pete Tamást, a Dekert ügyvezetőjét hallják.
3: Ez a fák törzsére van helyezve. Egyfelől egy stabilabb vízellátást biztosít a facsemetének, kettő jobban ellenőrizhető. Tehát ugye előfordult az korábban, hogy meg lett locsolva a fa, csak ugye ott a nagy kérdés, hogy elegendő vizet kapott-e. Egy ilyen öntözésnél viszont könnyen visszaellenőrizhető.
2: Ahol a mélygarázsok vagy a sűrű közműhálózat miatt nincs lehetőség hagyományos faültetésre, ott az úgynevezett instant erdők, vagyis dézsás fák teszik zöldebbé a városi környezetet. A dézsákat a belügyminisztérium támogatásával a Dekert munkatársai készítik.
1: Tudatos parkolás, élhető város. A DV Parking információi.
2: Április 1-én hatályba lépett az energiaügyi miniszter rendelete, ami meghatározza a szolgáltatások díjmértékét, és kimondja a kényelmi díj alkalmazásának tilalmát. Ez azt jelenti, hogy olcsóbban lehet parkolni. A változásról az ügyfeleit minden esetben értesíti a DV Parking.
1: A DV Parking információit hallották.
2: Vármegyei rangadót nyert a Kisloki a labdarúgó MB3 északkeleti csoportjában szombaton. Az első fordulóban ugyanis 5-2-re nyertek hazai pályán az újonc Hajdúnálás ellen. Két debreceni labdarúgó csapat számára is ma kezdődik a bajnoki szezon. A DVSC a Puskás Akadémiát látja vendégül a labdarúgó NB1 nyitó fordulójában. A mérkőzés ma este 6-tól lesz a Nagyerdei stadionban. A labdarúgó NB3 északkeleti csoportjának első fordulójában pedig a Deac délután 17:30-kor a Tiszafüred vendége lesz a Lipcsei Elemér sporttelepen. Egy hét alatt közel 6 fokkal hűt le a Balaton vize, szombat reggel már csak 20 fokos volt a tó, derül ki a Hungaromet ZRT bejegyzéséből. A jövő héten várható kánikula hatására valószínűleg ismét felmelegszik majd a Balaton vize. Délelőtt ragyogó napsütés várható. Napközben a gyenge délkeleti szél kissé megélénkül és délire fordul, de mérsékelt marad. Délig 29 fokig melegszik fel a levegő. 11 és 2 óra között ma is magas UV-sugárzásra figyelmeztetnek. Vigyázzanak magukra!
0: Az időjárás jelentés támogatója a Szanga cégcsoport. Ipari és logisztikai beruházások, irodafejlesztések országosan. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: És uraim, egyenesen a budapesti stúdióból, a Rádió 1 összes frekvenciáján élőben az ország kedvenc családja, Balázsék!
5: Anna, Júli, Zsülike!
4: A szavazók kedvence, Ráskó Eszter!
5: Rákóczi Feri és
4: Balázs!
5: Micsoda család!
4: Indul az utánozhatatlan, az egyetlen, az igazi reggeli műsor! Reggeli műsor! Balázsék Extra!
6: Tudjátok, mi tartja most igazán lázban a közönséget egyébként?
7: Mert Madonna feneke?
6: Madonna feneke, ha még van neki, szana szétott botoxol, tehát nem is ő volt, ez egy panoptikumból kiejezett bábú volt, amit drónokkal mozgattak meg, robotkarokkal.
8: Nem, hogy szétessen azért,
6: hogy összedrónokkal. Hogy nézett ki a Madonna. Na, tehát ugye ott volt Robi is, Robi Williams is, ott volt a diátadón, énekelt is, előtte is, utána is, vagy előtte, vagy utána adott egy interjút, ahol a kezébe nyomtak egy T-mobilos, ilyen rózsaszín mikrofont. És hát az egész világ azt találgatja, vagy hát tulajdonképpen elképesztően ilyen vírus módjára terjedt el az internet, hogy Robi orrából vagy szájából esett ki valami.
7: Mindjárt
6: megmutatom a videót, ami ugye arra utal, hogy Robi egykoron azért erősen szenvedélybeteg volt, de ha fehér darabok hullanak ki még az orrodból, akkor valószínűleg te egy kicsit azért felturbósítottad ezt a világbajnokit.
8: Hát vagy ott maradt 20 évvel ezelőttről.
6: Vagy 20 évvel ezelőttről.
8: Egy tégdett koncertről.
7: Egy letunt kor mementói.
6: És a vita az interneten, a TikTokon, az Instagramon és mindenhol most arról szól, hogy használtak kokaint és fogyasztottak kokaint Robbie Williamson a szerencsétlen interjú előtt, és a maradványai kicsit rögösek maradtak, és kiesett az órából. Ne adj Isten, mentolos cukorka volt, és egyébként a szájából esett ki egy férrögnyi darab, amit rátett a mikrofonra. És várjál, a másik az, hogy ő azt észreveszi, hogy leköpi vagy lefújja a mikrofont, fogja ezt a fehér darabot, leveszi a mikrofonról, elkezdi egy kicsit tenni-venni, és ráteszi a homlokára, mert ő nem tudja, hogy ott maradt a kezén a fehér cucc, és fölrakja a homlokára. Tehát ugye az van, hogy ő rájön arra, hogy ráesik a mikrofonra, vagy az órából, vagy a szájából kijött egy fehér darab. Ugye ezt találjátok az internet, hogy mit csináltál, Robi? Az számtalan magyarázat, számtalan mém, nagyon jó, mindenki ezzel foglalkozik. Kiesik egy szikla.
7: Én szerintem ez egy popcorn darab.
6: Popcorn darab?
7: Hát nem lehet. Hát evettek is popcorn, és kiszállt a szájából.
6: Szerinted kiesett a
7: ez
6: foga.
7: Ez a híd?
6: Azt mondják, hogy eltette későbbre. Egy szenzációs, leköpi a mikrofont, és ugye nyilván a gonosz internet azonnal felveszi, és ízekre szedik mindenhol Robit, hogy tessék jobban összetörni.
7: Hát de és tényleg.
6: Azt mondják, hogy ha a szájából esik ki, az nem lehet ugye kokain, ami egyébként nem igaz, mert nyilván leírják, hogy az orr és a szája hátul csurog a garatba, és utána előre jön a torkodba, ugyanúgy kieshet. És hát itt már megjelentek mindenféle videók, mémek is magyarázatok, és Robi is magyarázatot ad. Ott esik össze, figyelj. Itt egy TikToker
9: elemzi.
6: Valami kiesett az orrából, mondja. És hopp, figyelj, megvakarja a fejét.
9: Can't get any work. Oh no.
6: És kellemes a homlokára. Imádom Robit, a legkirályom csávó. Érzi, hogy valami nem stimmel, mert folyamatosan oda nyúl utána a fejéhez.
7: És megyre cikke ott állsz mellett, és látod, hogy ott van a homlokán.
6: Ott van.
7: És látod
8: a bal oldalon lévő csávót, ő még meg is igazítja a saját haját.
6: Ugye ez a pop szakmában, meg világbajnoki döntő popsztárok, zenészek, milliárdosok, ott nem szerencsés, ha valami fehér darab esik ki az orrodból, meg hát Robi azért a tűkön nem is vetette ezt meg beszélt róla, meg komoly addikciói voltak. És ugye aztán itt elkezdtem mindenki találgatni, hogy mi történik, de Robi is csinált egyébként erre egy válaszvideót, másnap vagy harmadnap, ő csinált egy videót arról, hogy ő ül az ágyába, és bocsánatot kér ezért a borzasztó incidensért, ami történt vele, és nagyon ilyen szemlesütve elmond egy ilyen félperces beszédet arról, hogy nagyon sajnál, és ez tényleg nagyon mélyen érintette, és hogy hát borzasztó bajba kevered, majd kinyújtja a nyelvét, és a nyelvénk van két fehér mentolos cukorka.
7: Aha, azt hittem, hogy bélyeg.
6: Igen. Két mentolos cukorka, jelezve, hogy ami az ő szájából kiesett, az ugye hiába kapta fel az internet nép, az nem egy szikladarab volt, egy rög, érted, 4 gram, hanem ő mentolos cukrot evett az interjú előtt. Neki maradt egy darab, és azért ragadt föl a homlokára. Hát eszedik most darabokra. Robi se a régi.
7: Érted, 10-15 évvel ezelőtt beleröhögött volna a kamerába, és azt mondta volna, hogy...
6: Igen. Összefutottam Mick Jaggerrel a backstage-be, szeretnél úgy kinézni 85 évesen Mick Jagger? Akkor mi rockstárok vagyunk, gyerekek, belefér. Nem, mentolos cukor. Robi megöregedett. Megőszült, kicsit megöregedett, és bevett egy mentolos cukrot, és kinyújtotta a beszédje végén az ágyából csinálta a videót, és akkor ott volt két ilyen kerek mentolos cukorka. Én imádom az internetet, hogy senki nem a foci VB végeredménnyel törődik, hanem az mi esett ki Robi orrából vagy szájából. Mekkora volt ez a rögdarab, és mi volt az, ami kijött a szájából.
7: De közben csúszott az arca rendesen?
6: Viszonylag.
7: Hát
8: szerintem ő összeszedett
6: volt. Már most a Jagger berágatja valahova, felránt valahol két, nem tudom mit, úgy lehozza lábon. Hát a csávóba komplett
7: vegyi anyagjár csörgedezik az
6: komplett Kolumbia megfordul benne, érted? Nehogy már ne hozzon le most semmit. Egyébként simán el tudom hinni, hogy semmi nem történt, én sem feltételezek a rosszabbat. Maga a kis fehér darab kálváriárja zseniális. Ahogy kiköpi, kiesik neki valahonnan, azt felrakja az orrára, próbálja levakarni, észreveszi, hogy leköpi a mikrofont, fél a szikladarabot, ami kiesik a szájából.
8: Olyan, mintha az egy fél fogra lenne. Komolyan, mintha egy letört fogdarab lenne.
6: És a kommentek zseniális. A kölcsön adjam a bankkártyámat, Robi? Nem kéne apróbra törni egy kicsit? Igen. Mivel van felütve, figyelj a díleredre. Iszonyatosan kapja Robi az ívet. Nyilván ő is érezte, hogy erre most neki valamit reagálni kell. És ott már fönn van a darab a homlokán.
8: Na most, ha én lennék a TikToknak, vagy a TikToknak, bocsánat, ugye a kis cukorkának, tudom, a marketingesek.
7: Mekkora?
8: Azért ezzel nagyot lehetne menni, gyerekek.
6: Igen, nagyon lehetne menni vele.
8: Valami mentolos fehér cukorkának.
6: Igen, ő pont kettő ilyen kerek is cukorkát nyújt ki a nyelvén, hogy semmi más nem volt. Egyébként abban igazad van, 10 éve, Robi, azt mondom, hogy na és... Ez vagyok én. Itt fekszik mellettem Jerry Hellivel, az összes szupermodellt levartam, rockstar vagyok, igen, na most akkor ez történt. Egy VB döntőn nem tudom, a budiba, igen. Egy liter véréből paks egy évig elmenne a szíve. Maradóna lájkolta volna, igen.
7: Mondjuk az
6: valaki szóljon, mert neki az algupirint le kell nyelni, nem az órába dugni.
7: Az velünk is előfordul, így mondjuk adás közben, hogyha főleg veled.
6: Eszem is. Leköpdösöm a mikrofon?
7: Igen. Hogy ilyen kicsit olyan nagyobb vehemenciával röhögsz.
6: Ja, simán.
7: Beszélsz, akkor így az adás.
6: Én agyon köpködök minden. Monitort, mikrofont, igen, igen. Fehér darabok ritkában esnek ki a szából, vagy az orromból.
7: Hát vagy csak nem
6: látod. Igen, nem, ez azért így kevés. De tényleg nem lehet, hogy a tídenivel találkozom.
8: Volt te maszkos, cserre.
6: Te maszkos, te biztos tudsz valami. Gyere,
8: mi van
6: nálad? Kiesett a számból? De mondta, hogy nem fehér volt.
8: Nem, egy fél kiló paradicsom.
6: Elmondom neked, sajnos a sztori kedvét csiamagot ettem. Ennyi.
7: De az a fogad mellé van beragadva, majd szólok, hogy mikor...
6: Jó, ha alázzál még meg, persze, nyugodtan.
7: De nem, az biztos helyen van, az nem fog kérni.
6: Ez 8 interjú alatt se jön ki, ez úgy beragad.
7: Nekem egyszer így a kóla.
6: Imádom az internetet.
7: A kóla jött ki az orrom. Már nem az a kóla, hanem...
8: Na, Juliska, végre.
6: Őszinte vagy, Juliska.
7: Van az, amikor az embert annyira röhögtetik, hogy egyszerűen eltéveszti az irányt, és elindul fölfelé, és akkor, ha ez egy jó pasi előtt történik, az meg főleg szuper ciki. De amikor nagyon röhögsz, és még kijön a takony, az orrodból úgy röhögsz, hány ilyen baleset van?
6: Az lett volna jó, igen, az lett volna jó, a riporter megkóstolja.
8: Leveszi, hogy jobb, mi ez, Robi? Igen.
6: Megállítok ebben a pillanatban, Curtis kilépett a csoportból. Itt egy állatok, köszönjük szépen.
7: Flektor
6: volt az Árpától állítok, és ott volt a VB döntő. Szeretem, hogy közben drámák zajlanak a pályán, meg még a Spanyolország ott a verekszik Argentínával, de az internet népét már nem ez érdekli. Az érdekli, hogy mi esett ki Robi orrából. Érted? Mivel köptette le a rózsaszín T-mobilos mikrofont? Én imádom.
7: És a díját adott Trumpal, láttátok?
6: Hogy nem beszéltünk is róla? Beszéltünk is róla, igen. Szenzációs volt. Nem nagyon lehet emberünket elrágatni onnan. Tehát, hogy ő nem...
7: Neki ott helye volt.
6: És ezt ugye megbeszéltük, nem persze másodjára csinálta meg. Tehát ezt a kontinens kupa, vagy nem tudom, ugyanígy megcsinálta.
7: Hát de mi most adja oda, azt menjen le. Hát ott kell állni.
6: Hát ő amerikai. Ő a Trump. Tehát most szerénnyel levonulni, azt megcsinálta a Joe Biden, csak rossz irányba. Ő legalább ott marad, érted? És megvárja, amíg
8: átadják. Na most tényleg melyik a rosszabb? Joe Biden, aki nem látható emberekkel fogott kezet, érted? Vagy Trump, aki ezt rohadt jó használja, hogy ott akar állni a színpadon. Hát akkor inkább ez
7: utóbbi egy kicsit szórakoztató egyébként.
8: Okkal.
6: Igen, igen.
8: Na, itt van a videó.
6: Itt van a videó, igen, hogy...
10: Fallen out of Robbie's nose, which prevented over 20 years of sobriety for Robbie.
11: But it's okay because I had several more.
6: És itt a bocsánat kérő Insta vagy TikTok videója, ahol ugye 2 darab mentolos cukorkát. Mutat ő meg végén.
7: Kicsit másnaposan.
6: Négy méteres baldahínos ágyban, sejem ágyneművel, érted, 2 halott kenguruval. Igen, megmutatja a mentolos cukorkát.
7: És intravénás tűló ki a karjából, de nyalogatja.
6: Igen, ez olyan, mint a Mick Jagger azt mondaná, hogy 3 nővel voltam életemben. Nem, körülbelül. Igen, tehát ez körülbelül annyira hiteles. De jó, egyébként Robi jó volt. Tehát a kis csillogó melegítőjében, még ennek a panoptikumnak tűnő ilyen fura öregek báján, amit ott bemutattak halftime showként, még a Robi úgy viszonylag frissnek és ropogósnak és fiatalosnak tűnt. Tehát a két elhízott Ronaldo és Ronaldinho között
8: a
6: 83 éves Madonna, aki 50 évesen van botoxolva, és még mindig egyébként baromi jól néz ki, de hogy hihetetlenül szét van már szedve mindennel.
7: Nekem
6: ahhoz
7: Madonna
6: képest a Robi...
7: annyira elvitte a sót, hogy nekem Ronaldo és Ronaldinho fel se tűnt.
6: Olyan volt, mint 2 sztrókos idős bácsi pocakkal.
7: Két ilyen melegítő emberes, ilyen bodyguardot odaállítottak. Nem is koncentrált, csak utána jöttem rá. Hogy
6: nem mondták meg nekik, hova jönnek, nem volt semmi feladatuk, azt mondták, hogy álljatok itt pufin, jó, ez menni fog.
7: De nagyon sok pénzt kaptak érte.
6: A világ két legnagyobb focistája vagyunk, de egy kicsit szoros pufi, nagyhasú melegítőbe beállítottok ide, ez nekünk jó. De egy labdát nem adtak a kezünkbe, semmit nem csinált. Álltak ott, mint 2 biodíszlet. Az valahogy nagyon, nagyon furi volt.
7: Viszont Shakira az Shakira volt.
8: Ne hülyéskedj.
6: Shakira jól nézett ki.
7: Hát de a nem
8: Shakira
7: nem,
8: a Shakira
7: hát
8: volt.
7: Úgy értem, hogy nem az áll Shakira, mint a megnyitón. Ugye arról volt szó, hogy áll Shakira lépett föl. De ez igen, a Shakira, az... Nem, ez most az igazi Shakira volt.
6: Egyébként jól is nézett ki. Jól nézett ki. Igen, azért.
7: Isten, milyen feneke van annak a nőnek.
6: Jó volt. Igen. Hát ha berakod Madonna mellé, akkor...
8: Na jó, van egy
6: jó, Madonnának is volt fénykora. Tehát
7: de Madonna egy ikon, és még az... Hát mert hány éves? Lassan 70.
6: Hát én 60 és 70 között mozog valahol, amennyire még engedik.
7: Jó, igen. Szeretnék 70 évesen ilyen feneket, ilyen combot, így mozogni még.
6: Nem, lehet, nem, nem, ezt elmondom neked, hogy nem ez a realitás. Az a realitás, hogy szombat reggel lemegy neked az Aldiba, hoz fél kiló csirke mellett, és ott fölébredsz mellette, és akkor nézd meg, hogy néz ki. Tehát ne úgy szeresd Madonnát, hogy egy halftime show-ba látják, hanem úgy szeresd, hogy föl kell ott nálatok vekerlén, kicsoszok a vécétekbe, és te nem tudja lehúzni, hogy dúlás van nálatok éppen. Tehát, és akkor nézd meg Madonnát úgy, kakifészket építik. És akkor nézd meg úgy, tehát ne a halftime show alapján akarjál vele, hanem úgy egy szombat reggel nézd meg, hogy hogy néz ki. Félne nem
7: így. Én azért látom az Insta fotóit, tehát hogy az agyon van filterezve, meg agyon van szurkálva, meg agyon van mindenezve, de azért a teste, meg a vitalitása.
6: De mit lát a egy melegítőbe? Egy idős nem, néni melegi. Bejött, plébeken vitték egy kocsi.
7: Miről beszélsz? Hát egy ilyen kis dressben volt a combja, a lába, azért az ott nagyon patikán.
6: Az össze volt gumipókozva konkrétan. Elmondom neked, az a nő. Két darab kompressziós harisnya volt, meg volt fűzve, három fűző volt rajta, és össze volt szegecselve, hogy egybe tarts, hát azért na. Én nem tudom, hogy szeretem, ha egy nő azért úgy valahogy...
8: Biztosége öregszik, erre gondolsz.
6: Én tudom, hogy ez egy nagy harc, de hogy ezt Madonna 20 év elvesztette. És óriási popikon, és óriási hangú, és hatalmas előadó, és a 80-as, 90-es évek legmeghatározott előadója. De ez a kétségbeesett küzdelem, amit ő most folytat, ez mindent nyomokban eltörül, amit Madonnáról gondoltál valaha, nem?
7: Hát eljön a pillanat, amikor majd goblen képekről fog istázni.
6: Igen.
7: Vagy az akciós Aldi cuccokat keresgéli majd a sorok között.
6: Igen.
7: Ez még ilyen.
6: Ja. Shakira 49, Robi 52 gyerekek. Robi is 52 lett. Egy fiatal csávú ugrabugrált itt 15 éve nálunk stadionok, és 52 lett a Robi is.
8: És még mindig ugrál egyébként.
6: Egyébként
8: és még mindig csinálja a koncerteket.
6: Igen.
12: Nyugalom, nyugalom emberek! Hallom, már hallom, hogy mindenki sztrókot kapott, de nyugalom! Baller azonnal visszatér!

Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: FM 95 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Debrecen legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: A belföldi turizmus továbbra is élénk a széles választék miatt. Két fiatal játékost igazolt a Deac foci csapata. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Barta Éva. Kis Róbert Rihárd turisztikai szakértő szerint a forint árfolyamának javulása ellenére a belföldi turizmus megmaradt a széles választéknak köszönhetően.
2: Azt is látjuk, hogy itthon is bőven vannak olyan élmények, amelyek miatt érdemes elmenni akár Balatonra, vagy akár Debrecen térségébe, ahol azért a virágkarneváltól az akvatikumon át a nagy erdőig számos izgalmas dolog várja az ide látogatókat, vagy akár a déli múzeum, a nagy templom szerintem kihagyhatatlan látnivaló sokasága várja ide is a turistákat.
1: A turizmus ma 420 ezer embernek ad munkát hazánkban. A szépkártya tavaly 480 milliárd forintos forgalmat bonyolított, és a belföldi turizmus idén is megőrizte lendületét. Magyarországon rengeteget fejlődött a szállodaipar, mert a szálláshelyek építését mindig a piac szabályozza. Kis Róbert Rihárd turisztikai szakértőt hallják.
2: Kell egy ekkora városnak szálláshely bőségesen, és azt gondolom, hogy ha összességében nézzük, akkor minden szálláshely, minden új szálláshely, az növeli a kapacitást, akkor a szolgáltató rákényszerül, hogy azt töltse, és akkor az összvendégforgalom növekedni fog.
1: A turisztikai szakértő szerint az utazóknál az árérték arány az első szempont. Ezt követi a szolgáltatások minősége és az élményígéretek beteljesülése. Ingyenes és változatos programokkal várja a családokat a debreceni vagyonkezelő a következő hetekben. A szervezők a programokat úgy alakították ki, hogy azok a közös kikapcsolódásra és az élményszerzésre épüljenek. Az első program egy vezetett séta lesz az Aquaticum fürdőkomplexum kulisszái mögé augusztus 1-én, de az új kert alagútrendszerét is felfedezhetik az érdeklődők, illetve a karneváli villamos és egy városi séta is szerepel az augusztus végéig tartó programok között. Családonként egy programra lehet jelentkezni online regisztrációval. Feltétel továbbá az érvényes debreceni lakcímkártya is. További részleteket az esemény.dvrt.hu oldalon, illetve a Dehír cikkében olvashatnak. Két fiatal játékost igazolt a Deac foci csapata. Lisztes Bence és Kis Bercel is Tiszafüreden játszott eddig, ezentúl pedig a Deacért küzdenek majd, közölte a klub. Délelőtt ragyogó napsütés várható. Napközben a gyenge délkeleti szél kissé megélénkül és délire fordul, de mérsékelt marad. Délig 29 fokig melegszik fel a levegő. 11 és 2 óra között ma is magas UV-sugárzásra figyelmeztetnek. Vigyázzanak magukra. Délután még 2 fokot emelkedik majd a hőmérséklet, amíg eléri a 31 fokot.
3: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: A hét extra pillanatai. Ez a Balázsék extra.
5: Megvan a légnyomás különbséggel kiszippantott férfi?
6: A repülőgépes.
5: A Ryanair-es gépes?
6: Igen.
5: Megvan
6: igen.
5: Ez a történet? Hogy ugye...
6: Meg hát átbeszéltük ugye adásban is, hogy ott kidobbant az ablak, a csávó meg kilógott.
5: Igen. És hogy arról is beszélgettünk, hogy mi ennek az utóélete. Van-e pszichológus, van-e valami Ryanair-es segítség, van-e ez utókezelve? És most megszólalt a pacák, akit majdnem kirántott a kitört ablak,
6: és interjút mondott, adott. És hogy ezen túl is mindig így akar utazni, mert jó levegő volt kint.
5: Egyébként ez érdekes egyébként, hogy azért itt tényleg ez milyen hatást vált ki.
7: Kapott-e valamit a Ryanair-től?
5: Ez is egy jó kérdés, hogy kapott-e valamit a Ryanair-től.
6: 20 eurós szendvics kupon a következő.
7: Ezt akarom megkérdezni, néhány utat legalább. Szigorúan ablak mellé.
5: Igen, tényleg érdekes a dolog. És ugye elmondta, úgy hívják, hogy Jupsa Karovics, ez a neve ő egyébként, és a kórház elhagyása után interjút adott egy francia lapnak. Azt mondja, hogy a jobb karján egészen a hónáig és a mellkasáig égési sérülések és véraláfutások vannak neki, nyakmerevítőjét 6 hétig kell hordania, és akkor döntik el majd az orvosok, hogy van-e szüksége műtétre. Ahogy őt visszarángatták ott az ablakból, megsérült a nyaka is.
7: Hát ez azért... Nem csodálom.
5: Igen.
7: Ez olyan, hogyha... Tehát óriási vákum van, nem? Tehát valaki a szülőcsatornából... Próbálok visszahúzni. Fú, na, ez
5: igen. És ugye mi marad meg? Megmarad, ahogy téged rángatnak? Törli az agyad a traumát? Megmarad az, hogy lógsz kint az ablakon? Megmaradnak a zajok, a fények, a hangok? Megmarad-e a maga a robbanás? Mert ugye nagyon sokszor a balesetben azt mondják, az agyad törli az emléket. Tehát, hogy nem emlékszel semmire, teljesen kitörlődik, nincs meg semmi. Vagy csak arra emlékszik, hogy kérdezte a riporter, amikor már kint lóg az ablakon. És azt mondta a pacák, hogy a robbanásra emlékszik, bevillanak neki képek a robbanás hangjáról. A hangja maradt meg, ahogy süvít a szél, fölrobban az ablak, és azt mondja, hogy minden este úgy alszik el, hogy ezt hallja. Oh. Ugye kim volt neki a feje, a káosz is megmaradt neki, tehát azt mondja, hogy az a káosz, ami ott a gépen kitört, az is megvan, és azt, hogy a fejem és a nyakam még mindig fáj, de életben vagyok, a biztonsági öv mentett meg, hogy be voltam csatolna, lehet, hogy a sors volt, hívő, de még inkább hívő lett, és minden nap hálát ad az életnek, hogy ő életben van, egészen átformálta a gondolkodását. Máshogy tekint dolgokra, és a hála az első, ami eszébe jut, ha ránéz a családjára, vagy a gyerekére, vagy a szeretteire.
6: Ez tök jó, de meddig hagyod magadba ezt a robbanást? Tehát mikor mondod azt, hogy ezzel most már csak kéne kezdeni valamit, hogy minden este úgy fekszem le, hogy...
5: Kérdés, hogy tudsz-e, tehát ez a poszttraumás teszet, ez meddig marad? Ez lehet
7: nagyon
5: évekig,
7: friss,
5: lehet,
7: Feri,
5: igen.
7: Hát akkor nincs még ilyen döntési helyzetet, hogy ez most maradja, vagy nem maradja. Hát ez most
6: már nem úgy marad,
5: lehet, évekig álmodsz hogy... vele. Lehet, hogy az egész életedbe visszajön.
6: És akkor mit mondasz a Ryanair úrnak, hogy ezért jön egy jó perelés?
7: Hogy pénzt kérek,
6: pénzt
7: uram.
6: Pénzt legalább, hogy minden este robbanást hallgatok, lóvét.
5: Hát ez is egy jó kérdés, igen, a per, mert hogyha évekig vesz egy jogi eljárás, évekig bejársz, tanukat hívnak, kinek a hibája, akarod ezt? Tehát, hogy nyilván függ az anyagi helyzetet.
7: Mit írtál alá, amikor megvettél a jegyet, tudod, mert ott az a sok pici apró betű.
5: Amit el sem olvasol,
6: hogy ablakrobbanás esetén nem fizetünk.
7: Igen, és tökre benne vannak ezek szerintem. Az egy érdekes kérdés amúgy, hogy milyen hatása lesz az életére, de azért maga a trauma, ugye az nem kell, hogy teljes mértékben meghatároz az életedet, inkább az, ahogy te ezt az egész, hogy ennyian feldolgozod, de a Ryanair meg lehetne annyira jó fel, hogy azt mondja, akkor azt a részét szívesen segítem a részedre, hogy akkor ez jól menjen, meg könnyű legyen, meg ilyenek.
5: Igen, itt még nyilatkozott az ügyvéd is, aki elmondta egyébként, hogy a személyzet állítólag az utasok beszámolóján sokkos állapotban volt, és hogy mindenki egyetértett abban, hogy a személyzetben sokkos állapotban voltak, és attól tartottak, hogy a gép lezuhan, ennek ellenére kiválóan végezték a munkájukat, és a pacák tényleg fél mellkassal kilógott. Tehát, hogy az volt, hogy nem csak a fejét vitte ki, hanem mondta az ügyvéd, mert ugye azt mondta, hogy ő is több dolgot olvasott, és hogy mellkastól felfelé kirántotta a légáramlat az ablakon. Tehát ez nem volt ennyire egyszerű, hogy jó, be volt kötőjéle. Ablak mellett ült, és ugye amíg az ülés nem tart, a felső részét az úgy, ahogy van, kiszívta a légnyomás. Hát azért, mire a Ryanair megdicsérte a légiutas kísérők munkáját?
6: Na.
5: Hát mondjuk azért az rendben van.
6: Igen.
7: Amúgy ez egy olyan veszély, ami engem például nem fenyeget.
5: Nem, ha együtt utazunk, mindig te üssz az ablaknál.
6: És olyankor az út alatt csak úgy hívunk, hogy tömítés.
5: Igen, és elállod a kijáratot, tehát ott se kisebe nem megy, se levegő, se semmi, nekünk az tökéletes, amíg a pilóta leteszi a gépet.
7: Szerintem akkor ezt megoldottuk.
5: De fogjuk a lábadat.
7: Látok testes utastársat, kérjétek, hogy üljön az ablak mellé.
5: Igen, Ryanairnél mindig valaki olyan mellé üljetek. Gondoljatok bele, igen. Azt mondják, hogy bőröndökkel próbálták elzárni utána már a lyukat. Volt egy albán utas, aki leszedett néhány kézipodjást, és bőröndel próbáltak elzárni az ablakot. Az első bőröndöt kivitte a légnyomás. Hát azért az milyen?
7: Micsoda?
6: Oda mernél menni egy ilyen ablakhoz, egy bőröndel a kezedbe?
5: Hát szerintem, ha kiegyenlítődik a nyomás, és már látod, hogy nem szív ki senkit, akkor azért valamit valószínűleg megpróbálnék csinálni. Nem
7: de
5: tudom.
7: De a bőrönd.
5: Hát szerintem a te bőröndedet gyorsan odaadnám. Feri,
6: az pont illik bele.
5: Nézzék meg, az oda passzol a kiát.
7: De a bőrönd ilyenkor számít-e, mint elveszett csomag? Vagy akkor ez nem számít bele?
5: Ez egy jó kérdés, igen.
7: Amikor Guatemala felett elhagyja a gépedet a bőröd, akkor az mit jelent pontosan?
5: Eszter, ne aludj, gyere! Mi van? Gyere hátra, kell
6: szükség van rá!
5: Szükség van rá, maradjuk az ablakon! Te csak annyit csinálj, hogy oda teszed a szádat az ablakhoz, kinyitod.
7: De egy ilyen alga elvű hal, tudod az üvegre szakadni.
5: Oda néz, hogy szíja a levegőt, oda néz.
6: Nem is tudsz oda menni, hát nincs rajtad oxigénmaszk.
5: Hát, kérdés, hogy mennyire ott jön ki az oxigénmaszk, milyen gyorsan ereszkedett, hogy állt helyre a nyomás. Az albán pasi tökös volt, hát, azt mondják, hogy tökös albán. Volt. Ugye albán, hát nem érted, Marco Tropojában. Tehát, hogy ő nem szórakozott, odafogott egy bőröndöt, és a második bőrönd az megfogta. Van lélek jelenlét, nem tudom, hogy odafognék egy bőröndöt azért így hirtelen.
6: Biztos, hogy nem volt magyar utas a repülőn, mert akkor lett volna Púrhab meg szigetelő szalag, és megoldja.
5: Védén egy Púrhab, azonnal ott van. Magyar
7: volt
5: nem volt a gépen.
7: Amúgy.
5: A pacák azért nem halt meg.
7: Be volt.
5: Egyébként azt mondják, hogy valószínűleg kirántotta volna a légnyomás. Nagyon sokfajta cikk sokféleképpen elemezte. De azt mondják, hogy ha nincs bekötve, akkor az egészet úgy, ahogy van, kirántja. Tehát, hogy azért... Ugye mi hülyeségnek tűnik sokszor a gépen közbe magad, de azért úgy most ezek után, nem?
7: Ezt gondoljuk ezt a dolgot, hogy ez pontosan hogy működik. És mi, hogyha ez a lyuk, ez nem ott nyílik meg az ablakon, hanem a WC-n? Soha nem jönnek rá, mi történt vele.
5: Igen, de arra szoktam gondolni, hogy mindig van egy pillanatod, amikor még realizálod, hogy éppen szarás közben zuhansz. Tehát, hogy nem halsz meg azonnal, és ha lezuhansz is tudod, hogy zuhansz. Tehát van egy pillanatod, amikor ezt mondja, kirántott! Oh! Gatya nélkül zuhansz, és egy pillanatra realizálod, ezt nem hiszem el. Nem, akkor félmesszerű zuhanok le a kép WC-ből.
7: Arra jó az a pillanat, hogy még egy mosoly ülhessen az arcukra.
5: Igen, van egy ilyen. Én, ahogy magamat ismerem, még egy magyar odalépni hozzám, hogy Balázsi selfie, és ott ülök, tudod, már nincsenek belső szervei, bele vagyok húzva a WC-be, csak a lábam van együtt az arcommal, és még oda, nagyon szeretjük a műsorodat, Feri, nincs itt véletlenül. Ezt nem láttad valahol, nagyon szeretjük.
6: És mivel a belsődet kiszívna, így lassan esnél össze.
5: Csak egy fotót akarok.
7: Amúgy szerintetek van-e az a belső, tehát hogy a kép ugye gyakorlatilag ez a vákum kiszippant ugye mindent azon a nyíláson keresztül, hogy a szemgolyódat például ki tudja szippantani, vagy csak rajz filmes hozzáállás?
5: Szerintem csak behorpad. És így befele nézel egy picit, így bemegy a szemed. Tehát nem horpad be azonnal. Inkább az ablak mellett szívjon ki, abban van méltóság.
6: Igen,
5: abban van méltóság. De a budi ne szívjon
6: zuhasz ki. Zuhasz is azon gondolkozó, hogy így fognak megtalálni.
5: És szerintem az, hogy ez még egy pillanatra belőle, eszedbe jut. Nagyon megijedsz, de még egy-két gondolat lefut a fejedben. Csak ne találjanak meg. Ne, csak ne így.
7: A Lufthansa-nak szeretném üzenni, hogy holnap utazom Münchenbe, úgyhogy ennek fényében kérem a utasoknak az elosztását.
5: Igen, holnap mész Münchenbe?
7: Megyek Münchenbe.
5: Ilyen nagy repülős lettél itt aztán te.
7: Évent egyszer felülök repülőre.
5: Söröket kóstoltok, és ezért elmész Münchenbe, hogy például megkóstoljon egy jó kis német sört.
7: Hát, hogy aha, meg ott császkálunk, frissítjük a ruhatárát, ilyesmi.
5: Hova menne az ember öltözködni, ha nem Münchenbe?
6: Hát egy divat fővárosa érte.
5: A divat fellegváros, Milánó, hagyjad már New York, Helyette, Párizs, Münchenbe kell öltözködni.
7: Híres német divat, ezt szereti.
5: Visszafogott úriember ez a Péter. Szereti ezt a német, ezt a kis precíz német öltözködést, ő nagyon
7: az
5: szereti.
7: Van, egy ilyen bajon rövidnadrágot, ezt a kantárosat szeretnék megjönni.
5: Kort, szigorúan.
6: Meg egy, hogy hívják egy ilyen stűszivadást sapkát.
7: És ha az meg lesz, akkor jöttem második gyerek.
6: Megvan.
5: Igen.
7: Ennek senki sem tud, ellenállni. De az a gatya, az nagyon durván néz ki. És főleg az, amikor meglátod azoknak az embereknek a lábát rövidnadrágban, aki látszik, hogy soha életében nem hordott rövidnadrágot, az a legszebb dolog a világon.
5: Igen.
7: Abban van valami szűzies, van valami új.
5: Mi lehet azzal a nővel szerintetek, pszichésen, aki...
7: Nyitott vagyok, igen.
5: Igen, aki júliusban, bármennyire is szereted a karácsonyt, júliusban már ünnepi hangulatban vagy, 40 éves anyukáról van szó, aki rajong a karácsonyért, és júliusban karácsonyi szedben üldögél otthon, és állítja össze a karácsonyi menüt. Megtalálta őt most az angol bulvárlap, és azt találgatják, hogy hogy van az, hogy anyuka már karácsonyi lázban ég júliusban. Sima feltűnési visszatességű beteg, vele valami pszichés probléma van. A szomszédok nem hiszik el, ki van világítva már a háza. Januárban figyeli a leárazásokat, 800 fontot spórol így meg, júliusban már megveszi az ajándékokat, felrakja az égőket, és augusztustól égnek a karácsonyi égők a lakásában egészen a decemberig. Na itt ezt hogyan tessék? Hogyan diagnosztizálni?
7: Szerintem semmiben nem fér el a viselkedése a barátaid, bármelyik barátodnak a viselkedését.
5: Igen? Ekkora baj?
7: Szerintem igen, és amúgy meg figyelj, ránézek erre az alsz, és azt látom, hogy ez így oké. Ez ebben van.
6: Igen, hogy ez így oké. A karácsony. Igen. Én is azt látom, hogy egyébként ugye hát az élete más irányba menne. Így minden ünnep ünneplés. Igen, így minden nap ünneplés. És le is főzi a karácsonyi menüt? Tehát minden nap itt én töltött káposzta van meg.
5: Gondolkozik a menün, figyeld, és azt mondja, hogy már minden egyes nap ünnepi dalokat hallgat. Nem naptárhoz igazódik neki a karácsony, ő nem akarja ezt csak pár nap alatt letudni, ő júliustól kezdve ünnepi dalokat hallgat egyébként, és a karácsonyfája van úgy, hogy egész évben áll, csak a díszek változnak rajta.
7: Csak idíket, Balázs.
5: Tessék?
7: Csak idíket.
5: Mi lenne, ha ő lenne a feleséged?
7: Neki egész évben áll a karácsonyfája.
5: Hát igen. Na, ilyen nővel élsz együtt, tessék Feri. Mit? Hogyan?
6: Tedd be légy szíves a Last Christmas színűbe, hogy csak hogy tudjunk hangolódni.
7: De ennek van ilyen nyári verziója is.
5: Hogyan tudod ezt úgy, ezt a fajta ilyen...
6: Ezt
5: ilyen...
6: egy nagy költözéssel.
5: Ugye?
6: Ez elviselhetetlen. Az ünnepekben az a szép, hogy vársz rá. Hogy a karácsony az 24-én
5: hát hideg van, december igen, van, igen.
6: Igen, sötétek az este, a délután 4-től sötét van, hazamész, karácsonyi díszkivilágítás van, és az úgy megdobja a lelkedet. Hát de júliusban, amikor kint ülnél, este 9-kor a világosba fröccsel, és közben szól bentről, hogy jingle bells,
7: driving home for Christmas.
5: Igen, Christmas
6: számot hallgat. Le is húz.
5: De hogy ők ilyen figyelmet akarnak, vagy szeretet hiányosak, vagy valójában mi a bajuk?
7: Ez a comfort place, itt kapják meg a nyugalmat, a szeretet, amire egész évben vágynának, de nincsen.
5: De nem itt kapja meg azt a figyelmet, amit most mi is szentelünk neki, meg az újságírók.
7: A karácsony nem a figyelemről szól, szerintem a karácsony arról szól, meg ez az egész arról szól, hogy ismerős érzéseket, szeretetteljes közeget varázsolok magam köré. Tehát neki nem a figyelme.
5: Olyan cuki vagy, de olyan kis naívan fogod ezt fel. Tehát nem, figyel, nem egy ilyen, figyelem felkeltés. Én már júliusban karácsonyozom. Én velem már foglalkozni kell, és nézzétek meg, velem ez történik, és én különlegesebb vagyok, mint egyébként december 22-től karácsonyoznék, nem? Hogy júliusban?
7: Szerintem a social media alapból olyan, hogy ugye most kirakott magára a saját oldalára egy képet. Szerintem az egyszerűen csak annyi, hogy keresi a sajátjait, akar találkozni azok, akik ugyanígy gondolják, akiket tud közösködni ebben is, mert tudja osztani az örömét. Nem az, hogy tehát ezt nem ő kérte, hogy kapja fel a...
5: Tehát akkor ez teljesen Balázs, normális, és ő csak közösséget keres a júliusi karácsonyfával.
7: Szerintem ez inkább az az érdekes, hogy ki tudta csatornázni a szeretet igényét, meg ezt, ezt az egész, ezt a szükséget, lett ennek egy ilyen plénuma, és szerintem az így jó.
6: De akkor baj van.
7: De mi a baj?
6: Az a baj, hogy azt a szükséget, amit ő keres, azt nem kapja meg. Nem kapja meg a párjától, a gyerekeitől, a barátaitól, a családjától, és ezt kivetíti, ezt a hiányt vetíti ki a karácsonyra.
7: De most ez miben más, mint a DJ Oti?
6: Hogy az nincs karácsonyig.
5: Azért, bocsánat, egy bolond nő augusztustól karácsony. Na most nézd meg.
7: Hát csak igen, ez nem olyan, mint egy 50 éves faszti DJ-nek költözne.
5: Parokába.
7: Igen.
5: Érted, nézd meg őt.
7: De mi a baj?
5: Hát minden.
7: Hát azért most, mert karácsony felé ül egy pulóverben.
5: Az arca, ahogy elnézést kérően szeretethiányosan boci szemekkel néz a kamerába júliusba. Ahogy nézd meg ezt a tekintet.
7: Meg van, ha tud, mert karácsony van.
5: Valószínűleg az van, hogy az emberek annyira félnek attól, hogy átlagosak legyenek, hogy nagyon dolgoznak azon, hogy kitaláljanak valamit, és ezért kitalálta magának, hogy júliustól karácsonyozom, hát ha kitűnök a többiek közül, és kitűnik, és ezzel ő megvan.
7: Én oké vagyok a flúgosokat.
5: Nekem ebben mindig van valamilyen ilyen fura érzetem, hogy miért...
7: Felvállalja?
6: Kiabálásnak
5: miért akarod,
6: érzem,
5: hogy rád koncentráljak júliusban, hogy neked most van a karácsony?
6: Igen, a fölhívja magára a figyelmet, mert egyébként nincs neki.
7: Van ilyen nyári Mikulás faszi, aki félmesztelen szokott járkálni a strandon, akkor abban miért nem kötsz bele?
5: Tök jó. De valaki egyszer fölöltözött, elment Mikulásnak, azt eljátsza. Aztán nincs ezzel semmi baj.
7: Jó, akkor beszéljünk Feriről. És az ő szokásairól. Igen, szóval, hogy jó, hogyha Feri nem lennél nagyon kedves, híres rádiós műsorvezető.
6: Igen, akkor én is karácsonyoznék otthon.
7: Igen,
6: nem én a húsvétot jobban szeretem, a sonka mégiscsak közelebb áll hozzá.
7: Igen, amúgy az nagyon jó, egész éves húsvét.
6: Az normális lenne, hogy egész évben kis tojásokat pakolgatnék a házam elé, meg sütném a fonott kalácsot.
5: Nem, biztos, hogy nem dolgoznék.
6: Megint sonka.
5: Biztos, hogy nem dolgoznék vele.
6: Balázs, tudod, mit hoztam ma? Főtt tojást, meg sonkát!
7: Én olyan boldog lennék. Nem. Gondoljatok már bele, Feri teljesen rákapna a húsvétra, és így jelen, hogy a fixációja.
6: Aha, persze, gyuszi jelmez.
5: És egész évbe tolnád.
6: Répa.
7: Én ezt imádnám.
5: Há, igen, és egész évbe ezt tolnád. Nem ez tudom, furák ez így. Furák ezek így aztán itt nekem egy picit, de egyetértek vele. Tehát ha csinálni akarja, csinálja, semmi baj nincs vele.
7: Várj, azt írják, hogy elég volt ebből, kérdezz meg Annát.
5: Nem.
6: Itt van, tessék, Takács Zsolt küldte át ezt a videót, nézd meg. Mennyivel jobb?
7: Tessék, jöjjön, de ez ugyanaz, csak megijájoztam.
6: Mennyivel jobb? Nézd meg. Oda néz.
7: Tessék, igen.
6: Nyissa csak meg.
7: Elküldtem egy harisnyatartós félpucérnőt egy karácsonyfelőt.
6: De nem mindig ugrik egyet, és egy valami lekerül róla, látod? Igen. Ez karácsonyi tartalom júniusban, ezt szeretjük. Ez
5: mit gondolsz, Anna, az ilyen diszkréten sérültekről?
8: Hát, nem is diszkréten, Balázs. Szóval ez egy energiavámpír az én számomra, aki magára akarja folyamatosan vonni a figyelmet. Ezt gondolom. Hát decemberben járjon bikinibe, és akkor megint lesznek róla posztok.
5: Ugye, hogy van benne valami vámpírkodás?
8: Nagyon fárasztó. Hát igazából nem vált ki belőlem semmit. Csak így ránézek, és sajnálom.

0: time.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból. Hétfőtől szerdáig az avokádó darabja csak 499 forint. Legalább két termék vásárlása esetén, minden második pedig csak 99 forint. Lidl. Igazán megéri. Az év zöldséggyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
3: Új Star Trek küldetés. Csak a Sky Showtime-on.
4: Az, ami most következik, talán mindenre hatással lesz.
3: Csatlakozz Pike kapitányhoz, Spockhoz, Uhurához és az Enterprise egész legénységéhez.
5: Mentsük meg a barátainkat!
3: És lép közelebb oda, ahol minden elkezdődött.
6: Tudom, hogy az, amire készülünk, nehéz.
3: Star Trek. Furcsa új világok legújabb évada. Streamed most, csak a Sky Showtime-on.
1: Reklámot hallottak.
7: FM 95 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
8: Olasz modern ajtódizájn, olasz csúcsminőség. Az Italia Porte Kft. Beltéri ajtók széles választékát forgalmazza, akár azonnal raktárkészletről is. Várjuk a Debrecen Nyugati utca 5-7 szám alatti bemutató termünkben, ahol ingyenes árajánlat készítést, szaktanácsadást és akár helyszíni ajtófelmérést is vállalunk. Bővebb információkért és elérhetőségekért látogasson el az italiaporte.hu weboldalunkra. Ha ajtó, akkor Belle Porte, Italia Porte.
9: Pörög rá a koncertekre és egy új állásra. Debrecen legikonikusabb fesztiváljáról természetesen az autógyártás egyik legikonikusabb szereplője sem hiányozhat. Gyere el a campusra, ülj be egy elektromos BMW-be, próbáld ki egyedi autóversenyzős játékunkat, nézd meg, hogy hogyan állna rajtad a legendás BMW kabát, és szerez hasznos tippeket kollégáinktól a jelentkezéshez. Várunk téged is július 22 és 25 között a Nagy Erdőn. BMW Group gyárt Debrecen. Építsd velünk a jövőt!
10: Ahó, stabil optikai net féláron. Ennek a fele sem tréfa.
11: Otthoni és üzleti internet csomagok 3 hónapig 50% kedvezménnyel és díjmentes bekötéssel a Zénet Telekomnál. Részletek és megrendelés a www.zt.hu weboldalon vagy a 1277-es telefonszámon.
12: Mindig aktuális. Dehír.hu. A debreceni hírportál. A debreceni hírportál. Dehír.hu. Dehír.hu.
13: Esélyek, eredmények, interjúk, hírek a debreceni sportvilágából. Hajrá, Sportmagazin! Vasárnap 12 óra után pár perccel az FM 95 Rádió 1-en.
14: Magyarország legnépszerűbb esti elektronikus

0: csak igazi mai sláger megy. Változatosan.
1: Rádió 1.
0: Reklámot hallottak.
2: Debrecen legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
3: Nehezebb a jogérvényesítés a külföldi nyaralásoknál. Megszűntek a forgalomkorlátozások a Nagyerdő környékén. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Barta Éva. Tudományos testületet hoz létre az Agrár- és Élelmiszergazdaságért felelős minisztérium a jéger-jégkármérséklőrendszer vizsgálatára. A miniszter pedig felkérte az Agrárgazdasági Kamarát, hogy mérje fel a magyar gazdatársadalom véleményét a rendszer további működtetéséről. Bóna Szabolcs miniszter a héten fogadta civil szakértők egy csoportját, akik meteorológiai, vállalkozói, gazdálkodói és jogi szempontból fogalmazták meg érveiket a jéger működése ellen, és a rendszer leállítását kezdeményezték. Ma hajnalban véget ért a Campus Fesztivál Debrecenben. A négynapos rendezvényen közel 300 fellépő és több tucat helyszín várta a közönséget különböző programokkal. A rendezvény zárását követően hajnalban megkezdődött a kordonok bontása, valamint a nagyerdei stadion környezetének helyreállítása. Így reggel 8 órától megszűntek a forgalomkorlátozások, és ismét teljes hosszában használható a nagyerdei körút, az egyetem tér környéke, a Dóczy József utca és az egyetem sugár út. Sokan választják nyáron a külföldi nyaralást, és időnként sajnos adódhatnak problémák. Ám a jogérvényesítés nem könnyű, főleg ha külföldi szolgáltatóval szerződtünk. A Vármegyei Békéltető Testület elnöke arra is felhívta a figyelmet az Esti Közelkép című műsorunkban, hogy érdemes például a katalógusban szereplő fotókat is figyelembe venni, mert eltérések esetén akár a részvételi díj csökkentésére is jogosult lehet a nyaraló. Ezen kívül Hajnal Zsolt arra is figyelmeztetett, hogy nem mindegy, kivel kötjük meg az utazási szerződést, hiszen az utazási iroda akár közvetítőként is eljárhat. Hajnal Zsoltot, a Vármegyei Békéltető Testület elnökét hallják.
4: Közvetítőnél is tehetünk panaszt, de ő továbbítani fogja a szervezőnek. És abban az esetben már is egy nehéz helyzetben vagyunk, hiszen egy külföldivel szemben állunk. Ott már korlátozottan érvényesülnek a jogérvényesítési lehetőségeink, mondjuk a békeltető testületi eljárás.
3: Hajnal Zsolt azt tanácsolja, hogy ha a helyszínen a szolgáltatás eltér a meghirdetettektől, azt már a recepción jelezzük, és kérjük jegyzőkönyv felvételét. De érdemes utazás előtt is tájékozódni, mert az all-inclusive szolgáltatások a szálláshelyeken eltérhetnek egymástól. Délelőtt ragyogó napsütés várható. Napközben a gyenge délkeleti szél kissé megélénkül és délire fordul, de mérsékelt marad. Délig 29 fokig melegszik fel a levegő. 11 és 2 óra között ma is magas UV-sugárzásra figyelmeztetnek. Vigyázzanak magukra!
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
5: Hölgyeim és uraim! Egyenesen a budapesti stúdióból, a Rádió 1 összes frekvenciáján élőben a magyar rádiózás legismertebb családja, Anna Júli Sülike, a stand-up királynője, Ráskó Eszter, Feri bácsi és Balázs! Folytatódik az utánozhatatlan, az egyetlen, az igazi reggeli műsor, Balázsék Extra!
6: Figyelj, Barbara írt, ugye? 30 éves nő vagyok, és 22-26 éves pasikkal vájbolok, imádom őket. A velem egy idős vagy a 40-es pasik önismerettel abszolút nem foglalkoznak, és borzasztó nehéz velük.
7: Fele annyi idős pasi. Ez valóban most egy nagyon nagy együttállás. Nagyon nagy együttállás.
6: Bizony, ez a szezon.
7: Ez mindenkinek. A fiú kap egy életnőt, az életnő kap egy jó szexet, egy fiatal, de életerős.
6: Egy kollagéndús.
7: Igen, egy kollagéndús feneket. Szóval, hogy ez egy jó deal. Nálunk is a társaságban, meg kiterjedtebb haveri körben nagyon megy. Azt írja, hogy szomorú a trend, hogy korombeli nők 41 fiatal a fiúkat keresik, eddig életem során két nagy szakításon mentem át, megfelelő tömet kell, és azért nem találok normális nőt, mert a kisfiúk jobbak, nem ár. Írja akkor ezt egy pasi. És akkor itt van egy másik, 45 éves pasi vagyok, 22 éves barátnőm van, anyósom még ugyanannyi idősek, mint én, a sógorai mikrek 7 évesek, na ez tűbereje valaki. Na, és akkor visszatérve erre ez a idősebb, vagy öregebb nő, vagy hogy mondjam, akkor most összezavartál. Milfek fiatal pasikkal. Tehát mi az oka ennek? És mi az oka, hogy más a megítélése, mint a fordított leosztásnak, tessék? Tehát egy 50-es pasi egy 20 éves nővel tök más, de most egy 45-ös nő egy 25-ös pasival arra azt mondta, hogy belefér. Könnyen meg kell
6: magyarázni.
7: Na, mi az oka?
6: Mert amikor egy szegény ember meggazdagszik, annak örülsz.
7: Igen.
6: De amikor egy gazdag gazdagszik meg, akkor ez nem érdekel.
7: Hát várjál.
1: Ezt most próbálom össze, gazdag meg gazdagszik.
6: Azon, nekünk ezek a lehetőségek nem voltak ott 10 év ezelőttig, sőt, még lehet, hogy
1: de most vagy ebben a korban, most van itt a lehetőség.
6: Nem csak azért, mert nem voltam, hogy jó, persze, igen. De hogy ezek eddig teljes, tehát ennél sokkal durább elítélendő. Tehát a nők eszembe mindig egy nagyon szigorú elvárások voltak, semmi lehetőség, és csak a megfelelés. És ez egy kicsit most fellazult, most lehet úgy élni bele a világban. Nagy
7: szerintem, igen, de hogy ez lehet egy kicsit túl is van ideologizálva, nem? Mit akar egy fiatal pasi? Akar egy olyan nőt, aki most nem vágyik komoly kapcsolatra, elvált, laza, jó szex, van egzisztenciája, nem azt keresi, hogy kitartsa el, hanem egyszerűen csak szeretné magát újra jól érezni még egy hosszú házasság után. Kilép 45 évesen egy házasságból, szexet akar, bulit akar, jól akarja magát ennyi érezni.
1: És nem akar elköteleződést, mert abban volt része 20 éven keresztül.
7: Mit akar egy 30 éves pali? Nem akar most kötöttséget, olyan kötöttséget, a korosztályával nem találja a dolgot, furák 25-ös, 30-os nők, gyereket akar, egzisztenciát akar, egy 45-ös nő túl van a gyereken, nagy szex, jól érzik magukat, és mindenki tök jól érzi magát ebben a dologban. Én értem ezt a fajta kapcsolódást. Igazságtalannak tartom, hogy oda-vissza az 50-20 az nagyobb elítélés alá esik. Az egy kicsit...
6: 5-13.
1: Jó, az meg még inkább, de azt nem tartja igazságtalanságnak.
6: Mondd ki az igazi számod, Balázs.
7: Egy 50 éves pali bemegy egy 20 éves nővel, akkor azt mondják, eljegy, csókolom, na azért mindjárt hívjuk a rendőrséget. Most egy 45 éves nő ott sétál egy jól kinéző 25-össel. Az, hogy...
1: Megbocsátóbbak az emberek ezzel?
7: Kicsit más a megítélése. Nekem is jobban tetszik.
1: Nem... Hát nyilván, mert te vagy az 50-es férfi.
7: Nem azt mondom, nem szeretem az 50-es férfit egy 20 éves nővel. De egy 45-ös nőt sokkal jobban szeretek látni egy fiatal palival.
1: De a férfit nem szereted? A férfit ítéled el, hogy 50 évesen 20-assal, vagy a csajt, hogy hívják, hozománybadásnak?
7: Egészségesebbnek tartom azt a 45-ös nőt, aki most egy jó szexet akar, és van egy tét nélküli 25-össel, mint egy 50 éves furahajlamú pasit, aki nem találja a hangját a korosztálya, és azért 20 éves csajokat szédít. Az egy kicsit nekem mindig nyomorúságos. Ott van egy valami nagyon alul önértékelés, meg nem tudom, az nekem nem jó. Fordítva sokkal szexibbnek és vonzóbbnak látok egy ilyen kapcsolódást.
6: Azt gondolom, és ebben nincsen tudományos áttér, de azt gondolom, hogy egy férfi, akinek fiatal barátnője van, az manipulatívabb, mint egy nő, akinek igen, fiatalabb barátja van.
7: Igen, de most a fiatalabb úgy, hogy mondjuk 50-es pasi tényleg egy 20-as nővel.
6: Mi? Igen, mert ugye abban benne van
7: 30-al fiatalabb.
6: Benne van az, hogy érzelmileg ugye teljesen máshol vannak, és hogy nagyobb játékos a férfi, és hogy az egy ilyen visszaélésre hajlamosabb szituáció. Mert egy nőből nem nézed. Igen,
1: ezt
6: mondom, hogy olyan érdekes ez, hogy most ezt gondolom, és én is azt gondolom, tehát ez egy egyéni megérésem, tehát ez nem egy általános igazság, hogy kevésbé feltételezem egy 40-es nőről, hogy visszajel egy fiatal fiúnak jó indulatával, mint fordítva. És ez amúgy egy sztereotípia, tehát egyetlen sztereotípia, mert valószínűleg nem így van, de fura ez, és én is ezt gondolom.
7: Igen, igen. Persze, a 40 éves nőknek kell a fiatal pasi, plusz a volt férjétől a zsíros gyerektartás.
6: Igen. Igen, ezek az 50 ezer forintok alacsonyan repülnek, srácok.
7: Jó a megfogalmazás, figyeld, egy fiatal férfi tapasztalatot keres, a nő pedig energiát. Ez milyen jó, ez milyen szépen írja le, ugye, hogy egy tapasztalt 40-es nő, aki jó az ágyban, jó szex, a nő viszont megkapja azt a fiatalos energiát, amit kilépve mondjuk egy házasságból, egy elhidegült kapcsolatból, gyereknevelés után egy fértől, már nem jött, ez egy párkapcsolati cserekereskedelem. Van benne valami? Az energia találkozik a tapasztalattal.
6: Igen.
7: És ez egy win-win helyzet, nem?
6: Igen, igen. Ez eljött, tudok menni.
7: Igen, a jó tyúk húsleves titka, ugye itt van, ez a lényeg. Hát ezt ugye abszolút, igen. És hát azt is ugye, hogy mit kell csinálni a lazanyákkal, ugye ezt is tudjuk, hogy írta itt nekünk valaki. Most vagyok 48-as férfi, akkor a feleségem ezért nem akar velem lefeküdni, mert a fiatalabb pasikat hajtja, kérdezi Laci. Hát
1: ez nem biztos.
7: Simán.
6: Ez is a személyes igénye hiánya, ez szokott ide vezetni.
7: Igen. Igen, ha 25 éves palik az 50-es nőkkel vannak, akkor az 50-es paliknak csak a 25 éves nők jutnak. Ez is igazság. Na, tud máshogy választani. Nem tud máshogy választani.
6: Mi, hogyha ennek evolúciós oka van?
7: Vagyis?
6: Így próbálják meg így frissen tartani a genetikai állományunkat.
7: A nők.
6: Meg a férfiak is.
7: De szerintem tényleg frissen tart. Hát egy 25-ös, jól kinéző fiatal pasi, egy 45-50 éves nőt abszolút energetizálja.
6: Meg annyira más problémakör, annyira más problémakör egy 25 éves férfi, mint egy 35-45 éves férfi, mert ugye akkoriban jön az életközepi válság. Ugye akkor van az első nagy beborulása a férfiaknak. Akkor találkoznak a halandóságukkal, akkor kezdenek ők is a gyengeségeikkel szembenézni. És tök sokan megrecsennek ebbe. És ahhoz képest egy ilyen kajla srác, aki még csak így jön,
7: aki megy a világban. Aki él, szexel, tele van tesztoszteronnal, jó teste van, jó vele bulizni,
1: jó,
7: se.
1: Mit kap a csávó? Mert akkor a csajt megfejtettük, tehát a 45 éves nő az ezt kapja. Frissességet, bulit, jó szexet,
6: nem csak bulit, ezek a srácok már nem buliznak úgy, mint ti buliztatok. Nem, teljesen más az egész társadalmi réteg, vagy korosztály.
1: Jó, de mit kap a fiatal fiú?
7: Szerintem iszonyatos odaadást az ágyban, elfogadást, ítélkezésmentességet, és azt, hogy a csaj az tényleg oda van érte, mert hogy közben a csajnak is oda. Tehát, hogy jobban oda tud érte lenni egy 45-ös teljességében, mint egy 25 éves, aki kicsit kamasz, kicsit felnőtt, kicsit semmi nem tetszik neki. Ja, és a 45-ös nő az meg nagyon hálás.
6: Tudod, mi van? Hogy az van, nem csak az, hogy hálás, hanem az, hogy teljesen más, ugye, ez az ilyen, hogy is mondják, a vendégszeretési kultúra. Tehát, hogy ugye ez a generáció azért szereti így, nem tudom, így elkényeztetni a vendégeit. És ugye a fiatalok azok meg csak úgy jönnek mennek. Tehát, hogy ha belegondolsz, hogy a 20-as évben, amikor összejöttél lányokkal, átment az albéretükbe, hogy ez hogy nézett ki, vagy ott milyen helyzetek voltak, az nem ugyanaz, mint akkor otthon várnak egy melegpitével, egy bolyos takaróval.
1: Egy kis csipetropi letével. Igen,
6: szóval, hogy ez egy másik érzés. Plusz szerintem nagyon. Tehát nagyon mások most már azért a 40-es nők, mint régen voltak. Én azt látom, hogy most, hogy csomóan ebben a korban jutnak el odáig, hogy kapcsolatba lépjenek a saját vágyaikkal. Mert addig inkább a megfelelésről szól az élet, meg inkább arról, hogy helytállj benne, és utána hogy elkezdesz megint közeledni magad, és rájössz, hogy mennyi minden szerettél volna még, vagy lehetne még.
7: Még szerintem, ami még benne van, hogy egy 40-es, 50-es nő sokkal jobban éli a szexet. Sokkal jobban tudja már, hogy mit akar, hogy mi a jó neki, hogy nincsenek benne maszkok, hogy nem még csak keresi ebben az egészben a helyét, hanem már pontosan tudja. Ez van, ezt szeretem, így csináljuk, ez lesz. Ez a jó nekem, így csináld. És ez valahogy önbizalmat ad a saját generációjában meg nem találkozó nőkkel, akik még 30-as éveiben még azért egy nő. Ugye miért más egy mondjuk egy 50-es szexelőnek 30-es? 30-es, még te is nagyon megfelelsz az ágyban, hogy jó vagyok, nem vagyok jó, tetszem neki, nem tetszem neki. 45-50 évesen szerintem ezt a nők nagy többsége már el tudja engedni, és azt mondja, ez vagyok, ezt akarom, így néz ki a testem, gyere ide a kellek, szexeljünk egy nagyot, és legyen rendben. 30-ason, hát te is tudod, milyen voltál egy korodbelivel az ágyba, 25-30-ason. Jó, nekem, ja, úgy akarom, ne lépjük. Most hűlök, de érted? Tehát, hogy egy csomó önvizsgálatot tartottál, ennyi, és mindig folyamatosan monitoroztad magad és a másikat. 45-50 évesen nagyjából kész vagy, és az van, hogy figyelj, most már nincs idő arra. Nincs idő arra, hogy eljátszunk meg, megcsináljuk, hanem gyere, itt van, és csapassuk. És ez felszabadítja őket is szerintem, ez az energia, ami jön mondjuk egy ilyen 40-es, 50-es nőből.
6: Meg könnyebb kiigazodni egy olyan koordinátorrendszerben, ahol le vannak téve pontok. Tehát, hogyha ha egy nő már tudja, hogy mit szeretne, akkor ezt sokkal könnyebb lekommunikálni.
7: Igen.
6: És a 20-as években a nők egy csomóan úgy vannak vele, hogy igazából ők se ismerik meg a testüket, inkább az egész arról szól, hogy így most reprezentálom magam ennek a férfinak a
7: kis. Így van, ez az ágy is, ugyanez, igen, így igen. Van.
6: És hogy utána pedig, amikor megismer, és hogy nagyon sok nő aztán ott rontja el a szexel való viszonyát, hogy a férfitől próbálja meg leszűrni azt, hogy mi jó neki. Tehát nem ő próbálja felfedezni, mi jó neki, hanem megpróbál találkozni azzal a férfivel, aki tud neki örömet okozni. És hogy szerintem maga a jó szex az onnan indul, hogy te tudsz magadnak örömet okozni, meg te ismered a testedet, meg te ismered a dolgokat, amiket szeretsz, és akkor onnantól kezdve könnyebb csatlakozni bárkihez, akivel ugye tudtok majd egy nevezőre jutni.
1: De... Igen, meg a 45 éves már mer irányítani, tehát ő már érted, meg meri mutatni azt, hogy mire
6: először
1: van szükség.
6: Először porszívózol, utána igen.
7: Igen, tegnap néztem egy felnőtt filmet, ahol egy fiatal srác kapott el egy milfet 40 percig a zuhanyzó alatt. Egész éjjel gondolkodtam, vajon milyen boilerük lehet, és hol lehet ilyet kapni? Igen, 40 percig jött a meleg, a rohadt életben. Hát ezt most már nekem is legkérdezettem. Igen. Rám hajtott egy 45-ös milf, de mondtam, hogy köszönöm, de már van anyukám. Nagy hiba, csak megijedtél.
6: De hogy hajtott rád?
7: Egyrészt nem hajtott rád, kettő. Összetoltad magad, hogy egy érett nővel kellene lenned, aztán előjött a hamis önértékelésed, és elmenekültél. Igen.
6: Annyira szerettem azt, amikor, no, már egy ismerős, most nem mondok nevet.
7: Igen.
6: Nem mondok nevet. Elvált, most nem olyan régen, és az a lényeg, hogy azt várt, hogyha elválik, akkor ugye majd jön az a sok nő, aki eddig is jött. És hogy mondta, hogy hát ő rengetegen megkeresték, de hát ugye ő nem akar belemenni, és mivel hát hiszen ő
1: házas volt.
6: És aztán ugye elvált, és szabad a gazda, és nem jönnek a nők is, hogy van ez? És mondta, de mondd már el, pontosan kik jöttek eddig, és elmesélte, tehát tulajdonképpen mindenkire, aki rámosolygott, még házas volt, azt gondolta, azt hitte, hogy ő igen, azért mosolyogott.
7: Megjövök neki, persze, igen, ez marad a házasságnak. Rámosolygott, nem, egy szőlőszem van.
1: Lehetne valami.
7: Egy szőlőszem van a fogad között, egy gyökkép. Mosolyog rám.
6: Felfoghatatlan.
7: És nem jött rá senki.
6: Nem, és akkor elmesélte, hogy milyen kikezdések voltak vele, kb. Tudod, valaki oda ment aláíratni vele, nem tudom, az aláírós kiskönyvét, meg ilyesmi, és akkor jó, hát ezt jól lekaptam volna, és nem
7: oda... Ja, és annak vette jelen
6: igen,
7: minden.
6: Igen, a kedvességet a férfiak nagyon gyakran összekeverik egy ilyen nagyon explicit ilyen közeledéshez.
7: Na, itt van Ilona, várj. várjál, 49 és 33 a pasi, a Hello Ilona, jó reggel, ciao.
8: Sziasztok, hello, jó reggel.
7: Csak egy rövidre, hogy legyen azért egy autentikus is, mert hogy itt mi ezt megfejtettük nagyon, de hogy akkor 33 a pasi, te egy hiány 50-49. Elvártál hát, gyerek, minden?
8: Igen, 17 év után váltam el, van két gyermek, és ugye én a válás után nem akartam úgymond komoly kapcsolatot, hanem csak ilyen egészséget.
1: Hát így, hogy egész összejárva.
7: Egy fiatal ropogós 33-as.
8: Így van, így van. És végül is 11 éve vagyunk most már együtt. Ugye az egész úgy kezdődött, hogy heti két alkalom, akkor három alkalom, hát akkor jó legyen négy. És ugye ez így ment heteken keresztül, és egyszer csak azt tettük észre, hogy mind a ketten szerelmesek vagyunk.
7: Ez volt 11 éve, tehát ilyen 38-20 körül jöttetek össze.
8: Igen, igen, igen, igen, pontosan.
7: Na és milyen jó, és amiket már... mondtunk, vagy mik az, ezek az érvek nagyjából, amit mi felsoroltunk, hogy az embernek egy fele annyi idős palia van kb.?
8: Egyébként igen, sokkal erőteljesebb szerintem mindenben, energikusabb, de ugye ez csak az én véleményem igazából, de szerintem marha jó, kurva jó.
7: És ő elmondta, hogy mit, mert ugye fejtegettük, a Ferinek volt egy kérdés, hogy mi a másik hogy oldal, a másik mert még a nőket értjük, kérdés, igen, de hogy egy pasi mondjuk, aki 20 éves, egy 40 éves nő, vagy egy 30-as, egy 50-es, vagy mit lát meg, vagy ő mit látott meg benne?
8: Komolytalan. Igazából komolytalan, meg ugye a tapasztalat.
1: Már amit te adtál neki.
7: Már amit te adtál, tehát ő azt látta meg benned, vagy azért van benned.
8: Így van, aha. Így van, meg ugye mi, mint 40-esek, 50-esek, azért már sokkal érettebbek vagyunk, meg más a gondolkodásmódunk, tehát máshogy állunk a dolgokhoz is hozzá, mondjuk mindegy 20 éves, persze ő köztük is lehet komoly, de én így vagyok vele, meg aha. Hát ő is.
7: És akkor 11 évet önnek, mert tök jól működik.
8: Így van, így van, így van. Persze eleinte voltak harcok, főleg én felelem, hogy miért nem keresel egy fiatalabbat, aki tud még gyereket szülni neked, stb. Stb. És aki mindig azt mondta, hogy na jó, van, lapozzát itt a...
7: Ja, hogy neki ezt mondta, aha.
6: De ez nagyon érdekes, hogy a nőket sokkal jobban zavarja ez, hogy tudod, hogy fiatalabb a fickó, mint a fickót, az, hogy idősebb a nőjük.
8: Így és... van, ezt alá tudom támasztani, ez így van.
6: Meg az van, ugye, hogy ugye nyilván így üdésödünk, meg öregszünk, és hogy közben ez ilyenkor ott dobog az emberben, hogy most még így is jó leszek, vagy ez most már akkor is, és nem akar senki sérülni, ugye? És hogy nagyon próbálják ilyenkor az emberek ugye fiatalon tartani magukat, én talán lehet, hogy kórosan is, miközben másokat egyáltalán nem érdekli ez, mert érdekelni nem állt volna összevel.
7: Igen. Sok jót nektek, köszi, hogy elmondtad.
8: Nagyon szépen köszönjük, sziasztok!
1: Hello.
7: Ciao, hello. Ez lehet egyébként, igen. Ez egy érdekes. Érdekes tőle, igen. Idősebb nő, fiatalabb férfi.
1: És hol voltak ők 30 évvel ezelőtt, mikor mi voltunk 20-ak?
6: A tanáriban.
1: Igen?
7: Ott voltak fel.
1: Ott csak nem vettük észre.
7: Mi voltunk
6: akkor? Kocsi szaktanári!
1: Az be is írták!

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: FM 95 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám. Hű, stabil optikai net féláron.
2: Bizony, ennek a felesen tréfa.
0: Otthoni és üzleti internet csomagok most 3 hónapig 50% kedvezménnyel és díjmentes bekötéssel a Zénet Telekomnál.
2: Részletek és megrendelés a zt.hu weboldalon vagy a 1277-es telefonszámon.
1: Mindig aktuális. Dehír.hu. A debreceni hírportál. A debreceni hírportál. Dehír.hu. Dehír.hu. Esélyek, eredmények, interjúk, hírek a debreceni sportvilágából. Hajrá, sportmagazin! Vasárnap 12 óra után pár perccel az FM 95 Rádió 1-en.
3: Hirdessen közvetlenül, kedvező áron az FM 95 Rádió 1-en.
4: Információ és ajánlatkérés a reklámkukac mcdb.hu e-mail címen.
3: FM 95 Rádió 1. Hirdessen nálunk!
4: Reklámkukac mcdb.hu.
1: Magyarország legnépszerűbb esti

0: Kósit Rádió Show. Minden este 8-tól 9-ig. Kizárólag a Rádió 1-en.
1: Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy.

0: Csak igazi mai sláger megy. Változatosan.
1: Rádió 1.
0: Reklámot hallottak.
2: Debrecen legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
3: Ma kezdődik Debrecenben is a Tartsd a lépést. Sokan szenvednek a nyári melegben az allergiától. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Barta Éva. Ma délelőtt 10 órakor kezdődik a 16. Tartsd a lépést című országos közösségi gyors gyaloglás Debrecenben is, amikor az ország számos pontján egy időben egy közös célért indulnak útnak a résztvevők. Debrecenben Ignát Éva és Karasz Adrien nagykövetek várják a gyaloglókat. A Tartsd a lépést nem a kilométerekről vagy a tempóról szól, hanem arról, hogy a résztvevők közösen tegyenek az egészségükért, feltöltődjenek és megtapasztalják, milyen ereje van egy támogató közösségnek. Elkezdődött a parlag fűszezon, és egyre több embernek okoznak gondot az allergiás tünetek. A szakemberek szerint a pollenek száma évről évre növekszik, az éghajlat és az időjárás változása miatt. Dr. Mikáczó Angéla szakorvos arra figyelmeztet mindenkit, hogy az allergia tünetei hasonlóak egy vírusos megfázáshoz. Az, hogy melyikről van szó, megállapítható például abból, hogy jár-e fejfájással, vagy társul-e hozzá arcüreggyulladás. Dr. Mikáczó Angélát, a tüdőgyógyászati klinika szakorvosát hallják.
4: Arra is felhívnám a figyelmet, hogy bizonyos orsprék használata, amik csak a megfázásnál, illetve néhány napra javallottak, azokat szigorúan tilos tartósan használni, ugyanis ezek éppen az ellenkező hatást fogják kiváltani, és inkább súlyosbítani fogják a tüneteket.
3: A szakorvos szerint először ajánlott szemcseppet, orsprét alkalmazni, és csak később érdemes gyógyszerekhez fordulni. De a tüneteket enyhítheti például a gyakori haj- és ágynemű mosás is.
2: Tudatos parkolás, élhető város. A DV Parking információi.
3: Modernebb, átláthatóbb felület várja ezentúl a DV Parking Kft. Honlapjának látogatóit. A város lakóit a leginkább érintő témák, így különösen a lakossági díjmentes parkolás, a bérletvásárlás, valamint az ügyfélszolgálati tevékenységek kiemelt szerepet kaptak a megújult oldalon. A parkolási zónákban való eligazodást digitális térképek segítik, még a mélygarázsokkal kapcsolatban valós idejű adatok állnak a látogatók rendelkezésére.
2: A DV Parking információit hallották.
3: Délelőtt ragyogó napsütés várható. Napközben a gyenge délkeleti szél kissé megélénkül és délire fordul, de mérsékelt marad. Délig 29 fokig melegszik fel a levegő. 11 és 2 óra között ma is magas UV-sugárzásra figyelmeztetnek. Vigyázzanak magukra. Délután még 2 fokot emelkedik majd a hőmérséklet, amíg eléri a 31 fokot.
0: Az időjárás jelentés támogatója a Szanga cégcsoport. Ipari és logisztikai beruházások, irodafejlesztések országosan. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
5: Megtöltjük a hétvégét extra tartalommal. Balázsék extra! Extra!
6: Hívjuk a Szújót. Hello Zoli, jó reggel,
7: csáó. Jó reggel, hát tudod, azért 0-24-ben készenlétben vagyunk. Szevasztok, jó reggel.
6: Csáó, örülünk.
7: Itt vagyok a Hungaroring paddockjában, ezek a gyönyörű motorhómok, ezek a üvegpaloták, amiket ilyen 8-9-15 kamion hord Európában versenyhelyszínről versenyhelyszínre, ezek már állnak, és ez most az a része történik a hétvégének, amikor a Pirellinek a kamionjaitól a csapatok képviselői szépen gurítják ilyen kis gurulós kocsikon nagyjából 8-assával azokat a gumikat, amit az hétvégére allokáltak a csapatoknak, és akkor begyűjtik. Ezeket kicentírozzák a Pirelli kollégák, és akkor viszik vissza a garázsokba, hogy ezeket majd szépen felhasználják a hétvégén. Jönnek, mennek a szerelők, szép egyenruhákban vannak, szépek a motorhomok. Gyerekek, azért óriási dolog, minden csütörtökön a Magyar Nagydíjon egyszer megállok, és azt mondom, hogy az, hogy 1986 óta ezek folyamatosan idejönnek egyszer egy évben, az azért óriási dolog.
6: Egy-két ilyen pálya van már csak a mezőnyben, aki ennyire régi,
7: figyelj, azt hiszem, hogy csak Monza rendelkezik hasonló, vagy picit hosszabb streakkel, tehát megszakítás nélkül megrendezett futamma, 41. Magyar Nagydíj. Tehát
6: ez érdekes, hogy igen, azért ezt sikerült kormányokon, politikán, pártpolitikán, mindenen úgy átmenekíteni, hogy ezen nem változtatott semmi, pedig aztán itt sok mindenki jött benne, de hogy ez valahogy így megmaradt. Ezért ez tényleg ritka.
7: És Balázs, annyira fontos, hogy ezt kihangsúlyozod, mert egyébként ezekre a konszenzusokra szerintem alapvetően nagy szükségünk lenne, hogy általában itt a magyar társadalomban. hogy ez tényleg része a történetünknek. Ahogy ugye annak idején 86-ban nem csak az első magyar nagydíj volt, hanem a Népstadionban a Queen adott egy fantasztikus koncertet, messze túlmutatott önmagán. Igen. Szerintem ennek társadalmi jelentősége volt, amikor a bűnös nyugat megérkezett ide a Hungaroringre, és előtte azt kérdezték Nigel Mansellék, hogy lehet-e húst kapni az országban, és folyik-e víz a csapból, vagy vigyünk.
6: Azt a mindenségét. Igen. Aztán még kaptunk egy kicsit Csernobilból, és sűrűen volt az a 86.
7: Az a 86, most csodálkozunk, hogy ilyenek lettünk, mi az X generációban, hát azt se tudjuk, hogy előre nézzünk, vagy hátra.
6: Ilyen komár pilóták ott jönnek, mennek, ott vannak, vagyok péntektől szaporodnak?
7: Még nem, ma már jönnek, mert a csütörtöki nap az első olyan hivatalos nap egy versenyhétvégén, amikor már interjúkat lehet előkészíteni, ugye ez engem már pár éve nem érint, de azért mindig megnézem, hogy ki mikor nyilatkozik reflexből, és csütörtökön megérkeznek, és akkor itt még menés nincsen a pályán, csak a safety car, a biztonsági autó tesztel. Egyébként az is egy baromi látványos dolog, és Bernd Mailänder, ez a német pilóta, aki hosszú-hosszú évtizedek óta vezeti a safety car-t, ő már itt van. Ugye az ő egyik gyermekét hívják Bélának, semmi köze Magyarországhoz, csak megtetszett neki a csengése a névnek. Amikor kiderült számára, hogy ez egy király is volt nálunk, akkor elnevezte a fiát Béla Mailändernek.
1: De neki mit kell?
8: Gyönyörű. Nem Bella voltam, úgy összedezett.
1: Csak fiú, akkor legyen Béla.
6: Béla lett a fia, tényleg?
7: Nézd, de Bernd Mailändernek mondom, annyi köze van Magyarországhoz, hogy évente egyszer eljön vezetni a safety car-t ide is, és annyira megtetszett neki a Béla név, hogy elnevezte az egyik gyermekét Bélának. Ez milyen sztori, nem?
6: Ez nagyon durva, igen, mert ha megtetszene neki valami, nem tudom, ritkább, nem tudom, hogy Béla.
7: Béla.
6: Megtetszett ez a Béla, de és azóta Bélának hívják a fiát.
7: És akkor volt még a nagyon régen a Red Bullnál dolgozott egy nagyon helyes csaj, és neki meg egy vizsla kutyája volt, és itt a magyar nagydíjon volt még nagyon kicsi a kutya, és kérdezte, hogy mi a legtipikusabb név, és akkor mondtuk neki, hogy Lajos, úgyhogy Lajosnak nevezte el a vizsláját, a magyar vizsláját. Német.
1: Milyen rohadékok vagy.
6: No. És ez a Mailänder még mindig vezet? Mert ez ő
7: is mond,
6: ez
7: figyelj.
6: Hogyan?
1: Ez 30 éve ott van a csávó.
6: Mászter, de kirakták meg, visszajött, nem mindig ő volt, ő megszakításokkal, ő elment.
7: Nem, ő nyomja. Igen. Most azt néztem, hogy elég vastag a szemüveg lencséje, hogy most köszöntem neki. Hát azért látszik, telik ez a rohadt idő, de hát ezt mindannyian érezzük magunkon. Minden esetben azt, mire meg kéne nézni, szerintem szemüvegben vezet, de hétvégére egy feladatnak kiadom magamnak, hogy vajon kontaktlencsében vezet, vagy szemüvegben. Mert egy-egy pilóta annak idején szemüveget is viselt, Sebastian Bourdais-ra emlékszem, aki ilyen volt, de azért többnyire kontaktlencsét hordnak. Tartsatok egy pillanatra? Hey, buenos días. How are you? Good to see you. Enjoy. Have a good one. Bocsánat, ő az FIA versenyigazgatója volt, és megköszönte a csokoládét, meg a köszöntőlapot, amit bekészítettem az összes FIA-s kollégának a szobájába. Ez egy nagyon szép gesztus volt, úgyhogy az várta őket, az FIA-s munkatársakat.
6: Csokoládét raksz szobákba?
7: Nézd, mind a 75-be beraktam, képzelheted.
6: Azt a mindenség.
1: De nincsen egy embered, ez tényleg neked kell végig
6: ott
1: hordani.
6: Ott egy kis kosárkával a kezedbe, és rakod be a szobába a csokoládét.
7: Nekem szerencsére csak a recepcióig kellett elmennem, mert annyira kezdesek voltak a szállodában, hogy mind a 75 szobában már ők pakolták be, de gondoltam, hogy tudod, mert ugye az MNAS, az Autosport Szövetség, az alanyi jogon tagja a Nemzetközi Szövetségnek, az FIA-nak, amely felügyeli a Forma 1-et, és hát ilyenkor ugye itt én vagyok az FIA-s kollégák első számú kapcsolattartója, hogyha valami van, akkor engem hívnak.
8: Térjük a lényegre, milyen csokoládé?
7: Mehet.
6: És maradt egy csokoládé, gömbölyű csokoládé, te csokoládé.
7: Egy változatos szortimentet igyekeztem összerakni. Na, úgy itt vannak az új csapatok, Cadillac, látom itt a motorhome-ját, nagyon szép csillogó, villogó, itt van az Audi, ugye az is új csapat, tehát most azért elég izgalmas évet élünk, és ez még mindig csak a 11. futam ebben az új szabályrendszerben, tehát azért még bőven van mit tanulni saját magukról, meg az autókról a csapatoknak.
6: Most ez az elektromos sztori van még? Tehát ezzel most nehéz, itt küzdenek? Ez túlél itt minden? Nem lehet ezt visszahozni? Vagy ezt utálják ők is, nem?
7: De persze, de elkezdték már egyébként finomítani a szabályokat, most a következő két évben folyamatosan visszatekerik majd lépésről lépésre évente az elektromos komponensnek a teljesítményét, az akkumulátornak a teljesítményét. Most ugye 50-50%-ban oszlik meg, tehát aksi, meg a belső égésű V6-os turbomotor, az 1000 lóerőnek nagyjából a felét adja ez a két sztori, és éppen most bontakozik ki egy baromi izgalmas vita a Forma 1-ben, mert most már azért olyanokat nyilatkoznak a pilóták, de főleg a mérnökök, ami alapján elkezdett összeállni a kép, hogy tudnélik ezekben a rendszerekben, és most kapaszkodjatok meg, mesterséges intelligencia dolgozik. Nem az a fajta, amivel mondjuk a ChatGPT-vel beszélgetünk, hanem gépi tanulás működik a rendszerekben. amely, hogyha véletlenül a pilóta rosszkor fékez, vagy kicsit korábban kezdje ki gyorsítani, akkor a következő egyenesben újra számolja az akkumulátorból visszatölthető energia kinyerését, és lehet, hogy nyomja a gázpedált a versenyző, csak nem ad neki elég energiát az aksiból. Az öntanuló rendszer, az algoritmus, gyerekek. És most van, ezért nyilatkozta Norris meglehetősen indulatosan néhány verseny hétvégével ezelőtt, hogy azért az nincs jól, hogy az időmérő edzés sorrendjét számítógépek döntik el. Úgyhogy érdekesen alakul a
6: sztori a formájában. Tehát beleszól a számítógép?
7: Úgyhogy körről körre, sőt kanyarról kanyarra tanul, és ha te hibázol egyet versenyzőként, mert azért ők is szoktak elég egy apró hibát véteni, akkor ő másként számolja el. Tovább megyek, hogyha szembeszél van a célegyenesben, azt érzi, hogy hosszabb a célegyenes, mint amit eredetileg beállítottak, tehát ő másként fog gazdálkodni a rendelkezésre álló energiával, és másként tölti vissza a versenyzők nagy bánatára és megrökönyödésére, mert a Forma 1-ben 5-10 lóerő is számít, de hogyha mondjuk full lemerül az akkumulátorod, az mondjuk 400 lóerő mínusz az egyenes közepén.
6: De miért csinálják? Mi a policyjuk, vagy a hosszú távú víziójuk? Miért akarják ennyire kivonni belőle az embert? Oké, hogy kísérleteznek, meg innovációk, igen, meg a sima közlekedés bátraknak egy csomó technikát, de miért szorul egyre hátlébb a pilóta szerinted?
7: Nagyon fontos, ezt nem akarják. Tehát igazából a csapatok túl okosak, és meg kell menteni a Forma 1-nek azt a bizonyos nyersességét, azt az elemét, hogy a versenyző döntsön el mégis mindent, attól, hogy a mérnökök kitalálják, hogy a versenyző ne hibázhasson. Tehát érted, mit mondok, hogy egyszerűen annyira jók a mérnökök, annyira okosak a mérnökök, annyira új nekik ez a vadászterület ezekkel a hibrid rendszerekkel, hogy egyszerűen azt akarják, hogy a pilóta, aki szerelmesedett, aki rosszul aludt, akinek kikapott a kedvenc csapata, és az érzelmei befolyásolják, ez a jelenség ne legyen ott a Forma 1-ben. Ugyanakkor mi átlagnézők, és szerintem jó esetben a szabályalkotó is, azt szeretnénk látni, hogy a világ 22 legjobb autóversenyzője küzd az elemekkel, küzd egymással, meg küzd a technikával, de ott úgy működik minden, ahogyan lenyomja a gázpedált, ahogyan fékez, ahogyan sebességet vált, vagy megtalálja a kanyar csúcspontját és a féktárnak az elejét. Tehát ez egy nagyon érdekes vita. A hibrid rendszer meg azért jött be, mert egyszerűen az autóipar ebbe az irányba tolja kicsit saját magát, és ennek köszönhető, hogy egy Cadillac-kel beszállt a General Motors, ennek köszönhető, hogy az Audi itt van, ennek köszönhető, hogy a Honda nem szállt ki. Tehát azért ez az autógyáraknak, a hétköznapi autógyárásban egy fontos üzenet lenne, csak itt az autósportban most már ki lehet mondani egyértelműen, picit minden másként működik, mert kellenek az érzelmek, kellenek a hibák, és kell bele az ember.
1: Jó, és mikor áll vissza akkor a rend? Most mit mondanak?
7: Két év múlva.
6: És akkor jön vissza a V8 is?
7: Mert ugye belengedte Szulajem elnök úr, az FIA elnöke, és azt hiszem, hogy az értő, vagy nyitott fülekre talált a szurkolók, meg talán a Forma 1 döntéshozói kapcsán is, úgyhogy vissza fog valószínű jönni a V8, de hát most ugye még csak az elején vagyunk ennek az új szabályrendszernek, és ezek ilyen 5 éves ciklusokban szokták egymást váltani, egyszerűen azért, hogy a csapatok föl tudjanak készülni az új erőforrások megépítésére, szóval, hogy azért most még van 4,5 évünk ezzel a dologgal, és ezt kell valahogy jobb irányba terelni, ezért mondtam, hogy 2 év alatt vissza fogják tekerni az akkumulátornak a teljesítményét a V6-osnak a javára, a belső égésű motor javára. Okay, mondtam, hogy Antonelli vezet?
6: Ezt akartam kérdezni, ki vezet? Antonelli vezet.
8: Csak azt akartam kérdezni, hol van Antonelli?
7: Ő a Mercedesnél megy, egy fiatal olasz csávó. Engem egyébként a fiatal Valentino Rossira emlékeztet, majd nézzétek meg a hétvégén, egyszer legalább kapcsoljátok be. Profilból meg fél hátul, Anschnittből. És kicsit olyan, mint annak idején Valentino Rossi volt, legalábbis nekem, és szemtelenül fiatal még mindig, csak 19 éves, szemtelenül gyors, idén a 10 utamból 6-ot már megnyert, legutóbb például a belga nagydíjat, és 2024-ben még Forma 2-es pilótaként volt itt egy olyan versenye, hogy hátulról indult, és végül is olyan fölénnyel nyert a Forma 2-ben a Hungaroringen, hogy öröm volt nézni, tehát nem ismeretlen azért a Hungaroring számára, alsóbb kategóriákban már persze többször járt.
1: És vajon összejönne a tifózik nagy álma, hogy ez az olasz fiatal ember egyszer csak egy olasz autót fog vezetni?
6: Hát ha véget akar vetni a karrierének, akkor irány a Ferrari.
7: Na, gonosz vagy, Valentin, most egész jó.
1: Zoli, gyere, mögém, álljunk össze, mit csináltunk ebben az évben?
7: Figyelj, tehát gyakorlatilag minden alfás azt mondja, második, hogy ez már majdnem Ferrari. Tehát a Ferrari tényleg jól áll idén. Lewis Hamilton kiegyensúlyozott, ez egyébként Kim Kardashian megjelenésének is köszönhető, de ezzel a világon semmi baj nincs. Tehát nagyon-nagyon jó a Ferrari. Leclerc ugye az előző két versenyből egyet megnyert Silverstone-ban, múlt héten meg második lett Belgiumban. És én azt hiszem, hogy a Hungaroring vonalvezetése ennek a Kastinak, ennek a Ferrari-nak alapvetően kedvezhet, úgyhogy szerintem ezen a hétvégén hát eséllyel szállnak harcba akár a győzelemért, és ugye nagy kérdés, hogy Lewis Hamilton elképesztő rekordot tart itt a Hungaroringen, 8-szor tudott nyerni, én azt mondom, hogy akár a 9. is meg lehet, és végszóra elkezdett esni az eső a Hungaroringen, gyerekek, jó, hogy beszéltünk róla, mindjárt keresek egy kis árnyékot itt a McLaren Motorhome mellett.
6: Itt is ez van, azt néztük, hogy itt is beborult. Na, ez jó, mert ez kicsit akkor esőverseny, gumicsere, tehát ez itt dob a futamon is, nem?
7: Az jót tesz, persze, hát az mindig jót tesz a versenynek, ha van egy kis extra izgalom. Ha már ugye izé nincsen, tankolás nincsen. Azon is folyamatosan gondolkodnak, hogy visszahozzák, de szerintem arra azért nagy összegben ne fogadjunk egyelőre.
6: Hát miközben agyon szabályoznak mindent, meg próbálják kizárni az emberi tényezőt közben a tankolás, az a veszélyessége miatt is lett felfüggesztve, nem?
7: Pontosan, hát azért emlékszünk azért, mi történt, amikor Massa elrántott a Szingapurban a tankolócsövet és így tovább, úgyhogy azért az egy extra kockázat, amit nem feltétlenül kell az autósportban vállalni.
6: Verstappen visszavonul évvégén? Vannak
7: hát hírek? Ez is nagy, nagyon jó a kérdés, nagyon jó ütemben tetted föl, mert ugye ilyenkor nyáron szoktak tárgyalni.
6: Néha villanok azért.
7: Nagyon érzed.
8: Kiküldte?
1: Kiírta neki a kérdést?
7: Olyan ritmusban vagy apukám, hogy alig győzlek követni, de nagyon jó. Na, szóval Verstappen szerződésében van egy olyan klauzula, hogyha nem teljesít elég jól a csapat, tehát nem tudnak olyan versenyautót adni alá, amivel ő egyébként jobban teljesítene, akkor kiszállhat. És itt, ezután a magyar nagydíj után következik most a hosszabb pihenő, majd augusztus végén folytatódik a Forma 1, és ilyenkor szokták újra tárgyalni a szerződéseket, vagy érvényesíteni ezeket a záradékokat, klauzulákat, tehát nagy kérdés, hogy marad-e. A Red Bullnál most egyébként komoly átrendeződések vannak, most ezen a hétvégén már itt lesz az az új versenymérnök, aki állítólag az ő kérése volt, mármint Verstappen kérése volt, hogy majd vele dolgozzon, tehát igyekeznek úgy alakítani a háttércsapatot, hogy jól érezze magát Max Verstappen a Red Bullnál, de egyébként semmi nem garantálja azt, hogy jövőre is itt versenyez. A McLarent, illetve a Mercedes-t emlegetik, na de most Toto Wolff helyében, aki a Mercedes csapatfőnöke, mit csinálná? George Russellt vagy Kimi Antonellit hívnád be az irodába, és mondanád azt, hogy hát figyelj, akkor jön Verstappen, és akkor fölbontanánk a szerződést. De ezek egyébként ilyenkor teljesen jogos és napirenden lévő kérdések. A másik ilyen nagy kérdés, hogy mondjak egy ismerős nevet is, vagy még egy ismerős nevet, Fernando Alonso, aki még mindig ott van, Bert Meilenberre
6: hasonló. Öregember, nem véremben, nagyon szeretjük.
7: Imádom, egyre jobban, és annyira tudok örülni, amikor elmozdul az utolsó helyről, legalább a csapattársát szólt, általában megelőzi. Szóval, hogy a nagy kérdés, hogy ő folytatja a pályafutását, mert neki tényleg lejár a szerződése, és hát azért 40 év fölött már a Forma 1-ben is elég nehéz érvényesülni. Meg hát az Aston Martin, amit vezet, az mondjuk nem a legerősebb versenyautó most a mezőnyben, sőt messze a leggyengébb. A magyar nagydíj hétvégére egyébként belengedték, hogy egy óriási fejlesztési csomagot hoznak. Erre Alonso azt mondta, hogy nem az autó teljesítményétől fog függeni azt, hogy folytatja a pályafutását, hanem hogy milyen szabályok lesznek a Forma 1-ben, hogy újra élvezetes legyen vezetni az autókat, és az már említett emberi tényező jobban előtérbe kerüljön. Úgyhogy meglátjuk, hogy Alonso hogy dönt, de mostanság ezekben a hetekben neki azért a nyári szünetben ott a medenceparton Spanyolországban majd komoly kérdéseket kell föltenni a saját magának.
6: Ez a sztori megvan, amit itt írnak, hogy valamelyik futamon nem tudom, hogy igaz-e, a Kardashian lement gratulálni a Hamiltonnak, elvette az Antonelli törölközőjét, amit nem adott vissza, neki pedig utasították rá. Tehát az öreg, a kis Kardashian már figyeli itt a fiatalokat, mert kinecserélje a Hamilton, nagyon jó.
7: Ugye én nem tudom, ennél rosszabb már csak a Trump volt, aki ugye a spanyol válogatott fotója mindenképpen rajta.
6: Az mi volt? Ezt láttad, és nem tudták elrángatni onnan.
7: Infantino próbált, annyira kellemetlen volt, hogy ezt el nem tudom mondani.
6: Óriási troll az öreg. Ez megcsinálta tavaly a kontinens viadalom, vagy neked, és most meg megcsinálta a VB győztesse, hogy nem ment arrébb a fotóról. Neki nem mondják meg, hogy arrébb kell menni.
7: Megőrülök, egyszerűen sírtam a röhögést, és a szerencsétlen Infantino, hogy nem mer neki szólni, de mégis csak terelgetni lefelé onnan, annyira kellemetlen.
6: Igen, de végében ő is röhögött. Föladta a tapsot, és az elegyintetés, hogy jó, akkor legyél rajta a fotó, röhögött egyet.
7: Jól kezelte. akartam kérdezni, Balázs, hogy a Nadal dokumentumfilmet láttad-e?
6: Képzeld el, még mindig nem. Tudom, hogy Netflix.
1: Elengedtem
7: el. Megőrült.
6: Jó, tényleg jó? Figyelj, nem tudtam
7: figyelj,
6: még megnézni.
7: Megkönnyeztem a végét. Megkönnyeztem a végét,
1: te mindenen sírsz, Zoli.
7: Hát ahogy öregszem, egyre szentimentálisan vagyok, de erről ti is tudnátok mesélni.
6: Én is sokszor megkönnyeztetem a végét, csak nem tudom mesélni.
7: Elhatárolom.
6: Megnézem, nagyon jót hallottam róla, hogy a Federernek is jó, és a Nadalnak is nagyon jó lett ez a kis visszavonulás.
7: És hogy mások is nyilatkoznak róla, tehát hogy azért megadták azt a tiszteletet, Djoko is, Federer is, hogy megszólalnak a filmben, iszonyatosan jó, nekem nagyon tetszett, ajánlom megtekintésre az esős nyári napokon.
6: Nagyon jó. Zoli, nagyon-nagyon szépen köszönjük. Szép szabít, ha elmész majd a futam után, vagy pihensz, mi most
7: igen,
6: két hétig nem vagyunk.
7: Nyaraljál,
6: pihenjél.
7: Jól van, jó pihenés nektek is. Örömmel látom mindig, hogy nagyon aktívak vagytok az Instán, meg úgy az életben, meg a rádióban. És
8: Zoli,
7: nagyon
8: üzenlek
7: köszönöm,
8: neked a hallgatók. Annyit szeretném mondani, hogy tűrtőztesd magad!
5: Mára és erre a hétre ennyi volt, Balázsék. Hétfőn reggel 6-kor jövünk újra élőben.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Hamarosan jön a fesztivál, ami egyben a Balatonpart legnagyobb fesztiválja lett. Jön a Strandfesztivál! Augusztus 19-22. Balaton, Zamárdi. A nagy színpadon Timi

0: 22. Jön a Vadi Új Rádió egy Jack Daniel Stage. Egy klub a strandon. Tali Zamárdiban.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Midea. A klíma, ami figyel rád. A Midea AI EcoMaster intelligenciájával akár 30% extra energiát takaríthatsz meg. Spórolj az energiát, gyűjts inkább élményeket. Midea. A világ első klímagyártó.
3: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból. Hétfőtől szerdáig az avokádó darabja csak 499 forint. Legalább két termék vásárlása esetén, minden második pedig csak 99 forint. Lidl. Igazán megéri. Az év zöldséggyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
4: Készülj fel a nyárra, és élvezd az otthonod tökéletes hőmérsékletét minden évszakban. Szerezd be wifi-s hűtő-fűtő Gorenje klímádat a Szatmárinál, most csak 129.900 forinttól. Ne halogasd, a hőség nem vár. Keresd a Szatmári áruházakban, vagy a szatmari.hu-n.
1: Reklámot hallottak.
0: FM 95 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám. Tiszacsegei halászcsárda és panzió. Szeretettel várjuk Önt és családját a csodás Tiszaparti környezetben. Minden szobánk felújított és klimatizált, található bennük zuhanyzó, televízió és minibár. További információ és telefonos szobafoglalás 0652 373 832 www.csegecsarda.hu.
5: Pörögj rá a koncertekre és egy új állásra! Debrecen legikonikusabb fesztiváljáról természetesen az autógyártás egyik legikonikusabb szereplője sem hiányozhat. Gyere el a campusra, ülj be egy elektromos BMW-be, próbáld ki egyedi autóversenyzős játékunkat, nézd meg, hogy hogyan állna rajtad a legendás BMW kabát, és szerezd hasznos tippeket kollégáinktól a jelentkezéshez. Várunk téged is július 22 és 25 között a Nagy Erdőn. BMW Group gyárt Debrecen. Építsd velünk a jövőt!
0: Mindig aktuális. Dehír.hu. A debreceni hírportál. A debreceni hírportál. Dehír.hu. Dehír.hu.
1: Reklámot hallottak.
0: Debrecen legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
6: Szombaton megdőlt a hideg rekord. A közterületek nem szemétlerakók. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Barta Éva. Son Levent párt jelöli alkotmánybírónak a Tisza frakció, jelentette be Facebook oldalán Bújdosó Andrea, a képviselőcsoport vezetője szombaton. Son Levent Pál az ELTE állam és jogtudományi karának tanszékvezető egyetemi tanára, korábbi dékánja, nemzetközileg elismert alkotmány és nemzetközi jogász. Az előzetes adatok alapján szombat hajnalban megdőlt az országos hajnali hidegrekord. A Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei Lénárdarúcon ugyanis 4,6 fokig süllyedt a hőmérséklet, közölte a Hungaromet ZRT. Sajnos előfordul, hogy egyesek illegálisan helyeznek el hulladékot közterületeinken, írja Facebook posztjában Sánta János, a Tócóvölgyi és a Tócóskerti Városrész önkormányzati képviselője, aki egy szeméthegyről tett közzé képeket. A képen látható hulladékot már elszállítottuk. Sánta János ezért arra kéri a lakosokat, hogy amennyiben hasonló esetet látnak, azonnal értesítsék a közterületfelügyeletet, hogy a helyszínen intézkedhessenek, és szükség esetén megbírságolhassák az elkövetőket. A Magyar Labdarúgó Szövetség versenybizottsága közzétette a labdarúgó NB1 harmadik fordulójának pontos menetrendjét. Ez szerint a Loki nyíregyházi Spartacus mérkőzés augusztus 9-én vasárnap este 7:30-kor kezdődik majd a Nagyerdei stadionban. A címvédő Eto és a kupagyőztes Ferencváros összecsapását mindeközben elhalasztják, miután a fővárosiak szombaton a Real Madridot fogadják felkészülési meccsen. Délelőtt ragyogó napsütés várható. Napközben a gyenge délkeleti szél kissé megélénkül és délire fordul.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most!
1: Rádió
0: 1! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival. Csak igazi

Rádió 1 csak igazi mai sláger, mert egy kellemes vasárnap délelőttöt mindenkinek. A mikrofonnál Kis Martin egészen délután 3-ig. Forma 1 hétvége van, úgyhogy ha valaki hát nem a futam felé tart, csak az M3-ason autózna, az M3-as kivezető szakasza felejtős, és a 3-as út Magyarodon, Kerepesen és Kistarcsán, illetve Fóton hatalmas lesz a dugó. Ha valaki Kelet-Magyarország felé tart, akkor érdemes az M4-es vagy az M100-as, M31-es alternatív útvonalakat keresni. Az utitársunk most a Fast Boy Tesó páros lesz.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger megy.

A Rádió Egyen csak igazi mai sláger megy. Nagyon kellemes vasárnap délelőttöt mindenkinek. David Guetta után Rihanna és egy buli. Klasszikus a folytatásban az Only Girl in the World. Két héttel ezelőtt fellépett Rihanna Jay-Z bulián, de azt hiszem, hogy nem nagyon kommunikálta a social media felületeken ezt a bulit. Tehát lehet, hogy ez csak egy ilyen mellékes hakni volt. A csuda tudja, 145 millióan követik csak az Instagramon. Na hát, amit viszont nagyon promotál, azok a saját termékei, ugye a kozmetikai márkája. Még a férjével is forgattak egy ilyen vicces reklám videót a héten az Aesop Rockyval, meg hát a fehér neműi, a ruhái. Ez egy ilyen kellemes kis mellékes, így az apró gyerekek mellett. Rihanna, Only Girl in the World, hozom a Rádió 1-en.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: FM 95 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor ő

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy hétvégén is, és erre a hétvégére visszakaptuk az igazi strandidőt. 32 fokos csúcsra is számíthatunk ma, viszont a Balaton átúszást azt továbbra is halasztották, úgyhogy előre láthatólag jövő héten lesz majd. Ami pedig még lesz jövő héten, az a strandfesztivál játékunk javában. Benne vagyunk a fesztivál szezonban, páros belépőket lehet nyerni az eseményre legközelebb hétfő délelőtt 10 óra után Atisnál, aztán napközben többször is. Alex Kencsit hozom most.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi rádió egyes slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert rádió egy, csak igazi mai sláger megy.
2: Hey, Fonci.

Rádió 1 csak igazi mai sláger megy a hétvégi pihenés mellé is, a következő órában pedig arénákat megtöltő szuper csapatok és sztárénekesek, sztárzenészek, itt lesz az Imagine Dragons, a Bones-szal, és kedvenc Ed Sheeranünket is elhozunk.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: FM 95 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám. Pörögj rá a koncertekre és egy új állásra! Debrecen legikonikusabb fesztiváljáról természetesen az autógyártás egyik legikonikusabb szereplője sem hiányozhat. Gyere el a campusra, ülj be egy elektromos BMW-be, próbáld ki egyedi autóversenyzős játékunkat, nézd meg, hogy hogyan állna rajtad a legendás BMW kabát, és szerezd hasznos tippeket kollégáinktól a jelentkezéshez. Várunk téged is július 22 és 25 között a Nagy Erdőn. BMW Group gyárt Debrecen. Építsd velünk a jövőt!
2: Ahó, stabil optikai net féláron. Ennek a fele sem tréfa.
3: Otthoni és üzleti internet csomagok 3 hónapig 50% kedvezménnyel és díjmentes bekötéssel a Zénet Telekomnál. Részletek és megrendelés a www.zt.hu weboldalon vagy a 1277-es telefonszámon.
1: Esélyek, eredmények, interjúk, hírek a debreceni sportvilágából. Hajrá, Sportmagazin! Vasárnap 12 óra után pár perccel az FM 95 Rádió 1-en.
0: Reklámot hallottak.
1: Debrecen legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
4: Akkumulátorgyár épül Esztergomban. A debreceni Fidesz frakció szerint ez kétszínű játék. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Barta Éva. Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter közösségi oldalán jelentette be, hogy akkumulátorokat is gyárt majd Esztergomban a Suzuki. 76 milliárd forintos fejlesztés keretében elektromos járműveket és akkumulátorcsomagokat gyártanak majd. A Suzuki elnök vezérigazgatója Magyar Péter miniszterelnökkel és Kapitány Istvánnal egyeztetett a fejlesztési tervekről. Íme az Abszolút Filmszínház újabb előadása, így reagált a debreceni Fidesz-KDNP az esztergomi akkugyártás hírére. A frakció szerint a színpadon támadja a Tisza az akkumulátorgyárakat, a színfalak mögött pedig megegyezik egy újabb magyarországi akkumulátorgyár felépítéséről. Ez a kétszínű játék meddig folytatható következmények nélkül, írják a közleményben, ami teljes terjedelmében a De Híren olvasható. Ma hajnalban véget ért a Campus Fesztivál Debrecenben. A négynapos rendezvényen közel 300 fellépő és több tucat helyszín várta a közönséget különböző programokkal. A rendezvény zárását követően hajnalban megkezdődött a kordonok bontása, valamint a nagyerdei stadion környezetének helyreállítása. Így reggel 8 órától megszűntek a forgalomkorlátozások, és ismét teljes hosszában használható a nagyerdei körút, az Egyetem tér környéke, a Dóczi József utca és az Egyetem sugár út. Délelőtt ragyogó napsütés várható. Napközben a gyenge délkeleti szél kissé megélénkül és délire fordul, de mérsékelt marad. Délig 29 fokig melegszik fel a levegő. 11 és 2 óra között ma is magas UV-sugárzásra figyelmeztetnek. Vigyázzanak magukra!
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most! Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival. Csak igaz

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. A mikrofonnál Kismárti, nagyon kellemes vasárnap délelőttöt mindenkinek, és az előző óra végén azt mondtam, hogy arénákat megtöltő szuper csapatokat is hozok ebben az órában. Az Imagine Dragons után most a One Republic csapatát Kygóval kiegészülve, és ugye van egy igazi csodabogár frontembere a One Republicnak, Ryan Tedder, aki kismillió szupersztárnak írt nem csak popdalokat, az a durva, hogy nem csak a pop és a rock zenén belül, hát nagyjából mindent tud, amit feltétlenül tudni kell, de az EDM is kirázza a kis ujjából. If I Lose Myself, az Alesso dal, Cassius Missing, a Galantisnek, David Guettának, Sebastian Ingrossonak, egyszerűen felsorolni is lehetetlen, hogy milyen sok EDM slágért írt, úgyhogy nem csoda, hogy Kygóval is már nagyon sokszor dolgozott együtt.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

Rádió Egyen csak igazi mai sláger megy. Mostanság nagyon divatos, hogy a DJ-k, producerek a 2000-es évek, 2010-es évek elején megjelent indie dalokhoz nyúlnak vissza, vagy remixet készítenek, vagy teljes átiratokat, például a Blond is szokta ezt csinálni, ugye Empire of the Sun, Walking on a Dream, az eredeti az 2008-as, tehát olyan nagyon nagy nosztalgiáról még nem beszélhetünk, és volt a Vance Joynak is egy fantasztikus dala, a Riptide még 2013-ban. Sigala és Jack Somi úgy döntöttek, hogy egy igazi mai verziót készítenek belőle.

Martin Garrix, ő egyébként nagyon jó barátságot ápol egy csomó Forma 1-es pilótával, szóval ilyen egyszerű nevek vannak a telefonjában, mint Max Verstappen, Lando Norris, Charles Leclerc, nem is tudom, hogy szerepelhetnek vajon Martin Garrix telefonjában. Max Koma, Lando haver, Karesz? A lényeg az, hogy fellép majd Martin Garrix augusztusban a holland nagydíj záró ünnepségén. Butterflies, ezt azon nem sokára.

Rádió 1 csak igazi mai sláger megy. Nagy volt az öröm sokaknál csütörtök este. Több mint 100 000-en örülhettek konkrétan, hogy a felsőoktatási felvételiük jól sikerült. Az alap, a mester és az osztatlan képzéseken is emelkedett a hallgatók száma. Azt írják az MTI oldalán, hogy 101.572 hallgató kezdte meg a tanulmányait a magyar felsőoktatásban. Az idei bejutási arány 72%-os, vagyis közel 3/4 a jelentkezőknek felvételt nyert. Azt olvasom, hogy idén a gazdaságtudományi képzések a legnépszerűbbek. Ezt a pedagógus képzés, a műszaki tanulmány, a bölcsészettudomány és az informatika követi. Na, én most egy olyan DJ-t hozok, aki egyébként tanárbácsi is. Nagyon sokáig párhuzamosan tanított, és közben producerkedett Purple Disco Machine. És akiket nem vettek fel idén, tényleg nem dől össze a világ. Sőt, lehet, hogy ebben az egy évben, ugye angolul ez a gap year, egy csomó olyan dolog történik majd a diákokkal, amit nem is terveztek, egy ilyen önismereti egy év, lehet, hogy kimenek egy picit külföldre, dolgoznak, munkatapasztalatot, önállóságot szereznek, nyelvtanulás, nyelvvizsga, ez semmiképp sem kudarcként kell felfogni. Az élet önmagában nem attól lesz csodálatos, hogy sikerült a most a főiskolai felvételi. Wonderful Life, hozom a Hurts dalát a Purple Disco Machine remixben. I'm

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy, igazi DJ szupersztár válogatott a folytatásban, Sam Feltz, Switch Disco Rehab és a Sleep Tonight, és hogyha ismerős a refrén, de úgy hirtelen nincs meg, hogy mi is ez a dal, honnan ennyire ismerős, Amy McDonald 2007-es ikonikus indie pop slágerének a This is the Life című dalának a fülbemászó dalamait és a gitár témát dolgozzák fel benne, de itt nem Amy McDonald, hanem a brit énekes dalszerző Gracie felel a dalért. Sleep Tonight, hozom már is a Rádió 1.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Hamarosan jön a fesztivál, ami egyben a Balatonpart legnagyobb fesztiválja lett. Jön a Strandfesztivál! Augusztus 19-22. Balaton. Zamárdi. A nagy színpadon Timit

0: 22. Jön a Vadi Új Rádió egy Jack Daniel's Stage. Egy klub a strandon. Tali Zamárdiban.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Klimatizált lakásod Hisense Multisplit klímákkal. Kös egy darab kültéri egységethez 2, 3, 4, de akár 5 beltéri egységet is. Ne halogasd, a hőség nem vár. Keresd kedvezményes ajánlatainkat a Szatmári üzleteiben, vagy a szatmari.hu-n.
3: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból. Hétfőtől szerdáig az avokádó darabja csak 499 forint, legalább 2 termék vásárlása esetén, minden második pedig csak 99 forint. Lidl, igazán megéri. Az év zöldséggyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
1: Reklámot hallottak.
0: FM 95 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám. Pörögj rá a koncertekre és egy új állásra! Debrecen legikonikusabb fesztiváljáról természetesen az autógyártás egyik legikonikusabb szereplője sem hiányozhat. Gyere el a campusra, ülj be egy elektromos BMW-be, próbáld ki egyedi autóversenyzős játékunkat, nézd meg, hogy hogyan állna rajtad a legendás BMW kabát, és szerez hasznos tippeket kollégáinktól a jelentkezéshez. Várunk téged is július 22 és 25 között a Nagy Erdőn. BMW Group gyár Debrecen. Építsd velünk a jövőt! Reklámot hallottak.
0: Debrecen legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
4: Felülvizsgálják a jégkármérséklő rendszer működését. Újonc ellen kezd a Deac férfi futszál csapata. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Varta Éva. Tudományos testületet hoz létre az Agrár- és Élelmiszergazdaságért felelős minisztérium a Jéger jégkármérséklő rendszer vizsgálatára. A miniszter pedig felkérte az Agrárgazdasági Kamarát, hogy mérje fel a magyar gazdatársadalom véleményét a rendszer további működtetéséről. Bóna Szabolcs miniszter a héten fogadta civil szakértők egy csoportját, akik meteorológiai, vállalkozói, gazdálkodói és jogi szempontból fogalmazták meg érveiket a Jéger működése ellen, és a rendszer leállítását kezdeményezték. Íme az Abszolút Filmszínház újabb előadása. Így reagált a debreceni Fidesz-KDNP az esztergomi akugyártás hírére. Van abban valami csontighatoló irónia, hogy egy és ugyanazon a napon indít újabb támadást Tárkányi Zsolt a Tisza államtitkára Papp Lászlóval Debrecen polgármesterével szemben az itteni akkumulátoripar miatt, amikor ezzel egy időben Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter bejelenti, hogy a Suzuki 76 milliárd forintos fejlesztés keretében akkumulátorgyárat épít az esztergomi üzemében. Ez a kétszínű játék folytatható következmények nélkül, írják a közleményben, ami teljes terjedelmében a De Híren olvasható. Újonc ellen kezdi az idényt a Deac férfi futszál csapata. A Debreceni Egyetem együttese az NB1 első fordulójában az Erner GFC-t fogadja. Az első kör összecsapásait a tervek szerint augusztus 14-én és 17-én rendezik meg. A részletes sorsolást a Deac honlapján találják. 11 és 2 óra között ma is magas UV-sugárzásra figyelmeztetnek. Vigyázzanak magukra!
0: Helyben vagyunk, az FM 95 Rádió egy helyi közéleti magazinja.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most!
1: Rádió
0: 1! Indul a Rádió egy Daily Mix az igazi mai slágerekkel. Mix

Ez a Rádió Egyen a Daily Mix vasárnap 2026. július 26-án a 95 MHz-en Debrecenben és a megyében ismét együtt a nagy csapat, és egészen kettőig együtt vagyunk a mikrofonnál, a lemezjátszóknál, a stúdióban Keserű Tomi. Mixelek önöknek az első órában, egy órától pedig majd ugye jön a váltás, méghozzá Makranci László személyében és jóvoltából indul a Hajrá Sport magazin, illetve ezzel egyetemben Magyarország leghosszabb és legváltozatosabb zenei órája. Várjuk önöket, SMS Viber számunk 0620 95 95 395. Az igazi mai slágerek pedig pörögnek, már is jön Lady Gaga, aki szó szerint elvarázsol bennünket, ez ugyanis az Abrakadabra.

Itt a Rádió Egyen, a Daily Mixben, a 95 MHz-en Debrecenben és a megyében az egyik kedvenc DJ producerünk érkezik a folytatásban, Sam Feld, aki az első DJ volt, aki élő zenekarral kezdett fellépni a fesztiválokon. Trombitás, szakszofonos és gitáros szokta kísérni a színpadon, így a Deep House-t élő hangszeres hangzással keveri. Ez a hibrid setup egyébként annyira egyedi lett, hogy több nagy fesztivál külön Feld Live néven hirdeti a műsorát. Itt az új dal, Rosalinnel közösen már is jön a Heart Like Mine, a Rádió Egyen a Daily Mixben.

Tömegközlekedők, figyelem, itt a Rádió 1-en a Daily Mixben. Ugye augusztus 30-áig, hétvégenként, pénteken 18 és vasárnap 18 óra között, a Piac utca, a Kossuth utca és a Miklós utca közötti szakasz, hát sétáló utcává válik át és alakul át. A lezárás idején a Pósa utca irányába közlekedő 90Y-os éjszakai járatok, a Kis templom és a Petőfi tér megállóhelyek érintése nélkül, a Kossuth utca, Széchenyi utca, Tisza István utca, Antal József utca, Erzsébet utca, Nagy állomás Erzsébet utca terelő útvonalon közlekednek. Az éjszakai járatok a terelő útvonalon a debreceni törvényszék, Tisza István utca és az Antal József utca megállóhelyeken állnak meg. Mi viszont nem állunk meg. A Rádió 1-en a Daily Mixben már is jön Accent és a Don't Leave.

Nem simos lágerek. Nem simos lágerek. Ezek az igazi mai slágerek. Mixben. Téli mix. Minden délben egy órán keresztül a rádió egyen.

A Daily Mixben a Rádió Egyen vasárnap is érkeznek az ünnepeltek. 2026. július 26-a van. A mai napon az Annákat lehet például megköszönteni, ez egy héber eredetű bibliai név, Szűz Mária édesanyjának a neve. A név eredeti formája egyébként Hanna. A jelentése kegyelem, Isten kegyelme, kellem, kecsesség vagy báj. Aztán itt vannak az Anikók, ez egy szintén héber, illetve székely eredetű név, az Anna erdélyi magyar becézőjéből származik, a jelentése bájos, kedves, Isten kegyelme. A Mózesek, az Aniták, az Anettek, a Tadeuszok, a Berillek, a Ninák is ma ünnepelnek, úgyhogy őket is köszöntöm, csak úgy, mint a szülinaposainkat itt a Rádió Egyen a Daily Mixben, méghozzá két oldalával jön a Turn the Lights Off!

0: Debrecen legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: Ma június 26-a vasárnap 12 óra 45 perc van. Önök a Napszemle FM 95 Rádió 1 hír összefoglalóját hallják. A mikrofonnál Barta Éva. Íme az Abszolút Filmszínház újabb előadása. Így reagált a debreceni Fidesz-KDNP az esztergomi akugyártás hírére. Van abban valami csontigható irónia, hogy egy és ugyanazon a napon indít újabb támadást Tárkányi Zsolt a Tisza államtitkára Papp Lászlóval Debrecen polgármesterével szemben az itteni akkumulátoripar miatt, amikor ezzel egy időben Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter bejelenti, hogy a Suzuki 76 milliárd forintos fejlesztés keretében akkumulátorgyárat épít az esztergomi üzemében. Ez a kétszínű játék meddig folytatható következmények nélkül, írják a közleményben, ami teljes terjedelmében a De Híren olvasható. Ma hajnalban véget ért a Campus Fesztivál Debrecenben. A négynapos rendezvényen közel 300 fellépő és több tucat helyszín várta a közönséget különböző programokkal. A rendezvény zárását követően hajnalban megkezdődött a kordonok bontása, valamint a Nagyerdei stadion környezetének helyreállítása. Így reggel 8 órától megszűntek a forgalomkorlátozások, és ismét teljes hosszában használható a Nagyerdei körút, az Egyetem tér környéke, a Dóczy József utca és az Egyetem sugárút. Kis Róbert Richárd turisztikai szakértő szerint a forint árfolyamának javulása ellenére a belföldi turizmus megmaradt a széles választéknak köszönhetően.
2: Azt is látjuk, hogy itthon is bőven vannak olyan élmények, amelyek miatt érdemes elmenni akár Balatonra, vagy akár Debrecen térségébe, ahol azért a Virágkarneváltól az akvatikumon át a nagy erdőig számos izgalmas dolog várja az ide látogatókat, vagy akár a Déri Múzeum, a Nagy Templom szerintem kihagyhatatlan látnivaló sokasága várja ide is a turistákat.
1: A turizmus ma 420 ezer embernek ad munkát hazánkban. A szép kártya tavaly 480 milliárd forintos forgalmat bonyolított, és a belföldi turizmus idén is megőrizte lendületét. Magyarországon rengeteget fejlődött a szállodaipar, mert a szálláshelyek építését mindig a piac szabályozza. Kis Róbert Richárd turisztikai szakértőt hallják.
2: Kell egy ekkora városnak szálláshely bőségesen, és azt gondolom, hogy ha összességében nézzük, akkor minden szálláshely, minden új szálláshely az növeli a kapacitást, akkor a szolgáltató rákényszerül, hogy azt töltse, és akkor az összvendégforgalom növekedni fog.
1: A turisztikai szakértő szerint az utazóknál az árérték arány az első szempont, ezt követi a szolgáltatások minősége és az élményígéretek beteljesülése. Sokan választják nyáron a külföldi nyaralást, és időnként sajnos adódhatnak problémák. Ám a jogérvényesítés nem könnyű, főleg ha külföldi szolgáltatóval szerződtünk. A Vármegyei Békéltető Testület elnöke arra is felhívta a figyelmet az Esti Közelkép című műsorunkban, hogy érdemes például a katalógusban szereplő fotókat is figyelembe venni, mert eltérések esetén akár a részvételi díj csökkentésére is jogosult lehet a nyaraló. Ezen kívül Hajnal Zsolt arra is figyelmeztetett, hogy nem mindegy, kivel kötjük meg az utazási szerződést, hiszen az utazási iroda akár közvetítőként is eljárhat. Hajnal Zsoltot, a Vármegyei Békéltető Testület elnökét hallják.
3: Közvetítőnél is tehetünk panaszt, de ő továbbítani fogja a szervezőnek. És abban az esetben már is egy nehéz helyzetben vagyunk, hiszen egy külföldivel szemben állunk. Ott már korlátozottan érvényesülnek a jogérvényesítési lehetőségeink, mondjuk a békéltető testületi eljárás.
1: Hajnal Zsolt azt tanácsolja, hogy ha a helyszínen a szolgáltatás eltér a meghirdetettektől, azt már a recepción jelezzük, és kérjük jegyzőkönyv felvételét. De érdemes utazás előtt is tájékozódni, mert az all-inclusive szolgáltatások a szálláshelyeken eltérhetnek egymástól. Holli a terápiás kutya lett a Debreceni Egyetem egyik legnépszerűbb hallgatója. Sokan nem tudják, hogy egy kutyát is magukkal vihetnek az egyetemi órákra, sőt még a koliba is beköltözhet, ha ezt egy betegség indokolja. Krisztina Holli gazdája dietetikusnak tanult, és szerinte az egyetem jól kezelte a helyzetet. Hollit pedig az oktatók és a hallgatók is nagyon megkedvelték. Holli természetesen a diplomaosztó ünnepségen is részt vett, és megkapta a friss diplomásoknak járó, jól megérdemelt sapkát is. A róla szóló cikket teljes terjedelmében a De Híren találják. Sajnos előfordul, hogy egyesek illegálisan helyeznek el hulladékot közterületeinken, írja Facebook posztjában Sánta János a Tócóvölgyi és a Tócóskerti Városrész önkormányzati képviselője, aki egy szeméthegyről tett közzé képeket. A képen látható hulladékot már elszállítottuk. Sánta János ezért arra kéri a lakosokat, hogy amennyiben hasonló esetet látnak, azonnal értesítsék a közterületfelügyeletet, hogy a helyszínen intézkedhessenek, és szükség esetén megbírságolhassák az elkövetőket. Vármegyei rangadót nyert a Kisloki a labdarúgó MB3 északkeleti csoportjában szombaton. Az első fordulóban ugyanis 5-2-re nyertek hazai pályán az újonc Hajdúnálás ellen. Két debreceni labdarúgó csapat számára is ma kezdődik a bajnoki szezon. A DVSC a Puskás Akadémiát látja vendégül a labdarúgó NB1 nyitófordulójában. A mérkőzés ma este 6-tól lesz a Nagyerdei stadionban. A labdarúgó NB3 északkeleti csoportjának első fordulójában pedig a Deac délután 17:30-kor a Tiszafüred vendége lesz a Lipcsei Elemér sporttelepen. A Magyar Labdarúgó Szövetség versenybizottsága közzétette a labdarúgó NB1 harmadik

0: 2021 és 2025 között erősítette a civis városiakat. A hongkongi felnőtt vívó világbajnokságon a DSI Debrecen párbajtőrözője Nagy Blanka a legjobb magyarként az előkelő 14. helyet szerezte meg. A Magyar Úszó Szövetség elnöksége jóváhagyta az augusztusi párizsi Európa-bajnokságon induló medencés, illetve nyílt vízi válogatott névsorát. A versenyen 24 úszó képviseli majd Magyarországot, köztük a DSI Debrecen Európa-bajnoka Senánszky Petra, aki címvédőként 50 gyorson, illetve a 4x100-as női gyorsváltó tagjaként ugrik majd medencébe.
1: Készült a Média Tanács támogatásával a Média Tanács támogatási program keretében.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: És most!
2: Rádió 1!
3: Folytatódik a Rádió 1 Daily Mix az igazi mai slágerekkel. Mixben! Csak igazi mai slágerekkel.

0: helyben vagyunk. Az FM 95 Rádió egy helyi közéleti magazinja.
1: Hölgyeim és uraim, a Daily Mixnek, illetve az én műszakomnak itt a vége. Köszönöm szépen a figyelmüket, Keserű Tomi voltam vagyok és leszek, találkozunk hétfőn délben. Önök viszont ne menjenek sehová sem, jönnek a legjobb program lehetőségek, aztán pedig indul a Hajrá Sport magazin, ebben Makranci László lesz majd a segítségünkre. Ő egyébként a következő órát Ray Dalton dalával indítja, ez lesz a Blood Running. Hello mindenki!

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: FM 95 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
2: Olasz, modern ajtódizájn, olasz csúcsminőség. Az Italia Porte Kft. Beltéri ajtók széles választékát forgalmazza, akár azonnal raktárkészletről is. Várjuk a Debrecen Nyugati utca 5-7 szám alatti bemutató termünkben, ahol ingyenes árajánlatkészítést, szaktanácsadást és akár helyszíni ajtófelmérést is vállalunk. Bővebb információkért és elérhetőségekért látogasson el az italiaporte.hu weboldalunkra. Ha ajtó, akkor Belle Porte, Italia Porte.
3: Pörögj rá a koncertekre és egy új állásra! Debrecen legikonikusabb fesztiváljáról természetesen az autógyártás egyik legikonikusabb szereplője sem hiányozhat. Gyere el a campusra, ülj be egy elektromos BMW-be, próbáld ki egyedi autóversenyzős játékunkat, nézd meg, hogy hogyan állna rajtad a legendás BMW kabát, és szerezd hasznos tippeket kollégáinktól a jelentkezéshez. Várunk téged is július 22 és 25 között a Nagy Erdőn. BMW Group gyárt Debrecen. Építsd velünk a jövőt!
0: Reklámot hallottak.
1: Helyben vagyunk, az FM 95 Rádió egy helyi közéleti magazinja.
4: Rádió egy napi ajánló. Programok, események, koncertek, amiről nem maradhat le.
5: Jó napot kívánok, a mikrofonnál Barta Éva. Az Agorában ma 2 órától a Zenélő Villámok című foglalkozással folytatódik az egész napos programsorozat. 14:30-tól találkozni lehet Pixellel, a robotkutyával, 15:00-tól pedig indulnak a fagyos kísérletek. 16:00-tól a Fénysziget fogadja a látogatókat. Ez az Agora új attrakciója, egy olyan különleges szoba, amiben fénnyel kapcsolatos interaktív bemutató eszközöket próbálhatnak ki az érteklődők, valamint megnézhetnek egy Debrecen történetét bemutató 180 fokos panoráma vetítést is. Végül 17:30-tól a Satellix című filmet vetítik le a planetáriumban. A teljes kupolás film bemutatja az európai műholdak céljait, eredményeit, és kiderül az is, hogy miként befolyásolja az űrkutatás a mindennapi életünket. A Modemben augusztus 23-áig látogatható a Modem 20 és a Kányási Hold Margit anyagba vetett rítusok című tárlata. A kiállításokat ma este 6-ig lehet megnézni. A Déri Múzeumban a Munkácsi trilógia mellett már csak július 27-éig várja a látogatókat az Amit Munkácsi Mihály házasságáról érdemes tudni című időszaki kiállítás. A Református Kollégium Múzeumában a kollégium történetét bemutató állandó kiállítás, a Nagykönyvtár és a Kabai Meteorit is látható. A Tímárház kézművesek házában pedig hajdúsági népi mesterségeket bemutató kiállítás várja az érdeklődőket. Hajdúszoboszlón augusztus 23-áig a Kovács Máté Városi Művelődési Központban látványos LEGO építményekkel várja a látogatókat a Kocka Show. A programhoz játszóház is kapcsolódik, így a résztvevők nem csak megnézhetik a kockákból készült világokat, hanem maguk is alkothatnak.
4: Ez volt a Rádió egy napi ajánló.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: És most!
0: Rádió!

0: FM 95 Rádió egy csak igazi mai sláger megy. Köszöntöm Önöket, Makranci László vagyok, és ma is velem sportolhatnak a hajrában. Makrai Balázs beszél a DVSC szezon kezdését érintő legfontosabb kérdésekről. Majd beharangozzuk a Deac labdarúgó csapatának idei első bajnokiát. Ezen kívül a Deac férfi kéziseinek és férfi futsalosainak a felkészüléséről is szó lesz. Először foci. A héten az örmény Pjunik Jereván elleni konferencia liga mérkőzéssel elkezdődött a DVSC labdarúgó csapatának szezonja. A téli tulajdonosváltást követően Makrai Balázs cégvezető kiemelte, hogy minden rendben van a klub házatáján.
1: Minden tekintetben úgy alakultak a dolgok, ahogy az új tulajdonosi kör ígérte, és legyünk őszinték, mint ahogy mi szerettük volna. Én azt gondolom, hogy a Mark Stott és a kollégái azon túl, hogy végtelen úri emberek, pontosan tudják, hogy mit jelent egy futballklubot vezetni, működtetni, irányítani, és a napi munkában rengeteg segítséget adnak nekünk annak ellenére, hogy nincsenek itt naponta, de azért rendszerességgel helyszíni találkozók, egyeztetések is folynak, de amúgy pedig a mostanában használatos mindenféle kommunikációs eszközökön napi kapcsolatban vagyunk velük, és azt kell, hogy mondjam, hogy az első szótól kezdve az utolsó eurócentig mindent betartottak, amit eddig ígértek, és úgy gondolom, hogy örülhet a klub, örülhet a város, hogy ilyen korrekt és hiteles tulajdonosa van.
0: Maradjanak velünk, hiszen a zene után folytatjuk a Loki szezonjának felvezetését.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor ő

0: Hajrá magazinunkban folytatjuk a Makrai Balázzsal készített riportot. A DVSC labdarúgó csapatának cégvezetője a nyári játékos mozgásokról is beszélt.
1: Azért nálunk, hogyha megnézzük az elmúlt 3-4 évet, minden évben egy bizonyos határ fölött adtunk el játékost, hiszen a Barát Peti is egy kiemelkedő értékesítés volt, ő is magyar válogatott játékos volt, akkor a Hamzat Ojedirán is az volt. Azt kell mondanom, hogy a Dominguez, Brandon Dominguez is egy jelentős értékesítés volt, és ugye most jött ez a két fiú, aki úgy gondolom, hogy teljesen megérdemelte, hogy előrébb lépjen, nem csak azért, amit tettek, főleg Dodó, hiszen ő kiskorától kezdve DVSC játékos volt, a Tomi is volt azért nálunk, ott a kis egy pár kitérő után jött vissza, de ők mind a ketten tettek annyit a magyar és a debreceni labdarúgásért, és önmaguk fejlődéséért is, hogy megérdemeljék, hogy top bajnokságok valamelyikébe menjenek el. Én úgy gondolom, hogy ez velük szembe is fair volt, hogy engedtük, hogy menjenek, és egy korrekt módon meg tudtunk állapodni mind a két klubbal. A kérdés második fel, hogy vannak-e olyan fiatalok, akikben ilyen értékesítési potenciál van. Én úgy gondolom, hogy lesznek. Azért majd mostani edzéseket látva, látjuk azt, hogy sorolhatnám, hogy a Terca, a Gergő, a Patai Dávid, a Sain Balázs, a Leo Mirtály, a Cibla Flóri, az újonnan érkezett Macsó Máté, és egy csomó olyan fiatalunk van, aki egy pillanatig sem lógott ki a felnőtt futballból, a nemzetközi felnőtt futballból.
0: Makrai Balázs a bevételekkel kapcsolatban a bérleteket is kiemelte.
1: Csak a szezonbérletekből nem fogjuk eltartani egy klubot, de senki nem tart el. Viszont az, hogy tudjunk kommunikálni a szurkolóinkkal, tudjunk nekik kedvezményeket biztosítani, tudjuk talán jobban hozzánk kötni, mármint a klubhoz kötni a szurkolókat, egy szezonbérlet mindenféle akciókkal együtt egy nagyon hasznos eszköz. Most is lecseréltük a korábbi béleteket, egy másik dizájnú bérlet van, ajándékkártya van hozzá, bizonyos kedvezmények vannak, amelyeket a mérkőzéseken, vagy majd a augusztusban megnyíló teljesen új és kifejezetten jól kinéző shopban lehet majd levásárolni. Én úgy gondolom, hogy ez nagyon fontos számunkra. Nyilván a cél az, hogy minden éve minél több legyen. Most jelen állás szerint már majdnem ott vagyunk, ahol a tavaly egész éves összes bérletét számolnánk, ami azt jelenti, hogy ugye mi fél évkor is szoktunk bérleteket árulni, most ahhoz már nagyon közelítünk, nyilván szép lenne egy 4000-es darabszámot elérni, nem tartom lehetetlennek, de mi azokat is megbecsüljük természetesen, akik nem bérlettel jönnek a DVSC meccsen, hanem jegyekkel. Vannak olyan mérkőzések már a héten is, amikor érdemes lesz ide kilátogatni.
0: A Loki számára a bajnoki szezon ma este 6-kor kezdődik hazai pályán, a Puskás Akadémia ellen. Maradjanak velünk, hiszen hamarosan folytatjuk a hajrát.

0: Tovább hajrázunk itt az FM 95 Rádió 1-en. Kezdődik az idény a Deac számára a labdarúgó NB3 észak-keleti csoportjában. Az első fordulóban a Debreceni Egyetem együttese a Tiszafüred vendége lesz ma. Lakatos Benyámin a Deac játékosa szerint jó felkészülést tudhatnak maguk mögött.
1: Egy hosszú felkészülés van a hátunk mögött. Szerintem nagyon jó ütemben, iramban és hangulatban telt. A munkát beletettük. Mindenképp úgy érzem, hogy a szakmai stáb, illetve a csapat is nagyon jól dolgozott. Szerintem az edzőmérkőzések is nagyon tanulságosak voltak. Mindenki megkapta a lehetőséget. Több pozícióban is akár lehetett ugye bizonyítani, és én úgy érzem, hogy egy nagyon jó felkészülést tudhatunk a hátunk mögött. Az augusztus az ugye itt az NB3-as bajnokságban ugye mindig ilyen mondhatni is zsúfolt szokott lenni, de igyekezett a szakmai stábség úgy kialakítani már a felkészülés végét, hogy ezért frissüljünk megfelelően, illetve hogy mindenkinek ugye legyen egy 90 perces terhelés a lábába, hogyha esetleg lehetőséget kapna, vagy akár bármilyen szerepben be kell mutatkozni a pályán, hogy ne legyen neki akár egy teljes mesnyi terhelése szokatlan.
0: Lakatos Benyamin hozzátette, hogy bár a Tiszafürednél nagy volt a játékos mozgás, nem lesz könnyű dolguk idegenben.
1: Készültünk ugye a Tiszafüred csapatából, amennyire lehetett, videóztunk is belőlük. Természetesen ugye van egy saját játékunk, amitől szerintem lehet azt mondhatni, hogy bármilyen ellenfél van, inkább ők készülnek belőlünk, mint mi belőlük. Teljes mértékben mi azt nem szeretnénk feladni, az a filozófiát, amit ugye a Deac képvisel. Ugye nagyon játékos mozgás itt, ugye főleg itt az NB3-os bajnokságban, ugye itt a szezon végén, meg ugye elején náluk is sok érkező volt, sok távozó. Bízunk benne, hogy igazából ezt a vasárnapi megmérettetést eredményesen fogjuk megvívni, és tényleg a legjobb tudásunk szerint fogjuk eltudni ezt a 90 percet.
0: A mérkőzés ma délután 17:30 lesz a Licce Jelemér sporttelepen. Maradjanak velünk, hiszen hamarosan futsallal folytatjuk.
2: Az FM 95 Rádió 1-en igazi mai slágerkövet, igazi mai slágert.

Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

0: Folytatjuk a hajrát itt az FM 95 Rádió 1-en. Elkezdte a héten a felkészülést a Deac férfi futsal csapata. Az első néhány alkalom még felmérésekkel telt, de Vasottó csapatkapitány szerint jó állapotban tértek vissza a nyári szünetről.
1: Az első két napban mérésekkel indult, futótesztek, voltunk a Chat Centerben, ott felmértek minket a terhelhetőséget, és ez alapján kijött, hogy nem vagyunk rossz állapotban, jobb állapotban vagyunk, mint várták az erőléti edző, illetve Tihanyi Csaba, úgyhogy ennek nagyon örültek, meg nyilván mi is, hogy nem épültünk le itt az egy hónap alatt, azért nem ma kezdtük, és tudjuk, hogy azért a nyáron mozognunk kellett ahhoz, hogy jól térjünk vissza.
0: Egy régi ismerős is visszatért a csapathoz, hiszen Krajcsi Bence újra a Deac kapuját védi.
2: Még kicsit furcsa, emésztem, azért még szokatlan, de úgy érve szokatlan, hogy azért ilyen,
3: tehát ez a várakozással teli. Volt már, amikor úgy szóba került az egész, és hogy esetleg nyelbe üthetjük ezt a átigazolást, én akkor már úgymond tűkönültem, ha lehet ezt mondani. Ennek köszönhetően nagyon szurkoltam a csapatnak, egyébként végigkövettem, hatványozottan végigkövettem a bronzmérkőzéseket, illetve azokat a meccseket, ami már ugye vége felé jártak. Nekem eleve, ugye igen, mondhatom, hogy otthonom volt, hát itt nőttem fel Debrecenben, nekem ez a része volt az, ami felnevelt, úgymond megadta nekem azt az alaphangot, amit esetleg most így végig tudok vinni majd az elkövetkezendő időkbe.
0: Tihanyi Csaba, a Deac vezetőedzője elmondta, hogy milyen felkészülés vár az együttesre.
4: Tavaly az EUSA, ahogy most is, egyébként jó időpontban van, hiszen pontból is zajlik. Csak ugye tavaly nem játszottunk harmadik helyén, idén viszont igen, és az a két hét, amivel korábban el kellett volna, hogy kezdjük a felkészülésről az EUSA-ra, úgy tudjunk menni, hogy azért nem nyaralni indulunk. Ez most idén elmarad. Én nagyon sajnálom, mert nagyon jó lett volna, és nagyon jó pozitív tapasztalatok voltak ebből tavaly, és jól indultunk a rajton. Idén 3-4 edzőmérkőzésre van kilátás, ugye az idő rövidsége miatt is, hiszen csak 4 hét a felkészülés, és augusztus 17-én már bajnoki mérkőzésünk van.
0: Most egy kicsit zenélünk, utána kézivel térünk vissza.
5: FM 95 Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy.

0: Magazinunk végéhez értünk itt az FM 95 Rádió 1-en. Hétfőn elkezdte a felkészülést a Deac férfi kézilabda csapata. Egy közel másfél hónapos felkészülési időszak vár a Debreceni Egyetem együttesére, amely során 5 edzőmérkőzést vívnak majd a civisvárosiak. Pető Ákossal a nyáron ismét hosszabbított a Deac, és a játékosnak is nagy tervei vannak a klubbal.
1: Ez lesz a 8. szezonom, amit itt kezdek el. Én úgy gondolom, hogy majd itt szeretném az utolsó meccseimet is lejátszani, majd eljön egyszer az ideje. Szóval már tényleg egy jó pár éve itt vagyok a klub életének körforgásában. Most, hogy már ugye idősebb vagyok, igyekszem majd segíteni a fiatalokat, meg tényleg a pálya bármely területén, ahol tudok, igyekszem majd a csapatot az eredményességében segíteni.
0: Jelentős erősítés lesz Rea Barnabás, aki az OTP Bank PIK Szegednél nevelkedett.
2: Az ambíciók nagyon erősek, és azért is jött nekem szóba, hogy ez egy olyan hely, ahol megbecsülnek, megtisztelnek minket, és akarnak minket, ezért úgy gondolom, hogy ez biztos, hogy kamatozni fog, meg hát tényleg olyan tervek vannak, ami abszolút jól hangzik, és kecsegtető, szóval tényleg ez egy olyan dolog volt, amiben azért azt mondom, hogy szerintem nagyon sok más játékos is belecsapott volna, hiába másodosztály, de tényleg olyan dolgok vannak, amire azt mondod, hogy ez olyan dolog, hogy már mit a NBA-be játszanál, és ezt meg kell csinálni.
0: Mándi Norbert, a Deac vezetőedzője kiemelte, hogy a felkészülés alatt több csapatépítő is tervben van.
3: 6 hetes a felkészülésünk, ebben nyilván próbálunk úgy tervezni, hogy sok csapatépítő is lesz benne, tehát ebben a 6 hétben ilyen picit hullámzó lesz, tehát a 3. héten jön majd a csúcsterhelés, ott ugye 10 edzésünk lesz, a 4. hétben veszünk picit vissza majd a terhelésből, hogy ugye adaptálódjanak a dolgok a srácoknál, úgyhogy több csapatépítővel tervezünk, mint az eddigi években, amiben különösen hiszünk, hogy ennek ugye nagyon fontos szerintem, hogy egy csapat ne csak pályán legyen együtt, hanem pályán kívül is, úgyhogy így már jövő hét folyamán is nem azt jelenti, hogy nem lesz edzés, hanem edzés keretén belül oldjuk meg.
0: Ennyi fér bele mai magazinunkba, én búcsúzom. Jövő hét vasárnap ismét velem hajrázhatnak itt az FM 95 Rádió 1-en. Makranci Lászlót hallották. Szép napot és jó szurkolást kívánok Önöknek!
4: FM 95 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
5: Reklám. Pörögj rá a koncertekre és egy új állásra! Debrecen legikonikusabb fesztiváljáról természetesen az autógyártás egyik legikonikusabb szereplője sem hiányozhat. Gyere el a campusra, ülj be egy elektromos BMW-be, próbáld ki egyedi autóversenyzős játékunkat, nézd meg, hogy hogyan állna rajtad a legendás BMW kabát, és szerezd hasznos tippeket kollégáinktól a jelentkezéshez. Várunk téged is július 22 és 25 között a Nagy Erdőn. BMW Group gyárt Debrecen. Építsd velünk a jövőt!
6: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: És most!

0: FM 95 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám. Pörög rá a koncertekre és egy új állásra. Debrecen legikonikusabb fesztiváljáról természetesen az autógyártás egyik legikonikusabb szereplője sem hiányozhat. Gyere el a campusra, ülj be egy elektromos BMW-be, próbáld ki egyedi autóversenyzős játékunkat, nézd meg, hogy hogyan állna rajtad a legendás BMW kabát, és szerez hasznos tippeket kollégáinktól a jelentkezéshez. Várunk téged is július 22 és 25 között a Nagy Erdőn. BMW Group gyárt Debrecen. Építsd velünk a jövőt!
0: Mindig aktuális. Dehír.hu. A debreceni hírportál. A debreceni hírportál. Dehír.hu. Dehír.hu. Hirdessen közvetlenül, kedvező áron az FM 95 Rádió 1-en.
2: Információ és ajánlatkérés a reklamkukac@mcdb.hu e-mail címen.
0: FM 95 Rádió 1. Hirdessen nálunk.
2: reklamkukac@mcdb.hu.
1: Reklámot hallottak.
0: Debrecen legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
3: A Baross Gábor tervben szerepel a nagy állomás újjáépítése. Augusztus 9-én lesz a Lokiszpari mérkőzés. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Barta Éva. A héten mutatta be Magyar Péter miniszterelnök és Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter a Baross Gábor vasútfejlesztési tervet. Ebben többek között a Debrecen-Nyíregyháza és a Debrecen-Mátészalka vonalak felújítása, valamint a 106-os vonal újranyitása mellett kiemelt projekt a debreceni nagyállomás korszerűsítése, majd teljes újjáépítése.
0: Tudatos parkolás, élhető város. A DV Parking információi.
3: A DV Parking Kft. Megújult weboldalán, a www.dvparking.hu oldalon kényelmesen, sorbanállás nélkül pár perc alatt regisztrálhatnak a közlekedők. A kérelmek benyújtására és az azok jóváhagyására vonatkozó tájékoztatás szintén megtalálható a weboldalon. Az eligazodásban, a gyors tájékoztatásban a chatbot szolgáltatás, vagyis a mesterséges intelligencia alapú asszisztens is segítséget tud adni.

0: a DV Parking információit hallották.
1: A Magyar Labdarúgó Szövetség versenybizottsága közzétette a labdarúgó NB1 harmadik fordulójának pontos menetrendjét. Ez szerint a Loki nyíregyházi Spartacus mérkőzés augusztus 9-én vasárnap este 7:30 kezdődik majd a Nagyertei stadionban. A címvédő Eto és a kupagyőztes Ferencváros összecsapását mindeközben elhalasztják, miután a fővárosiak szombaton a Real Madridot fogadják felkészülési meccsen. Délután még 2 fokot emelkedik majd a hőmérséklet, amíg eléri a 31 fokot. Eleinte gyengén felhős lesz az ég, de aztán teljesen beborul. Eső azonban nem valószínű az előrejelzések szerint. Hajnalra 18 fokig hűl le a levegő.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: És most! Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival. Csak igazi, ma is

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy hétvégén is, most Lady Gaga, és az a dal, ami szeptember 3-án lesz egy éve, hogy megjelent, és azért emlékszem ennyire erre a szeptemberi premiére, mert ugye akkor volt pont a top 500-as listánk, amit Gaga nyert meg, úgyhogy ilyen nagyon jól jött ki akkor az időzítés. Ezt a dalt kifejezetten a Wednesday sorozat második évadához írta az énekesnő, amiben egyébként fel is bukkant. Lady Gaga, The Dead Dance, 3 órakor pedig indul a top 50-es listán.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger megy.

Rádió 1 csak igazi mai sláger megy a vasárnap délutáni pihengetéshez is. Most diszkózni fogunk. Purple Disco Machine-t hozom, kedvenc bajuszos drezdai DJ-nket, aki egy kis ideig szüneteltette a fellépését a fülzúgása miatt, de a héten visszatért, mégpedig egy nagyon-nagyon ikonikus helyen, Ibizán, úgyhogy hála a jó égnek. Jól van, ami kedvenc Tino, Piontekünk, mert ez az ő polgári neve. Az ő remixében hozom a Hertz klasszikusát hamarosan.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: FM 95 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most!

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei

Rádió egy csak igazi mai sláger megy, német EDM után pedig egy amerikai szupersztár Bibi Rexha, aki egy új korszakába lépett a nyáron, Dirty Blonde albumával abszolút független nővé vált, mármint kiadó függetlenné, és hát ahogy elnézem, ezt az új irányvonalat még jobban elment az elektronikus tánczene felé. A hétvégén például fellépett péntek este a Tomorrowland-en, ezen nagyon meglepődtem. Jó, oké, volt előtte egy John Newman is, de hát ilyen sztárok követték őt, hogy James Hype, Fisher, Alesso, szóval DJ-k és producerek. Nagy valószínűséggel most ezen a vonalon maradt Bibi Rexha, a szettjét egyébként maga David Guetta állította össze. Mármint nem a ruha szettjét, ha lehet, hogy azt is. Bibi Rexha, I Got You, most egy korábbi nagy kedvenc szólt tőle.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egyátsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi rádió egyes slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert rádió egy, csak igazi mai sláger megy.

Rádió egy csak igazi mai sláger, mert egy Szigala például, a Szigaláról jut eszembe, Sziget vár az új frekvenciánk 103.1. A napokban bővültünk, úgyhogy ez azt jelenti, hogy most már összesen 50 frekvencián hallható az országban a Rádió 1. Szóval Hello Sziget vár, 103.1, érkezik a top 50-es listánk is Györke Attilával, én Kismárti voltam, további szuper jó hét.

0: Készülj fel a nyárra, és élvezd az otthonod tökéletes hőmérsékletét minden évszakban. Szerezd be wifi-s hűtő-fűtő Gorenje klímádat a Szatmárinál, most csak 129.900 forinttól. Ne halogasd, a hőség nem vár. Keresd a Szatmári áruházakban, vagy a szatmari.hu-n.
1: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból. Hétfőtől szerdáig az avokádó darabja csak 499 forint, legalább két termék vásárlása esetén, minden második pedig csak 99 forint. Lidl, igazán megéri. Az év zöldséggyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
2: Új Star Trek küldetés, csak a Sky Showtime-on.
3: Az, ami most következik, talán mindenre hatással lesz.
2: Csatlakozz Pike kapitányhoz, Spockhoz, Uhurához és az Enterprise egész legénységéhez.
4: Mentsük meg a barátainkat!
2: És lép közelebb oda, ahol minden elkezdődött.
5: Tudom, hogy az, amire készülünk, nehéz.
2: Star Trek. Furcsa új világok legújabb évada. Streameld most, csak a Sky Showtime-on.
6: Reklámot hallottak.
7: FM 95 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
6: Reklám.
8: Tiszacsegei halászcsárda és panzió. Szeretettel várjuk Önt és családját a csodás Tiszaparti környezetben. Minden szobánk felújított és klimatizált, található bennük zuhanyzó, televízió és minibár. További információ és telefonos szobafoglalás 0652 373 832 www.csegecsarda.hu.
9: Pörögj rá a koncertekre és egy új állásra! Debrecen legikonikusabb fesztiváljáról természetesen az autógyártás egyik legikonikusabb szereplője sem hiányozhat. Gyere el a campusra, ülj be egy elektromos BMW-be, próbáld ki egyedi autóversenyzős játékunkat, nézd meg, hogy hogyan állna rajtad a legendás BMW kabát, és szerez hasznos tippeket kollégáinktól a jelentkezéshez. Várunk téged is július 22 és 25 között a Nagy Erdőn. BMW Group gyárt Debrecen. Építsd velünk a jövőt!
10: Mindig aktuális. Dehír.hu. A debreceni hírportál. A debreceni hírportál. Dehír.hu. Dehír.hu.
6: Reklámot hallottak.
7: Debrecen legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
11: Akkumulátorgyár épül Esztergomban. A debreceni Fidesz frakció szerint ez kétszínű játék. Jövőre korábban kezdődik a Campus Fesztivál. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Barta Éva. Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter közösségi oldalán jelentette be, hogy akkumulátorokat is gyárt majd Esztergomban a Suzuki. 76 milliárd forintos fejlesztés keretében elektromos járműveket és akkumulátorcsomagokat gyártanak majd. A Suzuki elnök vezérigazgatója Magyar Péter miniszterelnökkel és Kapitány Istvánnal egyeztetett a fejlesztési tervekről. Íme az Abszolút Filmszínház újabb előadása, így reagált a debreceni Fidesz-KDNP az esztergomi akkugyártás hírére. A frakció szerint a színpadon támadja a Tisza az akkumulátorgyárakat, a színfalak mögött pedig megegyezik egy újabb magyarországi akkumulátorgyár felépítéséről. Ez a kétszínű játék meddig folytatható következmények nélkül, írják a közleményben, ami teljes terjedelmében a De Híren olvasható. Nagy sikerrel többek között a Volmár, a Halott Pénz és a Scooter koncertjével zárult az idei Campus Fesztivál ma hajnalban. Pár órával később a szervezők már létre is hozták a 2027-es fesztivál Facebook eseményét. Ebből kiderül, hogy a helyszín nem változik, ugyanakkor jövőre egy héttel korábban kezdődik majd, mert július 14-e és 17-e között rendezik meg a fesztivált. 170-en már jelezték is, hogy ott lesznek. Délután még 2 fokot emelkedik majd a hőmérséklet, amíg eléri a 31 fokot. Eleinte gyengén felhős lesz az ég, de aztán teljesen beborul. Eső azonban nem valószínű az előrejelzések szerint. Még késő délután is 30 fok körül lesz a hőmérséklet, és a déli szél is mérsékelt marad, csak az esti órákban gyengül. Hajnalra 18 fokig hűl a levegő.
6: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
7: És most
6: Rádió
7: 1. Indul a slágerlista. Ez a Rádió 1 Top 50 Györke Attilával. Csak igazi mai sláger megy.
6: Rádió 1.
7: Az 50. Let's make

0: Én pedig mutatnám a heti sereghajtókat. 50. volt David Guetta-tól, One Republic-tól az I Don't Wanna Wait, 49. Blondish és a Never Walk Alone. Teddy Swims-től a Lose Control, a 48. helyen, Shouse-től Felix Jentől a Walk With Me a 47. helyen szólt. 46. Cigala, Jacksomi és a Riptide. 45. Katy Perry-től a Lifetimes.
1: 50. A 44.
0: Bruno Mars-tól és Lady Gaga-tól a popballada a Die With A Smile.

0: pár napja jelent meg. David Point, ez egy német DJ-je, ő rakta össze a zenei alapot. Az énekhanga szintén német énekesnője, Loyé, akit ugye a Get Lucky-ból ismerhetünk. Ez a dal egy tökéletes nyárról szól, a szabadságérzésről, a bulikról, a barátokról, a szerelemről. Golden Summer, újdonság, és a héten a 40. helyen nyitott.
1: Hey Hungary, it's Loy.
2: And David Quintes.
1: And this is our new single,
2: Golden Summer.

0: X és a Car Keys a 38. Ray Daltontól a Do It Again-t a 37. helyen hallgattuk meg. 36. Purple Disco Machine, Out This és a Beat of Your Heart. Joe Corey Galantis, Stay a Little Longer a 35.
1: Rádió egy top 50, a 34.
0: Sleep Tonight. A folytatásban érkezik az Egyesült Királyság legizgalmasabb DJ duója, Dan és Nikos, azaz Swish Disco. Többször is bizonyították már, hogy a kreatív mashupok, a közösségi média ereje elvezethet a világ legnagyobb színpadaiig. Ebben a dalban ráadásul olyan nevekkel dolgoztak együtt, mint Rehab vagy éppen Sandfeld. Hölgyeim és uraim, a Rádió egyen a top 50-ben 44-ből lett 34. a Sleep Tonight.
2: Hey, what's up? This is Sandfeld.
3: Hey guys, we are Switch Disco and you're listening to

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: FM 95 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

Igen, csak igazi mai sláger megy. Lado és a Laderi után 32. a Chasing Paradise. I'm chasing paradise with you. Kygo és a One Republic dalát a 31. helyen.

0: Cirétől a Stumbling In a 30.
1: Rádió egy top 50, a 29.
0: Terry Swims, The Door. Hát ő mostanjött ment Európában és az elmúlt hetekben, de vannak még turné dátumai az Egyesült Királyságban és Írországban. Ősszel Észak-Amerikában és Kanadában lesz aréna turnéja, de jövő tavasszal Terry Swims visszatér Európában, márciusra és áprilisra újabb dátumokat jelentett be ezen a héten. Magyarország sajnos megint kimaradt, március 21 Bécs, ez lesz hozzánk a legközelebb. Terry Swims, The Door, a 29.

itt a Rádió Egyen, ez a Top 50, Kamráddal folytatom, jön a Hug Yourself, mivel ez egy vidám szakítós dal, a rajongók sokáig azt találgatták, hogy egy konkrét exnek szól-e, de Kamrád ezt sosem erősítette meg, sőt inkább

Itt a Rádió Egyen. Ez a Top 50, és az ausztrál zenész Kevin Parker projektje a Tame Impala a folytatásban a Draculával. A Tame Impala zenéjét leginkább a pszichedelikus pop-rock, a szintipop és az indie-diszkó keverékeként lehet leírni. A korai albumait a 60-as, 70-es

Itt a Rádió 1, ez a Top 50, és ezzel az Alex Warren-dallal véget ért az óra, de azonnal indítom a következőt, mindjárt folytatódik a visszaszámlálás. 23. a héten Metzasszálitól, Hugeltől, Sonictól az Itt félsz a gőd,

0: Itt a Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. A következő órát Kashmir dala indítja, a Wild Ride, ami a 21.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Hamarosan jön a fesztivál, ami egyben a Balatonpart legnagyobb fesztiválja lett. Jön a Strandfesztivál! Augusztus 19-22. Balaton, Zamárdi. A nagy színpadon Tibi

0: Balaton. Strand Fesztivál augusztus 19-22. Jön a Vadi Új Rádió egy Jack Daniel's Stage. Egy klub a strandon. Tali Zamárdiban.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: FM 95 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám. Pörögj rá a koncertekre és egy új állásra! Debrecen legikonikusabb fesztiváljáról természetesen az autógyártás egyik legikonikusabb szereplője sem hiányozhat. Gyere el a campusra, ülj be egy elektromos BMW-be, próbáld ki egyedi autóversenyzős játékunkat, nézd meg, hogy hogyan állna rajtad a legendás BMW kabát, és szerezd hasznos tippeket kollégáinktól a jelentkezéshez. Várunk téged is július 22 és 25 között a Nagy Erdőn. BMW Group gyárt Debrecen. Építsd velünk a jövőt!
0: Mindig aktuális. Dehír.hu. A debreceni hírportál. A debreceni hírportál. Dehír.hu. Dehír.hu. Magyarország legnépszerűbb esti

0: Rádió 1. Rádió 1.
1: Csak igazi mai sláger megy. Reklámot hallottak.
0: Debrecen legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
2: Köszöntöm az FM 95 Rádió 1 hallgatóit, a mikrofonnál Barta Éva. Hírek következnek egy percben. 200 szalmabála kapott lángra Hajdúszovátnál, amikor tűz keletkezett egy szarvasmarha telepen. A hajdúszoboszlói hivatásos tűzoltók és egy debreceni vízszállító érkezett a helyszínre, illetve az oltási munkákat egy erőgép is segítette. Két debreceni labdarúgó csapat számára is ma kezdődik a bajnoki szezon. A DVSC a Puskás Akadémiát látja vendégül a labdarúgó NB1 nyitófordulójában. A mérkőzés ma este 6-tól lesz a Nagyerdei stadionban. A labdarúgó NB3 északkeleti csoportjának első fordulójában pedig a Deac délután 17:30-kor a Tiszafüred vendége lesz a Lipcsei Elemér sporttelepen. Eleinte gyengén felhős lesz az ég, de aztán teljesen beborul. Eső azonban nem valószínű az előrejelzések szerint.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most!
1: Rádió 1!
0: Indul a slágerlista. Ez a Rádió 1 Top 50 Györke Attilával. Csak igazi, mai sláger megy.

Itt a Rádió Egy, ez a Top 50, csak igazi mai slágermegy. Én Györke Attila vagyok, szuper hétvégét mindenkinek. Már el is indítottam David Guetta friss mainstream sikerét Jennifer Lopez-zel, 20. a Save Me Tonight. A dal szövege arról a pillanatról szól, amikor valaki kirángat bennünket a hétköznapokból. A refrén lényege is az, nem tudom, hogy meddig tart, de most vagy soha. Szóval ezt kérem szépen egy nyári, spontán, fesztivál a szerelem hangulata, nem egy klasszikus szerelmes dal. Save Me Tonight! A 20.

Itt a Rádió Egyen, itt a Top 50, nincs megállás megszakítás, Ray dalát már el is indítottam, fesztiválról fesztiválra jár az énekesnő, hetente jönnek ki az újabb és újabb helyszínek, hogy hol lehet vele bulizni. A legutóbbi albuma és ez a zenéje akkor átszólt, hogy mindenki búkolja most, minden szervező szereti ott látni a nevét a plakátokon, 2027-ben is. Ray, where is my husband? Szépen lépd el előre, a héten már a 17.

0: 12.
1: Szuper jó ez a nyár ezekkel a zenékkel, és itt van most egy friss favorit, a Bambolé, amivel képzeletben mindenki koktéllal a kezében bulizik. Köszönjük a Rádió 1-es DJ-knek a Bambolét. Ők kezdték játszani Magyarországon elsőként időben, hogy szépen kiforja magát az idei nyárra, és nagyon

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: FM 95 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: get the party lit.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: És most!
1: Rádió
2: E! Folytatódik Magyarország leghosszabb zenei órája. Csak igazi, ma is sláger megy.
1: Rádió
2: E! Rádió E! Top 50. A 10.

Itt a Rádió Egyen, a Top 50-ben, a 8. helyen Hypotonnal folytatom, aki ezt a dalát, Out of My Head, már a megjelenés előtt hónapokkal lejátszotta egy fesztiválon, a buli után pedig több DJ is felkereste, elkérték volna tőle, de ő azt mondta, nem adja oda, még nincs kész, csak a közönségét tesztelte vele, ha azt a verziót kiadta volna, csak egy lett volna a sok közül, és Hypoton nem szereti a tömegtermékeket. Neki az olyan különlegességek kellenek, mint amilyen ez a dal is lett. Out of My Head, már az 5. a

Itt a Rádió 1-en csak igazi mai sláger megy. Európa, Amerika és a Rádió 1 kedvenceivel. Ez Magyarország favorit dalainak slágerlistája, a Rádió 1 Top 50. 2026. 30. heté

Clapton és Faithless-től a New Religion, ami az ötödik. Loi, Get Lucky a negyedik helyen szólt. Purple Disco Machine, Hurts, Wonderful Life a harmadik.

0: Rádió egy top 50. Az első.
1: Taylor Swift, The Fate of Ophelia. Ismét megnyerte magának a hetet Taylor Swift. Szerintem az esküvőjével biztosan elviszi majd évvégén a 2026-ban legtöbb bulvárcikk egy eseményről díjat. Mikor volt a lagzia? 2 hete? Nem, 3 hete már, és még mindig friss cikkek jönnek róla. Elképesztő. A héten ez a dal az első helyezett a Rádió 1-en.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Midea. A klíma, ami figyel rád. A Midea AI EcoMaster intelligenciájával akár 30% extra energiát takaríthatsz meg. Spórolj az energiát, gyűjts inkább élményeket. Midea. A világ első klímagyártó.
2: Valaki most nyitja ki az üzletét. Valaki most fogadja az első ügyfelét. Valaki most indítja el a vállalkozását.
3: Különböző történetek, egy közönség. A rádiók hetente több mint 7,6 millió embert érnek el Magyarországon. Hirdess rádióban, ismert meg a rádió erejét. Miért rádió.hu?
4: Klimatizált lakásod Hisense Multisplit klímákkal. Kös egy darab kültéri egységethez 2, 3, 4, de akár 5 beltéri egységet is. Ne halogasd, a hőség nem vár. Keresd kedvezményes ajánlatainkat a Szatmári üzleteiben, vagy a szatmari.hu-n.
5: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból. Hétfőtől szerdáig az avokádó darabja csak 499 forint, legalább 2 termék vásárlása esetén, minden második pedig csak 99 forint. Lidl, igazán megéri. Az év zöldséggyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
6: Új Star Trek küldetés, csak a Sky Showtime-on.
7: Az, ami most következik, talán mindenre hatással lesz.
6: Csatlakozz Pike kapitányhoz, Spockhoz, Uhurához és az Enterprise egész legénységéhez.
8: Mentsük meg a barátainkat!
6: És lép közelebb oda, ahol minden elkezdődött.
9: Tudom, hogy az, amire készülünk, nehéz.
6: Star Trek. Furcsa új világok legújabb évada. Streamed most, csak a Sky Showtime-on.
0: Reklámot hallottak.
10: FM 95 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
11: Hű, stabil optikai net féláron.
12: Bizony, ennek a felesen tréfa.
13: Otthoni és üzleti internet.

0: 0712-77-es telefonszámon. Hirdessen közvetlenül, kedvező áron az FM 95 Rádió 1-en.
1: Információ és ajánlatkérés a reklamkukac@mcdb.hu e-mail címen.
0: FM 95 Rádió 1. Hirdessen nálunk!
1: reklamkukac@mcdb.hu

0: Minden este 8-tól 9-ig, kizárólag a Rádió 1-en. Rádió 1.
1: Csak igazi mai sláger megy. Miért

0: csak igazi mai sláger megy. Változatosan.
1: Rádió 1.
0: Reklámot hallottak.
2: Debrecen legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
3: Köszöntöm az FM 95 Rádió 1 hallgatóit, a mikrofonnál Barta Éva. Hírek következnek egy percben. A héten mutatta be Magyar Péter miniszterelnök és Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter a Baross Gábor vasútfejlesztési tervet. Ebben többek között a Debrecen-Nyíregyháza és a Debrecen-Mátészalka vonalak felújítása, valamint a 106-os vonal újranyitása mellett kiemelt projekt a debreceni nagyállomás korszerűsítése, majd teljes újjáépítése. Nagy sikerrel, többek között a Volmár, a Halott pénz és a Scooter koncertjével zárult az idei Campus Fesztivál ma hajnalban. Pár órával később a szervezők már létre is hozták a 2027-es fesztivál Facebook eseményét. 170-en már jelezték is, hogy ott lesznek. Eleinte gyengén felhős lesz az ég, de aztán teljesen beborul. Eső azonban nem valószínű az előrejelzések szerint.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. A műsor támogatója a Burger King.

Frau Liu. Ok, Christian, name din tovább. Érkezik Fischer, a legújabb deltőle Rain, ez a szám címe. Van egy aranyos videó, Fischer behozta a kisgyereket, szerintem egy vagy másfél vagy két éves maximum, és bulizott vele a kevelőpultnál, olyan cuki volt. Hát igen, igen, igen. Örém és örém, itt van a legújabb Fischer, és még egyszer mondom a szám címe, Rain, hírjetek nekem, minőségi zene, hangör maximálisan, a bulizunk vasárnap este is. Na, még szép kukikám, na gyerünk!

0: Ez itt a Rádió 8, igazi ma is Sláger megy, iszok egy kis vizet, utána újra folytatom a munkám, azaz mixelek nektek az igazi ma is Slágereket. De az egyik üzenek itt szólszok, hogy ki, hova tűntek a magyar zenék. Hát játszottam a saját zenék, Kanel, ez magyar, és volt reggel is. Játszom magyar zene, nyugalom! Hamarosan érkezik Axel Lang Siri!
1: A műsor támogatója a Burger King. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: FM 95 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Magyarország legnépszerűbb esti elektronikus

0: este 8-tól 9-ig, kizárólag a Rádió 1-en. Rádió 1.
1: Csak igazi mai sláger megy. Miért szeretitek egyre többen a Rádió 1-et?
0: Mert itt szólnak az igazi mai slágerek.

0: Rádió 1. Rádió 1.
1: Csak igazi mai sláger megy. Reklámot hallottak.
0: Debrecen legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
2: Köszöntöm az FM 95 Rádió 1 hallgatóit, a mikrofonnál Barta Éva. Hírek következnek egy percben. Íme az Abszolút Filmszínház újabb előadása, így reagált a debreceni Fidesz-KDNP az esztergomi akugyártás hírére. A frakció szerint a színpadon támadja a Tisza az akkumulátorgyárakat, a színfalak mögött pedig meg

0: egyezik egy újabb magyarországi akkumulátorgyár felépítéséről, írják a közleményben, ami teljes terjedelmében a De Híren olvasható. Két sima győzelemmel a legjobb 16 közé jutott Battai Sugár a hongkongi vívó világbajnokságon. A balatonfüredi 201. Annabel szépségversenyen az első udvarhölgynek, a debreceni Tollas Viktóriát választották meg. Még késő délután is 30 fok körül lesz a hőmérséklet, és a déli szél is mérsékelt marad, csak az esti órákban gyengül.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. A műsor támogatója a Burger King.

Na is legyen megy. Az egyik SMS itt szól, elnézést kérek, kicsit rossz a hangom ma. Sziasztok, boldog névnapot kívánok Annának, üzeni egyetlen legviccesebb férje, Janó és két lánya, és Sziska

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: FM 95 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Ez itt a Rádió Egy, ahol sok igazi mai sláger megy végé, az After Party Show Summer Edition, nem sokára élő kívánsami sotutok telefonali mostantól a 0623 111 111-re, ameddig nem érkezik az első telefonról, természetesen zenélünk a nagyot, érkezik a marasson Taylor Swift és Opelite.
1: A műsor támogatója a Burger King. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Hamarosan jön a fesztivál, ami egyben a Balatonpart legnagyobb fesztiválja lett. Jön a Strandfesztivál! Augusztus 19-22. Balaton. Zamárdi. A nagy színpadon Tibi Csaba.

0: Rádió egy Jack Daniel stage-en. A lemezjátók mögött minden nap este 8-tól a Disco Shake, Cookie és a World is Mine Radio Show sztárjai.
1: Figyeld a műsorvezetőt a jövő héten telefon.

0: Fesztivál augusztus 19-22. Jön a Vodi Új Rádió egy Jack Daniel's Stage. Egy klubos strandon, Tali Zamárdiban.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: FM 95 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Hirdessen közvetlenül, kedvező áron az FM 95 Rádió 1-en.
3: Információ és ajánlatkérés a reklamkukac@mcdb.hu e-mail címen.
2: FM 95 Rádió 1. Hirdessen nálunk.
3: reklamkukac@mcdb.hu
0: Magyarország legnépszerűbb esti

0: reklámot hallottak.
1: Debrecen legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
2: Köszöntöm az FM 95 Rádió 1 hallgatóit, a mikrofonnál Barta Éva. Hírek következnek egy percben. Sonne Wendt Pált jelöli alkotmánybírónak a Tisza frakció, jelentette be Facebook oldalán Bujdosó Andrea, a képviselőcsoport vezetője szombaton. Sonne Wendt Pál az ELTE állam és jogtudományi karának tanszékvezető egyetemi tanára, korábbi dékánja, nemzetközileg elismert alkotmánybíró.

0: és nemzetközi jogász. Vármegyei rangadót nyert a Kisloki a labdarúgó MB3 északkeleti csoportjában szombaton. Az első fordulóban ugyanis 5-2-re nyertek hazai pályán az újonc Hajdúnálás ellen. Még késő délután is 30 fok körül lesz a hőmérséklet, és a déli szél is mérsékelt marad, csak az esti órákban gyengül. Hétfőn változóan felhőség és erős szél várható 29 fokkal.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: És most! Indul a Rádió 1 kívánságműsor Kukival és az

0: A Rádió Egyen.
1: Hívásság műsor elkezdődött, itt van a mai első telefonáló. Szia, hogy hívnak téged?
2: Halló, Kuri, Gizbo vagyok.
1: Hogy mint?
2: Jó, már van pakkozzak egy kicsit butrokat a második fele, elvoltunk.
1: Elvoltatok, az a lényeg. És mit szeretnék jönni tőlem?
2: Ez zét.
1: Ráj, ugye ráj? Ray. Nelenséges, hogy jól mondott te Ray, az is lehet, hogy neked igazad van. Oké, azt hiszem, ez biztos tudom jól mondani. Where is my husband? Kinek szeretnéd küldeni?
2: Anikónak, Nikinek, Bibinek, akkor neked, családodnak, akkor közelén még Tamás Cikorának, és ki szereti?
1: Aki szereti. Rányben uram, mint kívánok neked egy szuper kelemes estét és kelemes hetet, jó, oké?
2: Köszi, Puki, szia,
1: ciao, szia! Ciao, szia, szia, érkezik Ray, vagy Ray, és a szám címe, Where is my husband? Na, lejjabb kukika, mindíts be!

0: Vannak rádiók, akik gondolják, vannak, akik remélik, de az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy.

0: Weekend Show a Rádió Egyen.
1: A vonal túlsó végén Miki. Szervusz Miki, mi újság? Hogy vagy?
2: Szia, Kuki, Miki vagyok. A feleségemnek szeretnék egy számot kérni. Ma van az 5. házassági évfordulónk.
1: Na, gratulálok!
2: Üzenném neki, köszönöm, és üzenném neki, hogy nagyon-nagyon szeretem, mindennél fontosabb számomra, és valami szép, romantikus szerelmes számot kérnék, hogyha lehet.
1: Figyelj, ezzel vasárnap este kicsit pörögünk egyet, de van egy jó dal, elég ugye a Reagan Eliasson címe Heal Me, ez jó lesz neked?
2: Tökéletes, Kuki, köszönöm.
1: Akkor sok-sok boldogságot kívánok nektek, még legalább 10-szer, jó?
2: Ez már
1: jó. Oké, rendben, Miki, köszönöm, hogy hívtad. Ciao, ciao, szia, szia.
2: Köszönöm, ciao.
1: Ciao, ciao. Érkezik elég ugye a Reagan Eliasson munkaszám címe Heal Me.
3: Vagyok. Ez a legújabb saját dalom, a Heal Me. Fogadjátok szeretettel itt a Rádió Egyen.
0: Ez

0: Weekend Show a Rádió Egyen.
1: A vonal túlsó végén most kéz van szerencsém. Szia, hogy hívnak téged?
2: Marci.
1: Kérteltődöm, kamerád.
2: Marci vagyok. Itt van a barátom Marci.
3: Én Marci vagyok. Szia,
1: jó, kuki. Hello, sziasztok, fiatalok. Na, kinek szeretnéd külön ezt a jó kis kamerád?
2: A barátomnak.
1: Oké, hogy hívják őt?
2: Máté.
1: Jó a nyaralás, jó bondáztok, jó?
2: Igen, egész jó.
1: Ja, egész jó. Mentek is valahol nyaralni, vagy nem? Vagy voltatok?
2: Hát voltunk, de még majd együtt megyünk nyaralni.
1: Merre mentek? De merre mentek nyaralni?
2: Békés
1: Ja, jó, oké. Jó nyaralás netek, jó bondázás. Köszönöm szépen, a telefonáltatok. Jó, fiatalok?
2: Köszönjük.
1: Ciao, sziasztok. Hello. Érkezik kamerád, Be Mine itt a Rádió Egyen most.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me dance,
1: dance the night away. Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

0: először hogy hívnak téged?
1: Engem mindig Rokkónak.
0: Roszkó?
1: Igen, Rokkó.
0: Roszkó. Na, kértél tőlem egy odalt, kinek szeretnéd küldeni Roszkó? Mondd meg!
1: Hát a barátnőmnek, a szerelmemnek, Török Zitának.
0: És mit szeretnél neki üzeni, drága Roszkó?
1: Jó, szeretem nagyon.
0: Szeretem nagyon.
1: Szeretem, életem, szerelme.
0: Rendben, Roszkó, köszönöm szépen a telefonát el, és sok-sok boldogságot kívánok nektek, jó?
1: Jó, rendben, köszönöm.
0: Ciao, szia! Érkezik elég újabb Alex Kenzsinálunk, aztán címe Bombole, ezt nagyon szeretjük!
2: Kuki forradalmasítja a Rádió 1 hétvégét! Kuki Weekend Show a Rádió 1-en!

0: Morning Show a Rádió 1-en.
1: Itt van a mai utolsó telefonáló, szia, hogy hívnak téged?
2: Hello, szia, Kuki, Pinter Boti vagyok.
1: Hello, na kérteltelem Fastboy, Last Summer, kinek szóljon?
2: Szeretném, hogy ez a szám szóljon, soha, hogy várj már barátomnak.
1: Oké, okay, rendben, és mit szeretnél neki üzenni?
2: Azt, hogy várjuk nagyon sok szeretettel haza, és nagyon nagy ünneplés lesz.
1: Oké, okay. Rendben, uram, köszönöm szépen a telefonát el, és kellemes estét kívánok neked, jó?
2: Viszont kívánom, Kuki, szia!
1: Ciao, ciao, szia, szia! Én búcsúzom tőletek, annak fiúk, erre közelebb szombaton találkozunk 17 órakor, most érkezik a diszkusi csapat, és búcsúzom, Fastboy, leszem címen, lesz a mer, Kuki volt.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: FM 95 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Diszkósít. Meghatározása 100% tisztaságú, magas BPM tartalmú, adrenalin szint növelő. Kapaszkodjon! Indulunk! Diszkó!
2: Diszkósít. A rádió DJ Juniorral, Hanvai PG-vel és Bárány Attilával.
3: Hello, hello! Szevasztok, srácok, kellemes szép estét, hölgyek és urak! Indul a Rádió 1 esti show-ja vasárnap este is. Egy órában diszkosi DJ Juniorral, Hanvai PG-vel és Bárány Attilával.
4: Szevasztok, szép estét mindenkinek, DJ Junior vagyok, és Rádió 1 Stage Campus Festival Debrecen. Köszi szépen a két napot, fantasztikus volt, nagyon jól éreztem magam, most értem vissza, úgyhogy próbálok felzárkozni.
5: Ladies and gentlemen, madame, herr, madame, messzi, hölgyem és uraim, fiúk, lányok, milyen tisztelt, nagyon jó publikum, jó magam, Hanvai PG is itt leszek egészen este 9-ig. Én is köszönöm Debrecen Campus Festival, jók voltatok, és utána perbális kitett magáért. Ma este pedig Zalakaroson én még szórakoztatok, szóval majd ott tessék ugyanígy korán megérkezni.
3: Most pedig kezdünk még hozzá az igazi mai slágerek egyik legnagyobb bajnokával, Switch Disco, Rehab és Sam Felt, ez a Sleep Tonight. Ezzel köszöntjük a rádió egy hallgatóit, és kívánunk mindenkinek nagyon jó szórakozást!

0: 100% tisztaságú, magas BPM tartalmú adrenszínű diszkosít a rádió egyen, Bárány Attila mixa itt van, Honvai PJ és én DJ Junior, és jövő héten, pénteken, most már mondhatjuk Kecskeméten, ott lesz a diszkosi csapata, ráadásul back-to-back fogunk játszani két órán keresztül egy nagy koncert után a helyi nagy nyári fesztiválon, úgyhogy rádió egy is támogatja az eseményt, diszkosít lesz.
1: Jut eszembe, ugyebár körülbelül két héttel ezelőtt felállítottunk egy 50 órás rekordot Balázs Attilával, ugye Pizzen Melodic néven, és hát nagyon sokan kérdeztétek, miután végig live-ba voltunk, hogy a zenei anyag elérhető-e. Az elmúlt két hétben volt valami a TikTokkal, és nem tudtam leszedni a videót, de ma sikerült, szóval egy kicsit csekkolom, levágom az elejét meg a végét, és ki fog kerülni mind az 50 óra a YouTube csatornámra, szóval majd tessék utána járni.
2: Ezt majd úgy hívják később, hogy a halál 50 órája.
3: És akkor most jön ugye David Guetta, French Montana, meg még valaki, mindegy, ez a Shine, de biztonságban a diszkosítben.

0: tegnap is diszkos, itt Radio Show, nincs megállás, DJ Junior, Bárány Attila és jó magam, Hanvai PG. Jönnek az ünnepeltek névnaposokban, többek között az Annák, Anikók, Áhimok, Anettek, Kidók és Ninák, a szülinapos pedig az ismerőseim közül Kovács Mercedes Miklós és Berta Sanyi, mindketten Vecsésről, Isten éltesse az ünnepelteket.
1: Sanyit én is üdvözlöm, ugye nagyon jó fotós, sőt az egyik legjobb az országban. Viszont most annyit akartam még mondani, hogy azon kívül egy jövét pénteken a srácokkal együtt játszok Kecskeméten. Nagyon fogok rohanni, hogy odaérek a kezdésre, mert előtte balatoni bobozok, Balaton Fűszfön, szombaton meg a Bárányjal együtt Budapesten játszunk, majd az Erzsébet híd budai hídfőjénél Made in Ibiza lesz.
0: Nagyon-nagyon fontos, hogy jövő héten pénteken egy nagy koncert után Kecskeméten fogunk játszani, és mind a hárman ott leszünk egyszerre, és ez nagyon-nagyon ritka. Szombaton egyébként a Kopaszigáton fogunk szórakoztatni Bárány Attilával egyetemben, Rio Classic lesz, szóval tessék oda is majd megérkezni.
2: Na és akkor most jöjjön egy olyan dal, amit egyébként azon a helyen játszottunk annak idején, legalábbis ugye a 2000-es évek elején, mert hogy eredetileg azt hiszem pont 26 évvel ezelőtt 2000-ben látott napvilágot egy Barry White nóta feldolgozása, Black Legend féle You See the Trouble With Me. Na ebből készítettem egy 2026-os Bissenschel értelmezést, ezt most itt a rádió egyen az igazi mai slágerek között. Ez a mai Bissenschel dal premier. Thank you.

0: Minden információra jöngő oldalamon a Facebookon.
1: A Made in East Bizánot Attival együtt játszunk pénteken Kecskeméten, és együtt játszunk is, én előtte még balatonig bobozok majd, úgyhogy nagyon fogok sietni, hogy megérkezzek a közös diszkosi fellépésre Kecskemétre. Egyébként ez nem gasztrofesztivál lesz, hanem summer fesztivál, csak mondom neked.
2: Hát akkor jó, hogy mondtad, mert egyébként majdnem egész héten így mondtam volna.
1: Jó, mindegy. Viszont ezzel kapcsolatban jövő hétfőtől minden este 8-kor a diszkosít Facebookján online játék lesz.
0: Jut eszembe ma este, hogy vég az adásnak, én megyek Zalakarosra, és most is fogok még egy kicsit szórakoztatni, mert vasárnap sincsen megállás.
2: Most pedig megyünk tovább a Rádió 1-en, az igazi mai slágerek között érkezik. I'm All Angel dala, az I'm Alive, méghozzá a szokásos Biztonsági Mixben itt a Rádió 1-en.

0: Ez a rádió egy esti sója, a Diszkosit Radio Show, 20 éve itt vagyunk veletek, és idén egyébként megünnepeljük a 21. születésnapot is, majd valamikor szokásos módon december elején, de addig még jó néhány fellépés lesz, többek között ugye itt leszünk Kecskeméten, erről már beszéltünk jövő héten, pénteken, ezen kívül augusztus 8-án, viszont egy nagyszabású DJ Otti Bulin is fogunk játszani, hogy milyen felosztásba ezzel kapcsolatban minden információ majd kín lesz a rajongói oldalainkban.
1: Végre lehet nyíltan beszélni arról, hogy lesz az after party, ahol egyébként ott leszünk, és meglehetősen sokat fogunk pörgetni, hogyha jól emlékszem, akkor egy óra 20 percet, vagy talán
2: egy annál fejenként így van, ahogy jó vége van lesz a nagy színpadon, a show-nak utána mi indulunk. Azt hiszem, te fogsz kezdeni, vagy azt mondja, eldöntitek, azt tudom, hogy a középső kivételesen én leszek, mert én a másik helyszínen, a klasszik sátorban is, vagy arénában is fogok zenélni. Úgyhogy mindez augusztus 8-án a DJ Otti Abszere, most pedig jön Paulo Kenford és Markus Schulz, valamint a Not Over Yet 2026-os Beats & Show Mix a Diszkosítben.

0: egy csak igazi mai slágermegy diszkosít Radio Show. Búcsúzunk ma estére DJ Junior, Bárány Attila és jó magam Hambai PJ-n. Gyorsan, rövidre zárom, azzal búcsúzom, hogy ma este még találkozhatunk. Zalakkaroson ott fog szórakoztatni. Szevasztok!
1: A jövő héten 4 fellépésem lesz, már is mondom, a tuti gyerekek. Pénteken Kecskemét a diszkosíttel, aztán utána szombaton lesz egy Rio Klasszikum a Kopaszigáton Budapesten, utána Győrben a kedvenc klubomban zenélek, majd a nyári rezidenciámon Made in Ibiza DJ Juniorral. Minden információ rajongói oldalamon a Facebookon.
2: DJ Junior voltam, a Day by Day a vadonatúj dalom megjelent szert a világon, és ezen kívül a YouTube csatornámra kikerült az új klip is. Jövő hét pénteken balatoni bobozok, tehát Balaton fűzőn kezdek, onnan rohanok a srácokhoz a Summer Fesztiválra Kecskemétre, amelyet a rádió is támogat, és diszkosít lesz a nagy színpadon Majka koncert után, és augusztus 1-én Attilával, ahogy mondta előbb, közösen Made in Ibiza lesz itt Budapesten, az Erzsébet híd budai hídfénél lévő nyári nyitott szórakozóján. Én ezzel búcsúzom, holnap este én mixelek itt a Rádió 1-en, szevasztok!
1: Az előbb rosszul mondtam, hiszen a Black Legendet már hétfőn is játszottam, már hogy a Used to Trouble With Me-t egy dalpremierrel köszönünk el tőletek. Jön az új Calvin Harris dal, a Not Alone, de nem Jill Glaze remixében, hanem Peace and Show.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Hamarosan jön a fesztivál, ami egyben a Balatonpart legnagyobb fesztiválja lett. Jön a Strandfesztivál! Augusztus 19-22. Balaton. Zamárdi. A nagy színpadon Timi C

0: csak a Sky Showtime-on.
1: Az, ami most következik, talán mindenre hatással lesz.
0: Csatlakozz Pike kapitányhoz, Spockhoz, Uhurához és az Enterprise egész legénységéhez.
2: Mentsük meg a barátainkat!
0: És lép közelebb oda, ahol minden elkezdődött.
3: Tudom, hogy az, amire készülünk, nehéz.
0: Star Trek. Furcsa új világok legújabb évada. Streameld most, csak a Sky Showtime-on.
4: Reklámot hallottak.
5: FM 95 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Felkészültél. Védj egy nagy levegőt. Budapestről, a Gellért hegy tetejéről, egész Magyarországon.

0: Ez itt Magyarország iránymutató esti mix műsora, a World is Mine Radio Show. Hello mindenkinek! Ezt a vasárnap estét is tele fogjuk szórni isteni zenékkel, na meg rengeteg újdonsággal. Ebben ma elsőként Wilcox segít. Hello Wilcox, induljunk el!
1: Ciao Geri, sziasztok! A nyárnak a sajátossága, hogy ilyenkor egy kicsit más színbe látjuk a világot, jobb a kedvünk, nyitottabbak vagyunk, és nagyon szeretjük a vidám dalokat. Ezért is nagyon-nagyon működik Alex Kenji-nak az aktuális slágere. Ugye Alex Kenji-ről lehet tudni, hogy egy picit el van tűnve, neki inkább a house-os időszakok feküdtek, nagyon sok slágere volt,

de talán nem nagyon tudott mit kezdeni a keményebb elektronikus zenei időszakokkal, most viszont abszolút eljött megint neki az ideje, mi sem bizonyítja jobban, mint hogy elkészítette vadonatúj slágerét, a Bambolét, ezzel megyünk tehát itt a rádió egyen a World is My Radio Show-ban.

0: rádió egyet halljátok itt a World is Mine Radio Show Wilcox lemezjátszóknál.
1: 2 évvel ezelőtt kezdtem el a következő tracket, akkor kaptam egy ihletet, és azt éreztem, hogy kicsit valamit máshogy kellene csinálni, mint ami megszokott, és az elektronikus zenében jelenleg jelen van. Kicsit a klasszik vibe-okat akartam visszahozni, olyan mai elektronikus módon, de mégis érezhetőek legyenek azok a hatások, amik nekem is meghatározták az egész zenei karrieremet. Például gondolok itt a Daft Punkra vagy a Mojo Lady-re, olyan dalokra, amik igazán meghatározóak voltak a karrieremben. Így készítettem el a saját trackemet, a Feel the Vibe-ot, amit nagyon sokszor szoktatok tőlem kérni, és nagyon nagy szeretettel játszom itt nektek a rádióban. Jöjjön tehát tőlem a Feel the Vibe itt a rádió, a World is Mine Radio Show-ban.

Good morning.

0: Pussi, nyomjuk vasárnap esténként is. A Rádió Egyet halljátok, ez a World is Mine Radio Show, mellettem 11-ig Wilcox elemezjátszói mögött, és az olasz Medúza formáció érkezik. Ez egy friss dal tőlük.
1: Azt lehet mondani, hogy bizonyos előadók egyértelműen ráálltak a rádiós vonalra, ugyanis egymás után gyártják a jobbnál jobb rádiós slágereket. Medúza is ilyen, akinek mondjuk nem elhanyagolható, hogy a szettjeiben is rettenetesen jó klub és fesztivál zenék vannak, de szerintem nagyon jól termel a rádiós zenei piacra. Medúzától hoztam el nektek a Don't Wanna Go Home Tonight-ot. Ezzel megyünk tovább itt a Rádió Egyen, a World Is My Radio Show-ban.

0: Animal, Angel, Ultra Nate és a Moving to the Sun a Third Is Mine Radio Show-ban a Rádió 1-en. Na Vilkox, mit teszünk rá erre?
1: Minden évben nagyon beérzek egy vagy kettő olyan zenét, ami egy kicsit ilyen magasabb BPM számú, kicsit valahogy visszahajlik a klasszik irányba a hangzása. Hills nem véletlenül készítette el ezt a dalt, ugyanis most nagyon-nagyon menő és trendi ez a hangzás, de ezek közül is csak egy-egy szokott engem úgy igazán megfogni, talán utoljára Calvin Harrisnek sikerült ez az Oceannál. Viszont most ezt a dalt mindenképpen be kell, hogy mutassam nektek, ugyanis a Beatporton is szépen lépked fel, már benne van a top 30-ban, nem érdemtelenül. Ez tehát a Hills és a Lift Me Up Tonight itt a Rádió 1-en.

0: Rádió 1-et halljátok, ez a World is Mine Radio Show vasárnap este, Wilcox a lemezjátszói mögött, és a jövő héten lesz egy nagyon érdekes, hogy is mondjam, tanulmányi kirándulásod külföldre.
1: Kimegyünk Horvátországba, kilátogatok egy nagyon nagy elektronikus zenei eseményre, megfigyelőként a Defected-nek a fesztiváljára, ahol igazán magamba szívhatom azokat a house gyökereket, illetve feleveníthetem magamban azt az érzést és azt a hangzást, ami igazán inspirál engem, ez pedig a house zene.
0: Ú, de jó, na erről sztorizunk majd még a következő órában, mindenféleképpen maradjatok, folytatjuk rögtön.
2: Bírod még? A World is Mine Radio Show azonnal folytatódik a Rádió 1-en.
3: The World is Mine Radio Show is coming back.
4: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Hamarosan jön a fesztivál, ami egyben a Balatonpart legnagyobb fesztiválja lett. Jön a Strand Fesztivál! Augusztus 19-22. Balaton, Zamárdi. A nagy színpadon TV

0: Jön a Vadiúj Rádió egy Jack Daniel Stage. Egy klub a strandon. Tali Zamárdiban.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: FM 95 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Felkészültél. Végy egy nagy levegőt. Budapestről, a Gellért-hegy tetejéről, egész Magyarországon, FM-en és weben. World is mine, radio.

0: Mind Radio Show starts now. The world
1: is mine. Hello mindenkinek, isteni dance-zenék jönnek a következő 60 percben is, teleszorva sok-sok újdonsággal. Hello Wilcox!
2: Ciao Geri, sziasztok! Amivel indítani fogom az órát, az egy óriási rádiós kedvenc, Swiss Disco és a Sleep Tonight. Itt a Rádió 1-en, a World is Mine Radio Show-ban. Why you just can't take hints?

0: gurított be nekünk Lost Frequencies 2026 nyarára, ez volt a Leave It All vasárnap este a World Is Mine Radio Show-ban a Rádió 1-en. Itt mellettem egészen 11-ig Wilcox a lemezjátszói mögött, és nagyon-nagyon fogjátok szeretni a következő dalt. Az eredetije 2004-es.
1: Emlékszem ennek a dalnak az eredetiére. Én akkor még tini voltam, és jártunk nagyon elit helyekre, ahol ilyen funkisabb, kicsit táncolósabb, csajosabb zene szólt. Ott szólt ez a Too Black és a Waves of Love. Iszonyatosan imádtuk, amikor ez megszólalt az éjszaka folyamán, ilyenkor mindenki elkezdett még jobban táncolni, bulizni. Volt egy nagyon jó vibe-ja ennek a dalnak, és természetesen ezt mai napig nem veszített el, nem fakult meg semmit, viszont azért 2026-ban természetesen hozzá kellett nyúlni ahhoz, hogy a mai trendeknek is teljesen megfeleljen. Ezt Matt Sassari tette meg, aki készített belőle egy fantasztikusan jó verziót, tehát ez a Waves of Love, Matt Sassari remixében, itt a Rádió 1-en, a World Is My Radio Show-ban.

0: Rádió Egyet halljátok itt a World is Mine Radio Show, mellettem a lemezjátszóknál Wilcox.
1: Kevés olyan előadó van, akitől gyakorlatilag úgy játszhatnék zenét, hogy becsukom a szememet és a fülemet, csak letöltöm a trackért és behúzom a saját szettjeimbe, viszont közülük egyértelműen Clooney az egyik kiemelkedő, hiszen neki nagyon-nagyon jó kis pattogos, fülbemászós, táncolós tech house zenei vannak, nagyon közel áll a szívemhez. Tőle hoztam el nektek a vadonatúj trackét, a Half Deep Are Your Dreams, itt a Rádió Egyen, a World is Mine Radio Show-ban.
2: In the back of your mind, how deep are your dreams? In the back of your mind, how deep are your dreams? In the back of your mind, how deep are your dreams? In the back of your mind, how deep are your dreams? In the back of your mind, how deep are your dreams? In the back of your mind, how deep are your dreams? In the back of your mind, how deep are your dreams? In the back of your mind, how deep are your dreams? In the back of your mind, how deep are your dreams? In the back of your mind, how deep are your dreams? In the back of your mind.

0: Adban Fisher és Townsend I. Ez volt tőlük a Favor. A rádió egyen a World is Mine Radio Show-ban. Itt mellettem Wilcox a lemezjátszói mögött. Nézzük, hogy mivel jössz most.
1: Hogyha olyan zenéket kell mutassak nektek, amik éveken keresztül szóltak a klubokban, és folyamatosan az egyik legnagyobb buli, legnagyobb táncolás volt rá, azok közül az egyik, a Tujamo féle Wu, amit tényleg számtalanszor játszottunk, akárhányszor játszottam le, akár egy este folyamán többször is kérték tőlem. Ebből most készül 2026-ban egy Brandon-fél átirat, ami még feszesebb, még trendibb, még inkább a jelenlegi trendeknek megfelelőbb. Tehát ezzel megyünk tovább itt a Rádió 1-en, a World is Mine Radio Show-ban. Remélem, hogy tetszik nektek. Let's go!

0: Befejezték és kiadták ezt a szenzációs közös dalt, ez volt a Repeat It, a Rádió 1-en a Heard Is Mine Radio Show-ban. Wilcox állt a lemezjátszók mögött az elmúlt két órában, milyen lesz neked a jövő hét?
1: Hétvégén találkozhatok velem szombat este Zircen, és vasárnap természetesen itt a Heard Is Mine Radio Show-ban. Legyetek jók, vigyázzatok magatokra, ciao.
0: És maradjatok mindenképpen gyors helycsere a lemezjátszóknál, és jön is Bricklér!
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: Felkészültél. Védj egy nagy levegőt. Indulunk! Are you ready? Radio 1 Budapestről, a Gellért hegy tetejéről, egész Magyarországon, FM-en és weben. World is mine.

0: hello mindenkinek, Brick Lake pörgeti nálunk tovább a vasárnap estét, szokás szerint vele zárjuk a hetet. Hello Brick Lake!
1: Szia Geri, szevasztok fiúk, lányok, pörgessük fel a vasárnap estét, indítsuk el a mixet. Érkezzen Tame Impalától a Dracula Jenny remixében itt a Virizmár Idiósóban a Rádió 1-en.

World is Mine Radio Show. Arites.

0: David Guetta és Milk Hea, Just the Way You Are, vasárnap este a World is Mine Radio Show-ban a Rádió 1-en. Mit teszünk rá erre, Briklék?
1: Most érkezik Illusionize, Rhythm Don't Lie című zenéje. A brazil producer ezúttal is hozza a jellegzetes bass house műfajt, amit egy markáns Dutch ikletésű hangzás tesz még erőteljesebbé. Ez jön most itt a World is Mine Radio Show-ban a Rádió 1-en.

Come back to me.

Yeah.

0: itt a Rádió 1-es World is Mine Radio Show, benne pedig minden, ami elektronikus zene, Bricklake a lemezjátszóknál. Nézzük, hogy mivel jössz most.
1: Jön Hugel Moving to the Sun című zenéje. A francia DJ és producer ismét a rájellemző Latin House hangzásra jelentkezik, és ez a dal jelenleg az egyik legfelkapottabb sláger a közösségi média platformjain. Ez jön most itt a World is Mine Radio Show-ban a Rádió 1-en.

0: Vasárnaponként is ellátunk benneteket a legmenőbb, a legtrendibb dance és house zenékkel. Itt a Rádió 1 és a Verdi Mind Radio Show Brick Lake a lemezjátszóknál. Nézzük, hogy mi érkezik most.
1: Most jön a Medusa Don't Wanna Go Home című zenéje. Az olasz producer trio ezúttal is egy érzelmes, mégis lendületes house tracket hozott, amit tökéletesen megidézi a hajnalig tartó bulik hangulatát. Ez jön most itt a Verdi Mind Radio Show-ban a Rádió 1-en.

0: Seinfeld fantasztikus Coldplay feldolgozása, Rosalind vokáját hallottátok benne. Ez volt a Heart Like Mine vasárnap este World is Mine Radio Show-ban a Rádió 1-en. Na Bricklék, nézzük, hogy mi jön itt ma a legvégén.
1: Ez még mindig nagy favorit nálam, zárásként a holland producer GLV Chemical Days című zenéjét hoztam. Ezzel zárom a mixemet.
0: Úgyhogy mára ennyi. Köszi szépen mindenkinek a figyelmet. Juhász Geri terelgette a DJ-ket a lemezjátszók mögé. Holnap 9-től jövünk megint, addig is vigyázzatok magatokra. Jó éjszakát! Szép álmokat! Ciao!

0: Földíz Mind Radio Show mára véget ért. De holnap este 9-től újra jönnek Magyarország legjobb DJ-i élőben. Csak itt a Rádió 1-en.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most! Rádió 1! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igaz.

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger, mely kellemes éjszakát mindenkinek, a mikrofonnál a Bird is Mine után Király Tamás, a mixek hamarosan fent a radio1.hu-n, de nem engedném én még el olyan gyorsan a Bird is Mine DJ-ket, sőt, DJ Metzger Viki, akivel én is folytatom, Nagy Bogival, Dessel, ez az igazi mai sláger, jó leszek újra, kellemes éjszakát!

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

Rádió egy csak igazi mai sláger, megy kellemes éjszakát mindenkinek. Ne felejtsük el, ma újra játék, méghozzá Strandfesztivál páros belépőkért. Ehhez pedig kell majd a telefonszám 0620 311 111. Ő pedig már is Sam Feld, aki a Switch Disco-val és Rehab-el egy elképesztően nagy kedvencet hoz. Ez a Sleep Tonight, itt a Rádió 1-en. Why you buddy just can't take hints?

0: van még. Vannak rádiók, akik gondolják, vannak, akik remélik, de az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változás.

Ez a Rádió 1. Te jó ezt a dal. Itt csak igazi mai sláger. Megy picivel fél egy után járunk, és az újabb nagy kedvenc már el is indult. Bibi Rexát hozom most a Faithless-szel. Ez a New Religion. Kellemes éjszakát!

megy.

Rádió egy csak igazi mai sláger, megy az igazat megvonva, pedig nem tudom, hogy David Guetta hogyan bírja ezt a tempót és ezt a mennyiségi utazást, amit csinál, főleg az Egyesült Államok, Las Vegas és Ibiza között, de hát még egy csomó pontján feltűnik a világnak. Na most viszont az igazi mai slágerrel jön, Jennifer Lopezzel a legújabb David Guettától, a Save Me Tonight, amit indítok, itt a rádió.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igazi

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy, micsoda hang! Hello mindenkinek! A mikrofonnál Teddy Swims után Király Tamás, igen, hát picit mindig fura utána megszólalni ilyen jó hang után, de ami nagyon fontos, ebben az órában is én hozom a legnagyobb kedvenceket, most például Loit választottam, akitől a Get Lucky óriásit ment, ez viszont most a legújabb tőle, Loi, David Puentes és a Golden Summer, ezt indítom a

0: rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger megy.

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy, és a VB egyik legnagyobb DJ szurkolója Kygo, hát aki óriásit ment a norvég csapattal, most az igazi mai slágert hozza, ez a One Republic-kal közös Chasing Paradise, a telefon, Viber és SMS számunk pedig 0620 311 111.

0: for you, I guess you moved on really easily.
1: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

Ez a Rádió egy csak igazi mai sláger megy. Ne felejtsük, ma újra játék a Rádió 1-en. Strandfesztivál páros belépőt lehet nyerni. A legnagyobb bulikra naná, hogy ezen a nyáron is mi visszük a hallgatóinkat. Ő pedig Minelli, a nagy kedvenc Rampampam tőle a Rádió 1-en.

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy, az Angry Birds-öket pedig úgy tűnik nehezebb volt megszólaltatni, mint gondolták a színészek. A harmadik rész ugyanis elkészült, és kifejezetten nagy kihívást adott a színészeknek, mind az Egyesült Államokban, mind pedig hát Magyarországon, mert ahogy ezt sejthetjük, nagyon jó magyar szinkronnal érkezik majd a hazai mozikba egyébként december 23-án. Az igazi mai slágerek között pedig szem felt a fogyadásban Rosalinnel ez a Hot Like Mine itt a rádió.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most! Rádió E! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igazi